kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót. Neked szól. Pannon Rádió. A te hangod. Hey, Dalma.

0: Akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is. Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: A reggeli legjobb pillanataiból.
4: Szereted a margarint?
5: Az az igazság, hogy Zoli, tudod, hogy mi van? Hogy vannak ilyen kötődéseim gyerekkorból a margarinnal? Vannak. Például az, hogy tényleg őrületesen szerettem a vajas mézes kenyeret.
4: A sokan szeretik.
5: Nagyon sokan úgy eszik a mézes kenyeret, láttam, hogy csak úgy a kenyérre rákenik a mézet, de nekem az olyan fura, mert olyan durván beszívja akkor a kenyér a mézet.
4: Igen, én egyébként nagyon szerettem a mézes. Vannak ezek a fura kombinációk. Na most ez nem fura kombináció, ez a vajas mézes, mert ez normális. Tehát, hogy ezt valahol az emberek gyerekkorban főleg, de tényleg szeretik. Meg ez régen sokkal, de sokkal népszerűbb volt. Ma már nem biztos, fene tudja. De hát ez megint csak családja válogatja, vagy gyerekek válogatják, mindegy. De vannak ezek az érdekes kombinációk, mint a például a margarin pástétom. Ez neked valahol leesett?
5: Nem, ez nem. Ez
4: margarinos nem. Kenyér és pástétom, rákensz pástétomat. Ez is egy kombináció.
5: Igen.
4: Ez például az én apám imádta.
5: Na.
4: És most a napokban egyszer így este nem akartam nagyon enni semmit, csak ugye a vékony szelet kenyeret kentem, így, és így eszembe jutott, hogy ezt kipróbálom. És emlékszem rá, hogy én ezt ettem, mit tudom, 20 pár éve utoljára valamikor, és akkor így volt neki egy érdekes íze, és most megkentem, és tényleg finom volt. Nekem ez nagyon finom volt.
5: Nem rossz,
4: ugye? Szeretett megkentem, és ez nekem így jó volt. És aztán vannak ezek a különféle ilyen kombinációk, amikor persze margarinra, vagy mondjuk vajas kenyérre ráteszed a lekvárt, ez is egy kombináció.
5: Na mondjuk nekem ez normális.
4: Na igen, tehát hogy vannak
5: ez ezek a... normális?
4: Nekem ez, én ritkán eszem, de normális. Tehát, hogy normálisnak tartom, de nem eszem, vagy nem tudom, hogy nem jut eszembe.
5: Hát én sem, most már divatozunk, de hát régen megettünk mindent.
4: Mindent,
5: hát,
4: és akkor ez úgy jó kis kombináció volt. Tehát én ezt szerettem. Akkor nekem van ez
5: Várjál, bocsánat, pont azt mondja különben a Zoli, hogy igen, ez a margarin meg a lekvár.
4: Hát persze.
5: Persze,
4: az egy klasszikus, az klasszikus, tehát az van. Mondom, ami szerintem nem klasszikus, az a tényleg az ilyen margarin pástétom. Tehát például most én ezt szeretem. Na,
5: itt van például a Dobárdán Robi margarin is, hát nem tudom, ő is biztos, hogy tolja befelé a margarin. De bocsánat, közben szóltam, mi az, ami még fura?
4: Nem tudom, most ez a kettő jutott eszembe, tehát biztos, hogy vannak
5: ez
4: még ilyenek. Én amit még szeretek, az nyilvánvalóan ez az ilyen húsfeldolgozott cucc, amiről már sokszor beszéltünk, ez a mesztinárezák, amit én mésztinárezáknak hívok.
5: De még nem sütötted meg sosem,
4: nem,
5: azt mondtad.
4: Nem, még nem. Még
5: ki kell próbálni.
4: Majd egyszer kipróbálom. Nem tudom, volt valahogy jobb dolgom, úgy érzem, hogy úgy nem, még nem jutott eszembe. Soha. Én ezt így hidegen kibontva, én ezt úgy szeretem.
5: Igen.
4: Ezt a löncshúst. Löncs. Figye,
5: ezt én is nagyon sokáig ettem, Zoli. Az nagyon jó, mert nagyon nagyok mindig. Nagy konzervek, ilyen nagy fél kilós, meg ilyen.
4: Vannak a boltokban most nagy már kisebbek konzerv. Is. Mit tudom én, ilyen kis pástítom méretűek. Hát nem sok értelme van, de
5: picike.
4: Van. Igen, úgyhogy ezek jó dolgok. Meg van ez a, van a, nem mondom a nevét, de ugye a magyar bolt, ott vannak ilyen nagy kifejezetten nagyok. Nagyon nagyok.
5: Úgyhogy nagy löncshús, csak magyarul hülyé hangzik. Hát, ez a löncshús, ez olyan fura.
4: Löncs, ugye az ebéd. Ebéd, az a löncs. Löncsölünk.
5: Löncshús. Úgyhogy igen, ezek ilyen fura dolgok, de mármint fura dolgok, hát nem tudom, most ez a margarin, megint ez olyan, hogy most már ilyen kifinomult mindenki, most már mindig az, hogy vajat használok, nem használok margarint.
4: Igen, sokan nem használnak margarint. Igen.
5: Abszolút. Akkor vannak most már ezek a vaj per margarin kombó.
4: Aha.
5: Ilyen is van.
4: Na.
5: Például ez. Például nálunk van egy ilyen dolog. Eleve ugye az emberek nem nagyon eszik nálunk, azért esszük mi gyerekkorunk óta, mert anyunak ez az egyik specialitás, nagyon jó főz, hát ez a tatárbiftek.
4: Ja, igen.
5: Ugye ez gyakorlatilag nyers hús, fűszerekkel, meg mindennel, és mi ezt tesszük úgy például, hogy bár ez különben az éttermekben is így eszik, hogy különben tényleg itt megvan a pirítós kenyér, rámegy a vaj, vagy a margarin, mikor, hogy, és akkor arra megy rá ez a hús. Ó, de jó ez.
4: Igen.
5: Ez nagyon sok mindenkinek kibaradt, pedig próbáljátok ki különben, hogyha van rá lehetőségetek, mert tényleg olyan érdekes ez, hogy gyakorlatilag tényleg nyers hús. Annyira jó, megőrülsz.
4: Igen, tehát hogy itt valójában ezt lehet nagyon szeretni, vagy lehet nagyon utálni. Én valahogy ezt a két verziót látom. Ez kicsit ilyen szélsőséges megítélése van ennek.
5: Ki nem állja.
4: A margarinoknál meg igen. Margarinoknál meg egyébként azt vettem észre, hogy az évek során ezek a margarinok változtak. Tehát nekem gyerekkoromban egy emlékeimben ott van a margarin, és ez egy kifejezetten finom dolog volt. Voltak olyan voltak olyan margarinok, amiket így mondjuk Magyarországon megvettél, akkor azok nagyon finomak voltak. És ma meg már valahogy annyira nekem mindegyik margarinnak most már főleg művíze van.
5: Igen?
4: Igen. Tehát nekem a Dobro Ütről is egy ilyen kedvencem volt gyerekkoromban, meg mit tudom, mi vásárolták, meg a nagyszüleimnél mindig az volt, meg és most meg így vettem egyet, és így annyira nem azt mondom, hogy olyan volt, mint hogy a plasztikot nyalogatnék, de olyan tényleg érződött valami műhatás. Uh-huh. De sok minden megváltozott, tehát sok mindennek az összetétele változott. Nekem például az egyik ilyen tipikus példám, én nagyon szerettem most nagyon ritkán iszom, de például van a Schweppesnek ez a nekem az ultimate kedvenc, az a Bitter Lemon, az ugye itt Szerbiában nagyon megy, volt jó jugoszláv tagköztársaságokban. Nyugaton már kevésbé, de nálunk van. Nálunk töménytelen mennyiség van. És ennek is volt régen egy keserű bíze. Ma meg már jó van, ma meg már édesebb, mint keserű.
5: Azt mondja különben nekünk, hogy Gizi néni, hogy jó reggel, próbáljátok ki a bundás kenyeret mézzel, azt mondja, az nagyon jó.
4: Hát biztos, hogy finom.
5: Ez egy érdekes kombináció lehet.
4: Ja, ez jól hangzik.
5: Táborban voltunk nagyon sokat régen, nyaranta. Aha. És akkor az volt, hogy amikor már ilyen szervezőkké nőttük ki magunkat, akkor az történt, hogy ugye este accessünk, hozzáférésünk volt a konyhához.
4: Na, és akkor mehettetek ugye, csak
5: hát
4: úgy?
5: Hát igen, aha. És akkor ugye volt maradék kaja. Én a maradék kaját alapvetően bírom, főleg amikor így az éjleple alatt kell csenni ebből.
4: Aha.
5: Mondjuk legálisan, mert nem volt ez tiltva. Na mindegy, szóval akkor jöttem rá, hogy igazából a kihűlt bundás kenyér.
4: Na, jó, de ezek azzal sincs semmi baj.
5: Kihűlt bundás kenyér majonézzel. Annak valami, de annak muszáj kihűlt bundás kenyér legyen.
4: Aha.
5: Az majonézzel valami nagyon-nagyon jó.
4: Jé.
5: Ahogy fiatalok mondanák, nagyon adja.
4: Igen.
5: De hát, hogy az valami működik. De hát ezek ilyen dolgok, ezeket mind addig kell lenni, amíg még nagyon komolyan működik a metabolizmusod, mert utána már komoly következményei vannak az ilyen kajáknak. De amíg még ugye top of the top 10-20-as éveidben van.
4: Igen.
5: 10-20-as éveidben van, addig próbáld ki ezeket, meg zabálj. És akkor ugye a másik pedig az, hogy én különben Zoli nagyon bírtam azt is különben, hogy simán kenyér, fehér kenyér.
4: Jó.
5: Fehér kenyér, margarin és csak egy pici só. Nekem az is jó volt.
4: Show.
5: Ezzel semmi bajom nem volt.
4: Aha. Én is szerettem. Tehát nekem ez nem volt abszolút gond, tehát nem hiányzott róla semmi. De egyesek meg nyilván úgy vannak vele, hogy nekik ez kevés. Vagy nem, mit tudom én. Tehát,
5: igen.
4: Ezek jó kis reggelik. Jó kis reggelik.
5: Meg nem értek ezek a felvágottakhoz, egyszer már beszéltünk erről régen. Csak nem tudom, hogy mi lehetett az oviba. Nem tudom, ma van-e ilyen. Nekünk az oviba valahogy megmaradt egy fajta szendvics, ami nagyon egyszerű volt egyszerű, ez pedig annyi volt, hogy egy kenyér, margarin rajta, és valamilyen, én úgy hívtam, hogy foltos felvágott, vagy foltos uh-huh. szalámi, nem tudom, olyan nem egyszínű volt, mint
4: tudom
5: a párizsi.
4: Tudom, hanem, melyikre gondolsz, pontosan.
5: És az mi lehet?
4: Tudom.
5: Ja, hogy tudod, hogy melyikre gondolsz.
4: Tudom,
5: nem
4: persze.
5: Tudom, hogy mi lehetett az.
4: Igen,
5: és ez mellé volt,
4: vége, ilyen hajszálvékonyra volt. Igen.
5: És akkor ez mellé volt teja és kész. És nekem ez mindig a...
4: Nem volt egy sajt? Meg uborka?
5: Nem vagyok benne biztos. Pont miközben beszéltem erről, gondolkoztam rajta, hogy volt-e. Szerintem az már a tuning változat volt.
4: Aha,
5: nem hiszem, hogy...
4: Lehet. Igen, emlékszem ezekre, persze.
5: Azt
4: persze.
5: Mondja...
4: Klasszikus.
5: Laci barátunk az, hogy ez alpszka lehetett?
4: Alpszka lehetett, de ezek ilyen nagyobb szalámik voltak. Az alpszka az nekem mindig kisebben és közepesben van meg. Uh-huh. Nem jelenti azt, hogy nincs nagyobban, de inkább ilyen olyan mortadella méretűek voltak ezek a szalámik. Nekem.
5: Nagyok, ugye?
4: Olyan nagyok.
5: Hát nem tudom, valami
4: de
5: volt.
4: Vékony, olyan csúszó, sikablós volt a teteje, arra is emlékszem.
5: Azt mondja különben, Laci, hogy hát igen, az a foltos, az tuti abszka.
4: Nézd. Igen, egyébként abszkára kérdő, hogy legyen.
5: Arra
4: vagy
5: húz.
4: Vagy novoszacka. Mert ugye ezek klasszikus, de az abszka szerintem is. Abszka
5: arra
4: lehetett.
5: Húz. Közben vannak ugye üzenetek, például Zoli egy egész érdekes kombinációt. Figyeld ezt, az emberek miket tesznek, nekem ez annyira tetszik. Az, hogy a bundás kenyér kis fokhagyma, kis tejföl, kis sajt, mint
4: igen,
5: a lángosnál.
4: Igen, ezt mi is szoktuk.
5: Komolyan?
4: Igen.
5: És ez itt tök jó, ugye?
4: Ez így nagyon sabék, meg szoktok csinálni bundás kenyeret rendszeresen. És így általában így szoktuk.
5: Aha.
4: Na, Zoli azt írja, a margarin az egy szintetikus zagyvalék, még légy sem megy rá. Hát ez így van, alapvetően. Ugye a margarint azért hozták létre annak idején, mert tovább elállt,
5: aha.
4: Lehetett vinni háborúba, de tényleg egyébként, tehát ennek ilyen praktikussági okai voltak, meg az előállítása kifejezetten olcsó volt, és lehetett vele a drága vajat helyettesíteni, szóval uh-huh. ez tényleg az.
5: Abszolút. Szeretem, amikor azt mondják, hogy tudod, hogy Jézusom, margarinos kenyeret eszel? Aha. Tudod, hogy egy molekula különbség, és ez már műanyag lenne?
4: Ja, igen. De hát jó, aztán jó, tudod, hogy... ez akkora baromság, amikor valaki ilyeneket mond, mert
5: de
4: most
5: tudod,
4: tehát,
5: de erre tudom,
4: játsza a kémikus, tehát ez nem így.
5: Erre több mit lehet válaszolni, hogy lehet, hogy igaz, nem néztem soha utána, de alapvetően ez a mi világunk, ez úgy működik, hogy különben egy ilyen kis apró modifikálás, vagy egy apró kis változás, az rengeteget számít.
4: Igen, dinoszaurus lesz belőle.
5: Nem, hanem például most nézd meg, hogy a főemlősök meg köztünk, mekkora a különbség. Egy hangyasznyi, és ekkora
4: egy
5: a különbség.
4: Molekula. Egy molekula.
5: Egy gén, vagy valami ilyen, tudom, valami ilyen minimális valami, és ez ennyit jelent a igen. világban, amikor csak egy pici különbség van. Hát pici különbség van.
4: Zoli nagy ellensége a margarinnak írja. Rákkeltő hatásra van.
5: Hát, jó, oké, Zoli.
4: Sok hát, mindennek van egyébként. Sajnos.
5: Persze, hát majdnem mindennek, amit ez.
4: Haragszik a margarinra.
5: Igen. Én egyik napig végigvezettem különben ezt, hogy tudunk-e mi teljesen ilyen full egészséges, bioorganikus, nem tudom miket csinálni, úgyhogy otthon növeszted a zöldséget, meg is rájöttem, hogy ezt föl kell adni. Tehát jó és jobb kaját lehet enni, de ilyen full profi kaját, ugye? Mindegy.
4: Aha.
5: Zoli, ilyen kis piacról, azt mondja, nem is vajdaságban lennénk, ha már reggel 6-kor nem a kajáról beszélnénk.
4: Persze
5: nálunk minden reggel, ugye ez a reggeli műsor, hát itt mindig bejön valami kaja.
4: Ez a vajdasági életérzés, ez a reggeli, ez magába hozza a reggelit. Csoda, hogy nem pálinkáról beszélgetünk itt meg ilyen.
5: Igen.
4: Kis fröccsökről itt kora reggel, meg mik vannak ilyen.
5: De Zoli Ausztráliából ugye hallgat minket, hogy tényleg teljesen kivalakadva.
4: Nagyon rá, nyugodj meg, Zoli.
5: Slow down, reggel 6 óra 10-ben fröccskót kapsz még a végén, hát nem szabad. Ati viszont bevágott egy tökéletes dolgot, amit én abszolút nem látok manapság. Abszolút eltűnt, abszolút nem látom.
4: Jó.
5: Simán emlékszem, és ez egy ilyen tényleg nagyihoz kötődő emlék.
4: Fehér kenyér.
5: Hát a fehér kenyeret meghintette.
4: Cukros kenyér.
5: Úgy megvizezte a kezét, és aha. úgy hintette meg a kenyeret, hogy fröcskölte rá, tudod úgy a kezéről.
4: Hát én még ilyet nem láttam.
5: A kenyeret, és akkor utána megszólt a cukorral, és nagyon jó volt, de emellett különben én még a nagyinál azt is ettem nagyon sokat, és tudom, hogy még volt a szomszédban egy lány, én nem tudom elkezdeni, hogy hívják, nem tudok visszaemlékezni rá, lehet, hogy hallgat minket, akkor tudja. Na mindegy, és még ő is jött át, és meg én is mondtam nála, és ettük mindig ezt az egyfajta kaját. Langyos tej, annyi cukor, amennyi csak fel tud olvadni benne, és akkor a fehér kenyér darabkákat tunkoltunk bele.
4: Ja, hát én ezt nem ettem, de biztos, hogy finom.
5: Eléggé jó volt.
4: Írja Zoli, a jó vajai az igazán finom. De tudod, mi az igazán finom?
5: Na, mi?
4: A kájmak az igazán
5: hát,
4: finom.
5: Hát hogy? Hát
4: persze. De az meg rettenetesen zsíros. Az meg tényleg a...
5: De az tényleg jó.
4: Hát jó.
5: Az a Balkán, jó. Balkáni
4: az a balkáni eszencia. De... Igen.
5: Annyiféle van, Jézusom.
4: A kájmákból van, igen. És vannak itt olyan éttermek, ahol hát ők úgy reklámozták, most azt hiszem volt itt egy étterem pont itt a központ környékén, ami ugye úgy reklámozta magát, hogy ők minden nap Zlatiborról hozzák a kájmakot. Képzeld el. Ez volt nekik.
5: De ez komoly, vagy
4: kambó? Nem tudom, hogy ez mennyire volt.
5: Hát ez lehet, néha igaz.
4: Nézd, nem volt ők, szerintem minden nap nem hozták, lehet, hogy volt egy beszállítójuk onnan Zlatiborról, és akkor ő hozta. De...
5: Jó, mondjuk igen, mély hozzá minden hozzá nap.
4: Mély ennek semmi értelme. De az biztos, hogy a kájmak az finom dolog, az végtelenül zsíros, tehát ugye nekem mindig apám magyarázta, hogy a tej föl, tehát ami feljön a tejnek igen. a tetejére, azokat gyűjtik így egymásra, valahogy ez az eljárás, aha. és akkor hagyják így, mit tudom én, érlelődni, kiszállni, stb. Tehát ennek megvan a módja, hogy ez hogy készül, de lényeg, hogy ez rettenetesen zsíros.
5: Hát
4: rettenetesen zsíros.
5: Tehát
4: hogy ez eltömíti az ereket, meg a szívet, meg minden, de attól függetlenül brutális.
5: Persze, hogy nagyon jó. Dobárdán azt mondja különben, hogy nem tudom, eltetek-e itt nálunk Csevaposnál, nyilván, ahol ők dolgoznak, azt mondja, kájmak, hagyma és csevap is, viszont látása nagyon jó kombináció. Én különben képzeld el, hogy az pedig hozzád kötődik. Egyszer volt valami buli, szülinapi, vagy nem tudom micsoda, aha. ahova te hoztál egy csomó, rengeteg.
4: Mit?
5: Pieszkavicát. És akkor volt pieszkavica, meg fehér hagyma.
4: Szerintem az én az a tejfakasztó lehetett, amikor megszedtek a gyerekeim, akkor jöttek a akkor volt rengeteg pieszkavica.
5: Rengeteg pieszkavica, meg hagyma, meg minden.
4: Aha.
5: És én ott tudod, én megőrültem, Jézusom, tudod, meg is ittál egy-két italt, és akkor tudod, ez fantasztikus.
4: Igen.
5: És ettem tudod fehér hagymát, minden, és tudod, nem voltam jó aztán úgy késő este, meg úgy.
4: Aha.
5: Elmondom, biztos az alkohol kombináció miatt. Elmúlt megint egy kis idő, akkor elmentem megint valahova, megint ettem ugyanígy pieszkavicát, meg hagymát, és megint nem voltam jó, és harmadik alkalommal rájöttem, hogy itt valami nem stimmel. Rájöttem, hogy egyik pillanatra a másikra elkezdtem nem bírni a hagymát.
4: Aha.
5: Nem tudod, neked volt ilyen életedben, hogy valami, eszel valamit egész életedben, és egyik pillanatra másik, többet azt a szervezet, hogy stopp!
4: Nekem nem. Ez így konkrétan nem volt, az viszont volt, hogy kellett egy ilyen komolyabb szünetet tartani.
5: Valamiből,
4: kellett
5: ugye?
4: Egy komolyabb szünetet tartani, mert valamivel annyira túltelítődtem, vagy eltelítődtem, hogy elég volt belőle, tényleg egy életre. Aha. Szilvia írt nekünk még, jó reggelt, fiúk, el ne álljuljatok, de van egy igazán jó kombó. Pásítom most kenyér rá házi barackrekvárra. Na, az igen. Nagyon finom. Ez olyan, mint egy étteremben a kacsavály karamellizált sárga baracka. Végül is igen.
5: Hát
4: végül
5: amúgy.
4: Végül is ez működhet így. Ez végül is működhet így, de jól hangzik.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce. Pannon reggeli.
1: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok. A Dobárdán Robi küldött egy képet, hogy éppen nála a taxiba ellátnak egy nénit. Kap valami injekciót. Reméljük, hogy jó van a néni. Ugye azt, hogy a vért vesztek a nénitől. Miért? De miért vesznek bárkit?
2: Hát hozta ide a, szerintem lehet, hogy...
1: Ilyen van.
2: Hát lehet, hogy nem bír kiszállni.
1: Nem bír kiszállni. És nem. Ilyen van, hogy akkor... Jé.
2: Hát szerintem van, igen, időseknél, olyan betegeknél, akit nem tudnak...
1: Hoppá, értem. Jó, hát akkor ez szép tőlük, hogy ilyen van. Szóval Dobárdán Robi, te ilyeneket csinálsz. Hát ez igen. Mármint nem Dobárdán Robi.
2: De remélem nem fizettetted meg a fuvart.
1: Hát ebből él. Hát hogy ne fizettetted
2: meg? Jó, de szegény néni.
1: De honnan tudod, hogy szegény? Lehet, hogy nagyon gazdag, csak nem tud sétálni. Attól valaki nem tud sétálni, attól nem biztos, hogy szegény.
2: Jó, Anna.
1: Anett, kérlek szépen.
2: Nem hiszem, hogy sok nagyon gazdag néni van nálunk. Mi van?
1: Hát én nem tudom.
2: Néni, nincs
1: hát
2: sok
1: fogalmam sincs. Hát most olyanokat kérdezett tőlem, hát honnan tudja?
2: Igen, kérdez, hogy Anett non-profit taxis lenne. Én körben olyan lennék. Meg én így random különben erről valahogy le kéne szoknom, vagy nem tudom, de én így random megállok az utcán, és így megkérdezem az embereket, hogy így el kell, hogy vigyem őket valahova.
1: Komolyan?
2: Hát most tegnap is volt egy ilyen, vagyis tegnap előtt, hogy szálltak be a gyerekek a kocsiba, vittem őket a suliba. És látom már messzebbről, tehát amikor én még mentem ki a kapun, és vártam, hogy a gyerekek is jönnek, láttam, hogy közelít felénk egy férfi, aki ilyen nagyon nehezen jár. Úgy húzza a lábát, meg fogja így az oldalát, és látom, hogy rossz állapotban van, és amikor odaért elénk, akkor én így
1: gáztatta.
2: Megkérdeztem tőle, hogy hát, hogy minden rendben van-e, hogy mi a baj, hogy el kell-e, hogy vigyem valahova. Hát alig járt, és akkor mondta, hogy jaj, hát, hogy nem, hogy itt van, ő a környékre megy, mert hogy, de biztos hallotta, mert hogy volt itt Szabadkán a Szupnál egy baleset, hétfőn volt a baleset, és ez kedden volt, azt hiszem, hogy én találkoztam vele, és hogy ő szenvedte el ezt a balesetet, egy nő belé hajtott, és nagyon megsérült, és akkor felemelte a pulóját, megmutatta, hogy hogy néz ki az egész oldala, meg minden nagyon durva amúgy, és hogy emiatt vannak nagyon nagy fájdalmai, meg ezért jár nehezen, és akkor én még ott erősködtem, hogy mondom, biztos, hogy nem kell, hogy elvigyem, mert mondom, elviszem itt az utcába is, hogyha itt lakik, vagy nem tudom, úgy nem tűnt ismerősnek. Úgyhogy...
1: Egyszerűen rára faragsz.
2: Szoktam így.
1: Én lennék az öreg bácsi, és megáll egy ilyen szőken, egy ilyen nagy autó, hogy szia bácsi, elvigyelek én meg úgy. Hát, na. Figyelj.
2: Egyszer egy ilyen lakom. Részeget is el akartunk vinni.
1: Itt lakok a sarkon túl. Igen, itt fordul le jobbra. Igen, meg itt igen jobbra. Igen, mi ott még egy kicsikét távol. Ott az a kapu, ott egyszer, kell bevenni.
2: Egyszer egy részeget bácsit különben el akartam vinni, akkor még a Mannával mentünk kocsival. De ezt meséltem már, és láttam, hogy tolja a biciklit, de föl van a biciklire pakolva minden ilyen ládák, minden vitte a cuccokat haza zöldségestől, meg a boltból. És szegény annyira be volt rúgva, hogy nem tudta tolni a biciklit, minden leesett a földre. És a Manna is ilyen nagyon ezt tőlem örökölt, hogy ennyire ilyen szociálisan érzékeny, és így egymásra néztünk.
1: Szociálisan érzékeny.
2: Hát igen, és így egymásra néztünk a Mannával, és mondom, álljunk meg, ugye? És azt mondja, igen, anya, álljunk meg, és akkor félreálltam.
1: Segítsünk a részek bácsi.
2: És akkor segítettem bácsinak összepakolni. De láttam, hogy sehogy nem tud egyensúlyozni, de úgy még ilyen jó kedélyű volt, meg ilyen jó fazomba volt, és így mondom, tudja, mint mondom, hol lakik maga, mondom, tegyük be a csomagtartóba ezt a sok cuccot, mondom, a biciklit itt hagyjuk, majd eljön érte valaki, vagy mondom, majd utána berakom a kocsiba, és hiszem, és mondom, mondja, hogy hol lakik, és elviszem haza, mondom, mit kínlódik itt, hát nem jut egyről kettőre, két centit nem volt képes előre haladni. És így nézett rám, és így mondta, hogy jaj, azt mondja, én annyira szeretnék így hazamenni kocsival, de azt mondja, ha én ezt a feleségemnek megmondom, hogy annyira részeg voltam, hogy úgy kellett, hogy hazahozzanak autóba, azt mondja, nagyon szégyelném magamat, úgyhogy én valahogy megpróbálok hazajutni a biciklivel. Mondom, oké, és amíg indultunk a kocsi felé, már megint mindent leejtett, akkor megint összeszedtük, és akkor mondtam neki, hogy hát oké, sok sikert, hát nem tudom.
1: Akkor ennyi, menj is te írével.
2: Hát ja.
1: Kb. Nem?
2: De azért jó, hogy fél az asszonytól.
1: De ez mennyire jó, fél az asszony, de ez hihetetlen.
2: Mintha egyébként a így, hogy biciklivel megy haza, az asszony nem látna, hogy milyen állapotban van.
1: Annyira hát, félnek egyes férfiak a feleségeiktől, hogy inkább érted végig szenvedi azt az utat. Igen. Titokban iszik.
2: De így is úgy is rossz lesz a vége, ha hazaért. Tehát, hogy tök hát, mindegy. Hát látszott rajta, hogy vége van. Hát igen. Teljesen készen volt szegény bácsi.
1: Képzeld el.
2: Igen. Meg egyszer volt olyan is, hogy láttunk egy bácsit, leesett a bicikliről, és akkor feküdt a földön, és az nagyon vicces volt, mert én megálltam, és ahogy megálltam, látom, hogy parkol le még egy kocsi, hogy segítsen, és ez még az Alen kollégánk volt, a Boros Alen.
1: Igen,
2: és akkor ugye összenéztünk, elkezdtünk nevetni, és akkor ott a bácsi megmondta, hogy ő hol lakik, hogy mi a címe, és akkor, hogy menjek el, és szóljak a lányának. Tehát ő se akart beszállni az autóban, hanem mondta, hogy akkor legyek szíves, és
1: hát
2: szóljak.
1: De nem telefonáltatok?
2: Nem volt nála telefon, hát semmi nem volt nála.
1: Aha.
2: Örülök, hogy a címet tud, és akkor elmentem egy vadidegen házba, így becsöngettem, kijött egy férfi, és így mondom neki, hogy mondom, lakik itt egy nő is, és mondja, hogy igen, a feleségem. Mondom, szerintem az ő apukája fekszik ott, mondtam, hogy hol, mondom, és akkor kijött a csaj, és akkor mondja, részeg, ugye? Hát mondom, meg eléggé, de mondom, nagyon összeverte magát, és akkor elmentek érte.
1: Te ilyenkor olyan drámás vagy?
2: Nem, én ilyen nyugodt vagyok.
1: Hihetetlen.
2: Nem vagyok drámás, csak szeretek intézkedni.
1: És akkor most délutánokért ilyeneket csinálsz?
2: Uh-huh. Hát, igen. Látom, hogy a gyerekek verekszenek az utcán, akkor mindig így megállok, és figyelem, hogy meddig fajul el, hogy nem az van, hogy terrorizálnak egy gyereket hazafelé. Aha. Tudod, hogy ez csak valami poénverekedés, vagy komoly.
1: Te milyen öregasszony leszel, az elképesztő.
2: Én nem öregasszony vagyok. Hát én egy ilyen, én vagyok a városnak az őrangyala.
1: Nem, mondom, te milyen öregasszony leszel, hanem az elképesztő.
2: Hát?
1: Veled kendő. Kendővel ez fogva ugye a haja, és tudod, hogy éjszakánként, csak tudod, mikor úgy felnézel valami magas épp városháza tornyára, akkor látod Anett sziluettjét, és akkor tudod, mögötte egy villám, hogy levágódik, és akkor Anett figyeli a várost, és akkor, hogy there's a town in Subotica, there's a vigilante, Anett néni, vagy valami tudod ilyen, és akkor Anett ott a kis botjával, meg ne lássalak titeket! Sok hülyeség ment itt ma a reggelében, többek között nemrég ugye ez a taxi, ugye Anett, ha taxis lenne, ingyen vinni az embereket, meg Anett ugye így aktivizálja magát, és akkor megy az emberekkel találkozni, meg segít bárki, meg stb. Írja nekünk például Zoli, hogy Anett, taxi ingyen, én utaznék veled. És emellett pedig azt reagálta, hogy olyan lennél, mint egy szuper nagyi, mert mondta, hogy milyen lenne majd időskorában Anett, hogy akkor majd itt védi a várost, olyan lenne, mint a Batman.
2: Igen, Attila is azt írta, sajnos a szuper nagyit már megfilmesítették, így Anett lemaradt róla. Régebben valamelyik magyar csatornán pörgött egy brit sorozat, ahol egy nagyi lerendezte a rossz fiúkat, megvédte a város lakóinak egy részét minden bajtól, és még a zsarukkal is puszipajtások voltak, de persze lehet utánozni a hős tetteit. És megnéztem most, hogy is nézett ki ez a szuper nagy, te pont így képzelsz el engem egyébként.
1: Igen, mutasd már, hogy néz ki, ott van nyitva. Há, nem, ettől rosszabbul képzelek el.
2: Rosszabbul?
1: Hát persze, nem ilyen, hát ez a nőn kalap van, meg ilyesmény. Téged úgy képzelek el, mint a gombosi néniket. Érted? De jó, hát nyilván te már nem leszel olyan, hát ez lehetetlen.
2: Ki tudja.
1: Már ilyen komoly városi nő az Anett.
2: De a legjobb valaki azt írta, hogy a Walker a texasi kopó.
1: Hát nem Walker, Anett a texasi kopó.
2: A Walker a texasi kopó, csak
1: Igen, abszolút. Voltak ilyen sorozatok, nekem van az a Miss Fletcher? Ő volt a nyomozó néni?
2: Uh-huh.
1: Aki persze, mindig igen. Megy és megoldja a dolgokat, tudod, és így...
2: Ja, én soha nem szerettem az ilyeneket.
1: Tudod, katasztrófa, én sem szerettem az ilyeneket, csak mindig volt valaki, aki nézte, és mondom, már megint ez megy, és mondom, igen, már megint ez megy, hát mondom, jó van, állj, de. És akkor tudod, hogy ment, mindig mindenben belekotnyereskedett, és akkor mindig úgy megfejtette dolgokat. Tehát ugyanolyan érdekes a logika különben, mint ez a Mateo atya, ő is mindig úgy mindenben beleszól, érted?
2: Dom Mateo, igen.
1: Dom Mateo, érted, ő megy, és akkor addig szól bele a dolgokba, még itt megfejtét, ő. A pap!
2: Hát miért ne fejtetni?
1: Hát miért a pap?
2: Szerintem az Ákos is megfejti a dolgokat gombosan.
1: De nem. Akkor esküszöm, kell nekünk, neki vennünk egy olyan biciklit, mint a Dom Mateónak, hogy azzal menjen.
2: Van neki.
1: Igen?
2: Persze.
1: Akkor lehet, hogy Ákos olyan, mint
2: neki
1: a Dom Mateo?
2: Nekem vannak is felvételeim, ahogy ő a kis reverendájába biciklizik.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Mi
2: igen,
1: a franc, igen, Ákos? Igen. Ne szórakozz, hát hihetetlen.
2: Igen.
1: Úgyhogy vannak ilyenek. Nekem azt tetszik a legjobban, hogy amióta van a Monk, volt ez a Monk felügyelő, akinek mindig úgy megvan, hogy zavarja, hogy mi hogy áll. Ennek van valami neve, ODC? Azt hiszem, ugye? Az, amikor zavarnak, amikor valami rosszul áll. Vágod? Lehet,
2: igen.
1: És azon szoktuk röhögni, hogy nekem a Krisztoffel szoktam mondani, hogy amikor valami rosszul áll, akkor mindig azt, hogy ez zavarja az ODC-met. Ezt szoktam mondani. Tudom, amikor valami, nem tudom, van mondjuk egy iroda, és ott fel kell venni valamit, és ott valami rosszul áll, ugye már ezt megigazítom előtt, tehát nem állhat itt zavarja az OCD-t. És múltkor követtük...
2: OCD.
1: Vagy OCD, mondom, hogy valami ilyesmi. OCD. De annak mi a rövid? Mi az a rövid? Az mit jelent?
2: Obsessive Compulsive Disorder.
1: Hát nem lettem okosabb, de jó, oké. Szóval OCD, na. OCD.
2: Obsessive Compulsive Zavar.
1: Na, csak meg, megjegyzem lassan. Igen, és akkor múltkor pedig úgy mentünk...
2: Ez a kényszeresség, mert sokszor mosod a kezedet, meg ilyesmi.
1: Ja, ez is hozzátartozik?
2: Igen, minden, ami kényszeres.
1: Aha.
2: És ismétled, tehát, hogy így visszatér.
1: Á, értem. Na szóval, azt... Ilyen nekem Albert. Obsessive... Várja, eltűnt.
2: Na, doktor úr.
1: Á, francokat, na majd mindjárt megfogom a telefonom, nem tudom, hülye vagyok, az órámon olvasom az üzeneteket, hagyjuk már hülyeséget. Azt mondja... Na, obsesszív, kompulzív zavar.
2: Ezt én is mondtam.
1: Nem megy az autokorrekt.
2: Én
1: igen,
2: is ezt mondtam.
1: Ezt mondja Anett is, igen. Na, szóval, és akkor múltkor pedig megyünk két, követünk egy autót, aki vezet minket, és kilométereken keresztül. És tudod, van rajta az a tetősín hosszába, de keresztsín is van rajta, de nem gyári, hanem tudod, utángyártott, aminek az a trükkje, hogy tudod, mindig neked kell beállítani. És esküvi, tudod, így nézem az autót szem hátulról, előttem, és látom, hogy mind a két sín egy picikét jobbra, jobban ki van, mint balra. És így nézem, és mondom, Krisztofel, mondom, nem bírom, ez az én OCD-be szavarja. Hogy lehet jobbra, mondom, az a rat? Tetősín, mondom. Ez borzasztó.
2: De nem bírod azt mondani, hogy az OCD-met zavarja.
1: De. Mi így szoktuk mondani, érted?
2: Hát, jó.
1: Jó, én elhiszem, hogy ez így nyelvtanak helytelen, mert ő maga az OCD,
2: hát
1: az...
2: nem is nyelvtanilag, hanem úgy egyébként.
1: Várj, mert amúgy hogy jön ki? Tehát az OCD-met zavarja? De! Hát de OCD-n van és zavar.
2: Hát de téged zavar, nem az OCD-det, hanem neked, ha mondjuk van valamilyen kényszerbetegséged, akkor nem a kényszerbetegségedet zavarja, hanem téged.
1: A te kényszerbetegségedet zavarja, nem?
2: Téged zavar, mert van kényszerbetegséged. Okozat.
1: Nagyon-nagyon-nagyon megcsavartad, az én verzióm jobb, ne haragudj, de azt kell, hogy mondjam, az én vázlatom jobb.
2: Hát jó, végül is az egyszerűbb a tiéd.
1: Hát egyszerűbb, nem? Egyszerűbb. Nem kell. Azt mondja, hogy Attila például, hogy Anatomy Karenünk intézkedik. De különben nem mondjatok már ilyet, én tudom, hogy Attila nem akart rosszat, de a Karen az nem jó, vagy ilyet, de nem hiszem, hogy ilyet akart élni. A Karenek azok az idegesítő nők, akik beleszólnak mindenbe. És az Amerikába
2: indult. Jaj, most elismerted, hogy én nem vagyok idegesítő nő.
1: De mi lenni? Én nem tudom, te mindig eljátszod nekem itt a rádióban, hogy jaj, nekem engem ki nem áll, én ki nem állom, az nekem, aztán itt meg tök jóban vagyok.
2: Valaki
1: tudom,
2: megkérdezte tőlem nemrég, hogy
1: igen? Így,
2: de hol is voltam?
1: Na,
2: nem
1: micsoda?
2: Tudom. És valaki megkérdezte.
1: Ez az Anett personához tartozik, itt a rádióban játssza az eszét. Amúgy nem.
2: Igen, amúgy nem. És nem is vagyok ilyen vicces amúgy. Vagy hát vicces vagyok, csak nem beszélek.
1: Nem, amúgy a való világban egy nagyon
2: lehet, hogy itt sem vagyok vicces.
1: Anett a való világban különben nagyon rendes és rendkívül unalmas. Tehát szörny. Na, mit kérdezte?
2: Valaki így megkérdezte tőlem, de ilyen végtelenül áhítatosan, igen? Hogy így. De valami úgy rémlik, hogy sétáltunk valahova.
1: Igen.
2: És így rám nézett, és megkérdezte, hogy te az Ecit amúgy nagyon szereted, igaz? És én meg így teljesen ilyen ledöbben fejjel így mondom, tessék.
1: Aha.
2: Hát, hogy úgy érződik a műsorból, hogy oké, hogy így piszkáld meg minden, de így annyira érződik az a mély szeretet, ami tudod, és egy ilyen előadást tartott nekem arról, hogy én téged mennyire szeretlek, és én meg így mondom, a mély szeretet érződik, hát mondom, az annyira nem.
1: Túlzásokban értsük.
2: Mély szeretet érződjön, meg hát gondolom, nyilván egyébként jóban vagyunk, meg igen, persze, szeretlek, persze, de hát na, azért, hogy mély szeretet, azért azt nem, annyira nem mondanám.
1: Én azon rögtem a legjobban, azt az arcot, gyerekek, azt ki kéne vágnom különben. Most addig olyan részletekben
2: szeretem
1: belemenni.
2: Szeretem én az Ecit, csak végtelenül idegesít. Meg mi nem... Mindegy, vannak ilyen nézeteltérései.
1: Azt szeretem a legjobban különben, hogy az most ugye kedvencem a napokban, amikor Anett jó hangulatban volt Franciaországban, és tesója mondja neki ezt, hogy azt mondja, csináld ezt, elküldöm az Ecinek, és te meg így, mi?
2: De én ezt nem is tudtam, hogy ő tényleg elküldte, vagy nem fogtam föl, hanem másnap mondta, hogy jaj, írt az Eci vissza, de mondom, mire vagy mint, és elküldtem neki a videót, mondom, mi van?
1: Halál nem normális, akkor különben tényleg a lajkó lányok, én ezt mindig mondom, és nem hiszitek el nekem,

0: Hungácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannon reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból. Na Zolikám, kapaszkodj, a kardiológus elárulta, hogy mi az az öt dolog, amit nem szabad csinálni este 6 után.
3: Kardiológ. Mit mondott a kardiológus? Tehát, hogyha a szívegészségéről van szó, akkor ugye legtöbben ugye nyilván arra gondolok, hogy mozgás, étrend, dohányzás, stb. Stb. Viszont a kardiológus azt mondja, hogy sokkal fontosabb ennél az esti rutin. Az esti rutin, amely lelkünkre, szívünkre, fizikumunkra egyaránt.
2: Hat.
3: És hát főleg a pihenésünkre. Hat után.
2: Azt mondják, hogy semmi szájvíz. Mondom, mi?
3: What?
2: Azt mondja a doki. Este 6 után. Például már nem javasolt erős antibakteriális hatású szájvizeket használni, mert ezek elpusztíthatják azokat a szájban lévő baktériumokat, amelyek szerepet játszanak a nitrogén-monoxid képződésében. Mondom, állj, de...
3: Elég specifikus ez a kardiológus.
2: Ez az anyag segít abban, hogy az erek rugalmasak maradjanak, és könnyebben ellazuljanak. Ha pedig ez a folyamat sérül, az kedvezőtlenül hatott a vélnyomásra.
3: Nekem mindig az jut ilyenkor eszébe, hogy most például ezt a mindjárt megyünk tovább, de hogy mármint, hogy vannak még javaslatai. Dr. Francesco Lomonaco-nak.
2: Lomonaco!
3: És mindig az jut eszébe, hogy ez lehet, hogy ilyen kitalált nevek. Egy kardiológus, hogy találjunk neki valami nevet.
2: ChatGPT-be.
3: Dr. Francesco Lomonaco. Igen.
2: Francesco Lomonaco.
3: Ez körülbelül egy olyan név, amit a ChatGPT javasolna egy olasz kardiológusnak.
2: Igen.
3: Lehet, hogy tévedek is egyébként, ő egy szakember. Ugye rákeresek egyébként, el fog keresni.
2: Francesco Lomonaco.
3: Vagy mennyire nem. Lomonaco.
2: Amit keresedik, közben elmondom, hogy Lomonaco, azt is nézte, hogy
3: London, itt van. Komolyan? Itt van Francesco Lomonaco, itt van. Ám.
2: London?
3: Bizony, híres.
2: Brit kutató?
3: Brit.
2: Azt mondják, képernyő off.
3: Képernyő
2: túl sok
3: off.
2: Képernyőidő, kedvezőtlenül 6.
3: Ebben van igazság. Jó, tehát, jó ez felkavarja, ez nagyon hozzászoktunk a képernyőhöz, ez nehéz ezt így, de zépfére lehetne tenni ezt a képernyőt.
2: Most képzeld el, hogy én úgy alszom el, hogy este megiszok egy kávét, nyomkodom a telefont, és elalszok simán. Képzeld, hogy így kidobnám a kávét, meg így a képernyőt, és én milyeneket aludni. Hát a kézzel milyeneket
3: aludni.
2: Lehet, hogy
3: nem tudnál aludni.
2: Hát lehet, hogy olyan mélyeket aludnék, hogy fölkelik, és így kipihentem 8 évet.
3: Igen, lehet.
2: Egy este alatt.
3: Lehet. Nekem is egyébként elég ritkán, de előfordul, hogy ilyen nagyon korán elmegyek aludni, és így felébredek reggel, és így nem tudok magamban mit kezdeni, annyira jól érzem magam.
2: Ugye? Gyorsan elrontod.
3: Gyorsan
2: nézem, ami rossz tartalmat a neten.
3: Igen.
2: Azért kell a mozgás, de ügyesen és okosan, mert hogyha nagyon későn így felpörgetjük a szervezetünket, és utána akarunk elaludni, akkor az gáz. Nekem volt egy barátnőm, mármint olyan barátnőm, aki csak a barátom volt és nő.
3: Igen, igen.
2: Ő például
3: just
2: pont...
3: a friend.
2: Igen, just a friend. Ő olyat csinált például, nem mesélte nekem egyik este, hogy kézzed, de még este éjfélkor muszáj volt szobabiciklizni, mondom, mit csinált. Azt mondja, nem bírtam aludni, nem volt elég fáradt, hogy felmentem 40 percet szobabiciklizni, hogy utána aludjak. Hát látod, nála például ez a logika, amit Francesco mondott, ez nem működött, mert épp az, hogy fölpörgette magát, és utána aludt egy jót.
3: Aha.
2: De érzem, de vágom én, ez mi van akkor, amikor túlpörgetted magad, és nem tudsz aludni. Én akkor nem tudok elaludni, amikor valaki felcseszi az agyam.
3: Aha.
2: Van ilyen párszor. Valaki, mert néha így betalálnak. Az évek alatt ezért elég jó vagyok a hülyeségeknek az ilyen lepattintásába, de néha betalálnak, úgy föl tudom cseszni magam, hogy olyankor nem tudok aludni.
3: És akkor elkezdesz szobabiciklizni.
2: És akkor nem, nincs szobabiciklizni.
3: Nincs
2: szobabicikli. Volt ellipszisem, de nálam is, mint mindenkinél, fél éven belül ruha akasztó lett, úgyhogy eladtam. Eladtam, még volt értéke.
3: Az ellipszis. Igen, tehát azt mondja, hogy kell a mozgás, nem szabad nagyon felpörgetni magunkat, ezt mondja Francesco.
2: Igen.
3: Doktor.
2: Na, de mi van, Zoli, a légzőgyakorlatok, hogy erre vagyok kíváncsi.
3: Ugye ezek nagyon sokat segítenek az ellazulásban, egyfajta meditáció is a légzőgyakorlat, és a szakértők szerint ugye az esti órákban annyira nem ideálisak, mert ugye ezek a gyakorlatok egyeseknél csökkentetik az oxigén szintet, plusz munkára kényszerítik a szívet. Ezt mondja Francesco. Tehát, hogy itt igazából az van, hogy hiába mondjuk, hogy ez nagyon jó, a légző gyakorlatok azok egyeseknél nem működnek. Másoknál igen. Valaki csak ki tud elaludni.
2: Aha.
3: Vannak applikációk is, mint ez a Calm, meg ilyesmi, amik ilyen légző gyakorlatokra hívják fel a figyelmet. Na, akkor most így villog a telefonot, hogy akkor most így csináljuk légző gyakorlatokat. Szóval nem biztos, hogy ezeket este kell csinálni. Azt mondják, hogy de talán, tehát igazából a légző gyakorlatok, ez egy elég nis dolog. A legfontosabb jön, az utolsó. A vacsora.
2: Na?
3: A vacsora. Hát ezzel kapcsolatban, hogy mit mondottam?
2: Velem, ja, hát mit, azt mondja, hogy lefekvés, hogy 2 órával ne együnk.
3: Igen. Én hallottam már 2 órát, 3 órát.
2: Hát most figyelj, alapvetően én erre sem vagyok érzékeny, de nem szabad sokat enni este. Én most egy ideje próbálom azt, hogy engem este felé elkap, őrületesen elkap, általában 9-kor max, tehát az a 9 utolsó pillanat, amikor elkap, hogy nagyon ennék édeset. Na most hál' Istennek, hál' a jó Istennek, olyan világot élünk, ahol mániákosan rámentek a gyártók, hogy cukormentes az, aha, nem tudom én, dobáld a Robi, haláli volt valamelyik nap, gyerekek, nem hisztek el. Találkoztuk a haverok, és hoztak cukormentes üdítőt. És így dobáld a Robi fogja a kezébe, és mondja, hogy ez most komolyan cukormentes? Azt mondjuk, igen. Hát, hogy kibontja, tudod, ilyen dobozos üdítőt, kibontja, így belehörpít, így, hát de most komolyan cukormentes? Az igen. De akkor mitől édes? Aha. Mondjuk az édesítőszert. Ja. Jó, azt mondja, hogy cukormentes italok, de nincs cukor, hogy azok ilyen rossz ízűek. Mondta, hogy hülye vagy. Mondom, nem, ezek ugyanolyan jó. Van benne
3: édesítőszer.
2: És akkor képzeld el, van rengeteg féle ilyen édesség, ami alacsony kalória, tele proteine, minden a pudingtól, a rizs, a rizsen keresztül, a, hogy már megkaptam a nyelvet. Majdnem elharaptam a nyelvem, ajaj, majd megharaptam. Rizs, akkor van ez a skír, amit mondjuk én nem szeretek, de van az.
4: Annak tényleg nincs, én is így pontkom utka próbáltam, és nekem sem jött át. De...
2: Nekem annyira nem tudom, olyan furán savanyú, vagy nem tudom. És egy csomó ilyen van, és akkor ezért lenyugtatom magam, szuper, kevés kalória, mint tudom én, 200 kalórián belül vagy, van benne minden, ami kell, ki van elégítve az édesség iránti vágyam, és
3: na, látod, milyen jó, igen.
2: Ezt megeszem este. De, biztos, szóval, hogy nem este kéne enni,
3: ha valaki 10-kor fekszik, akkor 8 óra, akkor még vacsorázhat egyet. Igen. Ezt mondja
2: de
3: a doktor.
2: A leggyilkosabb, Francesco. Tehát én ezt találtam meg magamnak, hogy biztos most majd a szakértők, hogy ezt így nem szabad, de én ezt így csinálom, nem érdekel? Engedjétek már meg nekem, hogy valamit csinálok, ahogy én akarom. A másik pedig az, hogy az, ami a legrosszabb nekem, az a pizza lefekvés előtt.
3: Ja, persze. Ez az összes ilyesmi. Az összes ilyesmi, meg ugye ezek a panírozott húsok, meg a stb. Ezek a legrosszabbak lefekvés előtt, mert ezek így egy, hogy agyon csapják a pihenést.
2: Aha.
3: Ezek tényleg úgy megszenvedtetik a szervezetet, hogy az elképesztő. Tehát itt ha nem fogyasztasz semmit egész nap, és mondjuk este így bezabálsz ezekbe, akkor véged van. Tehát, hogy így nyilván alszol, meg ilyesmi, de tehát egy, hogy...
2: Szomjas vagy?
3: Én például annál szomjas, igen, fel kell, hogy szomjas vagy. Tehát így nagyon-nagyon szenved.
2: Az durva.
3: Szenvedsz tőle. Nagyon sokat lett.
2: Az durva.
3: Úgyhogy
2: ezek... Na, úgyhogy ezek
3: hát
2: így
3: ez
2: van.
3: Hát ez van. Igen, van, szenvedés. Ez van. Szenvedés az egész. Dr. Francesco Monaco, a tanácsait hallott.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Találtam egy ilyen nagyon jó dolgot, ember annyira átérzem. Ilyen különbséget a férfiak és a nők között, de annyira jogos, hogy az őrület. Például, hogy a férfiak, az első nagy dolog, amíg Anett itt nagyba keresi az ő kis titkos hangszerét, a titkos furujáját. Tényleg, hogy megy az fúja furujáját? Nem tudom, mindig őzi a nyáját, nem? Mindegy.
4: Teregeti nyáját, fúja furujáját. Bunélkül éri világát.
3: Ez az.
4: Ajuhásznak jól megy dolga.
3: Ajuhásznak jól megy dolga. Na figyelj ezt. Miért nem szeretek vásárolni a férfiak? Annyira jogos, mert tény, hogy a férfiak nem szeretek vásárolni. Mi ennek az oka? Történelmi távlatban, Anett, ha nem tudtad volna, ezt most mondom neked, én, mint férfi.
4: Igen.
3: Történelmi távlatban a férfiak a természetükből fakadóan vadászok, vagyis gyorsan kell nekik az elejtett vad. Ha egy nő vásárolni indul, gyakran egész napot is rászánja, és a férfi kiakad. A férfiaknak a tűrés határa 1 óra max. Ha egy óránál többet vásárolnak, kiakadnak, megőrülnek.
4: Akkor én férfi vagyok.
3: De van egy kérdésem, Anett. Ha nem feltétlenül vagy te ilyen, akkor a barátnődet látod. A nők miért nem tudnak elmenni vásárolni maguk, avagy a barátnőkkel? Még kell, hogy egy férfi álljon ott mellettük.
4: Nekem nem kell, hogy álljon ott egy férfi.
3: Hát jó, de mit mondok a barátnődben? Nők 70-80%-a
4: ilyen.
3: Sokszor
4: az van, hogy mondjuk
3: ilyen.
4: A férfi fuvarozza a nőt, nem?
3: Jó, hát ez igen. Mert a
4: szerintem ez az alapvető oka.
3: Sok nő,
4: ennek.
3: Passenger princess, bár mostanában én is sokat voltam passenger princess, megértem, hogy miért szeretik ezt.
4: Úgyhogy szerintem ez, meg igazából tanácsa van szükségük, tehát hogy felpróbál egy ruhát, és akkor kéri a férfi véleményt, hogy szerinted ez jó-e. Én eldöntöm egyedül, senkit nem húzok magammal, nem kényszerítek.
3: Ez szép
4: senkit,
3: tőled, szép tőled.
4: Hogy most álljon ott.
3: Igen.
4: Sőt, én barátnőkkel se szoktam menni, tehát hogyha akarok, akkor elmegyek. Van egy ilyen, minden évben van egy ilyen nagy családi shopping napunk, amikor elmegyünk, és akkor 8 órán keresztül vásárolunk.
3: Apukátok is ott
4: kegyetlen.
3: Van.
4: Ott van.
3: Ja, ez igen, egy kacsibá. Hát te egy hős vagy.
4: Ez
3: hát
4: egy ilyen aranyos dolog. Egyébként az apukám kitalálta, hogy megvan a pontos dátum minden kacsibá, évben, amikor a család nő tagjait ő elviszi, és akkor
3: Jézusom.
4: Mindenki azt vesz, amit szeretne.
3: Jézusom.
4: És akkor az apukám meg ezt így finanszírozza. És végtelenül élvezi, végig kint ül, vagy kávézik valahol, és akkor na mindegy, kiosztja
3: Istenem.
4: A pénzt előtte, és azt akkor néha mindegy. Így megjelenik, és akkor így büszkén így nézi, hogy mennyi mindent vetted, de jó,
3: ez
4: de
3: igen. Kacsibá is segítek máskor, hogy
4: úgyhogy
3: akkor
4: ez
3: addig,
4: egy ilyen jó apaszokás egyébként, de hogy
3: jó,
4: az masszív, tehát hogy én nem bírom az ilyen nagyon hosszú vásárlás, nekem is az egy óra is már sok, tehát hogy eleve mondjuk, tehát hogyha a Szabadkára gondolunk, itt nincsenek is akkora bevásárló központok, hogy én ott most órákon keresztül járkáljak és válogassam a dolgokat. Nagyjából tudom, hogy mit akarok, elmegyek,
3: nagyjából.
4: Felpróbálom,
3: hát
4: megveszem, most néha, hogyha veszek hozzá egy-két valamit, de én inkább, komolyan inkább megrendelem netről. Tehát, hogy nem...
3: Netről? Ajaj,
4: tudod, hogy engem, hogyha elkap a...
3: Nem vagy tipikus
4: vannak olyan időszakaim, amikor úgy elkap a vásárlási láz, de akkor mondjuk bemegyek egy ilyen drogériába, és akkor ott veszem, hogy most akkor ez az ilyen krém,
3: mit
4: olyan kencer, ficer, nem tudom, drogéria. Igen.
3: És akkor aztán Anett repül, énekli a
4: dalt. Egyébként így ruhaboltokban nem szoktam órákat tölteni, meg na... Nincs
3: most
4: mondod,
3: hogy
4: 8 órán
3: keresztül vásárolsz.
4: Jó, de ez évente egyszer van.
3: Amikor Karcsibán hívjam fel, addig én kávézok valamit, kínlódtok ott.
4: Nem Szabadkán szoktunk lenni.
3: Jó, oké. Okay. Ja, hogy ja, külföldre mennek
4: ne,
3: a lányok.
4: Nem külföldre megyünk.
3: Ó, Párizs! Lebuktál most, kis utcot.
4: Nem külföldre, csak mondtam, hogy nem Szabadkán szoktunk.
3: Így kell ezt. Karcsibán az tényleg, de minden pillanatban nő a szemembe. Én különben tényleg most nem hát igazából erőt a te szembe, de nem azért tudom, hogy nátok nem erről van szó, de van az a rohadt jó dal, most a Tóth Abigélt, ez a Sugar Daddy, azt tedd már be különben. Az abszolút jó.
4: Zeci arra vágyik, hogy egyszer majd ő is az lesz.
3: Sugar Daddy?
4: Igen, 70 évesen lesz egy 20 éves barátnő, akit majd pénzel. Ez a Zeci nagy élet célja.
3: Hát most annyira nem élet célom, de majd meglátjuk. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a vége a történetnek. Az ott már vége felé van, sajnos.
4: Na, jó, szóval ez érdekes egyébként, hogy a férfi, de tök vicces egyébként, mert amikor elmegyek egy nagy bevásárló központba, ami nem Szabadkán van, hanem bárhol máshol, akkor mindig azt látom, hogy vannak ugye az üzletek között ezek a padok, és a szegény férfiak mindig ott ülnek, körülöttük van 600 bevásárló szatyor, mobiloznak, nézik a plafont, toporognak a lábaikkal. Nagyon vicces ez. Apukám egyszer küldött egy screenshotot arról, hogy elment a húgommal meg anyukámmal Szegedre vásárolni, és csak a bevásárló központban 17 kilométer gyalogolt le, mert aznap valamiért követnie kellett a családnő tagjait.
3: Na látod,
4: tehát mennie kellett, 17, de hogy le, és én ezen teljesen kiakadtam, hogy hogy lehet 17 kilométert megtenni egy bevásárló központba?
3: Az tehát, nem
4: hogy
3: semmi basszus. Körbe minden, a
4: minden üzletbe be kell menni, vagy nem tudom, tehát hogy nem mész be minden üzletbe. Tudod, tudom, hogy mik a kedvenc márkáid mondjuk, mit boldoztó szeretnél, most nem tudom, szeretnék egy felsőt, akkor tudom, hogy van 4 opció, ahova be fogok menni, és megnézem, hogy mi a választék, mert az a 4 mondjuk az általam kedvelt üzletek közé tartozik. Nem megyek be mindenhova.
3: Én úgy vagyok vele, hogy meg, tudod, az a baj, ha engem elvisz egy nő vásárolni, akkor az azért baj, mert annyira unatkozom, hogy akkor egy idő után elkezdek gondolkozni, hogy elkezdek ajánlani ruhákat. De arra mindig azt mondják, hogy ugyan már, ez túlzás. Hát akkor minek hoztál? De hát akkor ha most nem vagy kíváncsi a véleményre, hogy én miben öltöztetnélek fel, akkor mi hoztál el? De hát ez rohadt egyszerű, nem? Sőt, én meg is veszem a felhúzót.
4: Lehet, hogy a nők azért hívják el a férfiakat, mert azt várják, hogy a férfi fizesse ki ezeket a dolgokat, nem?
3: Ha olyan ruhát vesznek, amit a férfi szívesen látna rajta.
4: Hát nem, hanem úgy bármit, nem?
3: Attól függ.
4: Mert amúgy, ha belegondolsz, tényleg hülyeség. Most miért kell, hogy
3: nem tudom
4: ott legyetek?
3: Ez a nőtől függ különben a netted az igazság. Beszéljünk nyíltan. Ha olyan nő, aki érdekel annyira, meg olyan típus vagy, akkor persze, hogy megveszel neki mindent, amit tőle telhető, ugye? Nem azért,
4: nem
3: mert kényszer, nem azért, mert kényszer, hanem mert úgy érzed, mert van benned egy ilyen késztetés. De ha nem olyan a nő, akkor nem veszed meg neki, mert minek, mert nem indítja be benned a késztetést.
4: Akkor csak ott ülsz és várod, hogy válogass.
3: Hát akkor csak így várod, hogy állj, de fejezze be, az kész. Vegye csak szépen meg magának. De ez nem csak én vagyok ezzel így, hát ez csomó mindenki más is. Nem? Neked sose vásároltak ruhákat, meg dolgokat a férfiak? Nehogy már azt mondta, hogy nem. Ez annyira elterjedt.
4: Nem, tényleg
3: hát de
4: nem.
3: Hogy úsztad ezt meg?
4: Nem tudom, én nem vagyok olyan típus férfiak igazából.
3: Hát ez nem típus függő.
4: De nem, most én, ha valaki mondaná, hogy jaj, most gyere, elmegyünk is, nem tudom én, itt van 20 ezer dinár, vagy 50 ezer, vagy hát tök mindig mennyi, és választ, vagy gyere, választ ki, választ magadnak ruhákat, cipőket, mindent, én nem választanék.
3: Jó van, hát most ez...
4: De az olyan kellemetlen.
3: Hát az kellemetlen, tehát ezt nem úgy kell csinálni.
4: Más az, ha ajándékba, hogy most nem tudom, beszél valakinek valamit ajándékba, vagy na, egy ruhát, vagy nem tudom, az úgy oké, de az, hogy most végigjárjuk az összes boltot, és akkor mindent kifizessen a férfi, szerintem az kicsit olyan gáz.
3: De jó,
4: most
3: az,
4: más,
3: ami,
4: mondom,
3: várja,
4: apukám
3: várja,
4: ma működik várja, ez az évi várja, egy ilyen bevásárlás, de...
3: Várja, Anett!
4: Mondd!
3: Kevered a szezont most egy picikét.
4: Miért?
3: De arra, hogy azért, mert az, amikor ha egy férfi, most én feltételezem, miért én nem csináltam sosem, én nem is fogok szerintem, de ha az van, hogy drágám, most nem tudom, a mai keretünk 50 ezer, gyerünk vásárolj ruhákat, az olyan klasszikus szponzori szponzorusa, hogy megőrülsz. Tehát ennek én nem is láttam az értelmét, ha csak nem az, hogy tényleg ez az egyetlen ok, amiért veled van a nő, és valami olyan szuper jó nő, hogy te ezért hajlandó vagy ennyit fizetni. Ne. Az, amikor te vásárolsz valamit a nőnek, az nem így megy szerintem. Meg ez így nem is szeretetből vagy ilyenből van, hanem az amikor például, nem tudom, most kézen mész valahova, és van különben, és már harmadszor mész el ugyanaz a ruha mellett, de tudod, hogy hányszor van olyan, hogy szeretnél valamit megvenni, de tudod, hogy most nem fér bele, basszus, vagy mit tudja, és akkor, hogy jó van, jó lenne, tudod, mi hagyjuk minden. És mikor ilyen szituáció van, és a másik félnek pedig éppen jó áll, meg van neki, akkor azt mondja, jó van, akkor gyere, megveszem neked valami, mert így van ennek értelme. Nem úgy, hogy gyere, van a papánál, volt egy 20k, gyerünk, elküldjük, hát ez paraszt is.
4: Nem tudom,
3: állat.
4: Ilyen se volt velem.
3: Nem. Hát
4: egyik verzió se volt.
3: Vagy a nők is tudják azt a trükköt, de ez is a játék része, hogy nem tudom, elmentek ugyanaz a bolt előtt, mindig és mindig ugyanannál ruhánál meg, és akkor mit ad Isten, egyik napot van ajándékban az a ruha. Így jó a játék.
4: Ha ajándékban, az oké, de az ilyen dolgokra én is odafigyelek, hogy tudom, hogy ha elhangzik egy ilyen mondat, hogy jaj, de szeretném ez, de mindegy, majd egyszer, meg nem tudom, akkor na, nyilván megveszem a másiknak ajándékot.
3: Szóval tehát, na, így, nyilván, így igen, jó az a úgy, játék. Igen, nem igen, úgy, ahogy te mondtad, ez annyira rideg, kirátod a hideg tőle.
4: De az is rideg, hogy így mész, és akkor na gyere, majd akkor én megveszem neked ezt a ruhát, és akkor tudod, abban benne van az, hogy így, ja, hát úgy igen, én úgy nem tudtam megvenni magamnak, és akkor most más valaki kifizet, és így tudod. Az
3: hát ez a más valaki, azzal együtt vagy.
4: Hát tudom, de akkor is az olyan, na.
3: De ez nem a második randin, az megint creepy.
4: Persze, értem én, persze, értem.
3: Neked tudom, akkor is fura.
4: Fölfogtam, nekem fura.
3: Hát érdekes, érdekes.
4: Emancipált vagyok.
3: Hát túlságosan is, ahogy látom. Na nem baj. Szóval, ez az egyik dolog. A másik dolog, így a vásárlás után, ez pedig az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak.
4: De mi hát... az, hogy a férfiak? Nők is sokat dolgoznak.
3: De nem, hát igen. Csak úgy másképp, ugye a férfiak ugye a... az is szokták ezt, hogy férfiak általában...
4: A férfiak még járnak üzleti utakra is.
3: Te mindig kevered a szezont a fazonnal.
4: Most nem.
3: Na mesélj.
4: Hát nők nem járnak. Nők járnak üzleti utakra? Nem.
3: Hát szoktak azért. De tényleg főleg csak kísérőnek, ugye?
4: Nem, hát a férfiak. Hát ők mindig. Valahogy mindig olyan munkájuk van. Most itt nem az Oliról beszélek, csak úgy általában mondom, hogy a férfi, tehát ismerőseim kapcsán is, tehát mindig azt hallod, hogy így, ha most, most elmegyek egy hétre, elutazok, nem tudom, Dubajba, üzleti úton leszek, most elutazok, nem tudom, 10 napra Tájföldre, a üzleti út, milyen üzleti út? Miért a férfiakat hívják üzleti útra?
3: Hát nők miért nem mennek ilyen, ezt te mondd meg.
4: Nem tudom, azért, mert nem hívják, meg ez nem üzleti út. De, szerintem, de nem tudom. Nem akarok keveregni, nehogy itt most a hallgatóknak a 90%-a
3: elváljon. Nagyon fura vagy
4: ebben
3: a mai megszólásban, az elejétől kezdve. Csupa fura dolgokat mondasz.
4: Hát nekem ez is olyan fura, hogy miért, most milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak olyan sokat a férfiak? Mert mi egész életünkben ezt kell hallgatni, hogy jaj, mert a férfiak mennyit dolgoznak. Hát a nők mennyit dolgoznak? Azt sem tudtam hónapokig, hogy hol lakom. Nem találkoztam a gyerekeimmel.
3: A kezdetben, különben az igazság, most,
4: mindjárt megverlek.
3: Ne haragudj meg, de a megszólás eleje óta most először úgy érzem, hogy én egy férfivel beszélgetek.
4: Hát azért mondom,
3: egy
4: igen.
3: Momentumát igen, nem érzed át a női oldalnak.
4: De, ezt a munkarészét átérzem, mert pont az a bajom, hogy milyen kérdés az, hogy miért dolgoznak sokat a férfiak.
3: Olyan jó van.
4: Miért nem az a kérdés, hogy miért dolgoznak ilyen sokat a nők? Meg még aztán otthon is, meg a gyereknevelése, miért ők foglalkoznak?
3: Azért, mert ők foglalkoznak, igen, mert ők foglalkoznak ezzel, ugye otthon.
4: Na és az hol téma?
3: A férfi meg a bizniszbe. És valószínű, hogy
4: ebben
3: a...
4: Az üzleti utakon. Elmentek ti a... Mondjál, mondom, hogy hova. Nem mindenki. Ez mind, amit mondok, ez nem vonatkozik a Zolira. Tehát hála jó Istennek. De most, ha veled
3: igen,
4: kéne élnem...
3: Férfi, meg a Zoli.
4: Ha veled kéne élnem, hát megütne a guta. Mennél. Mert te is mennél üzleti utakra állandóan. Tudom. Hát te is egy ilyen nagy bizniszmen vagy ilyen hú... Megyek, megiszok naponta 10 kávét, meg elmegyek üzleti útra, üzleti út, és akkor ó, mennyi dolgoztam az üzleti úton, és akkor arról szólt az üzleti út, hogy ültél a kávézóba, meg naposztál.
3: De közben meg lett kötve az üzlet?
4: Meg hát, milyen üzlet, nincs is ott üzlet.
3: De van.
4: Nincs ott üzlet.
3: Kötetlen üzletkötés.
4: Nincs.
3: Dehogy
4: ilyen.
3: Nem,
4: de láttam én már filmeket, amiben üzleti útra járkáltak a férfiak.
3: Hát de mondok neked, na jó, mondok egy példát. Például egy üzleti útra, ami nyilvános. Na. Elmész például egy filmvására, vásárolsz filmeket, én. Elmegyek, és akkor mire jöttem rá?
4: És hozod a kezedbe a filmeket?
3: Mire jöttem rá? Ez a 10 éves
4: sztori. Na, mire jöttél rá?
3: Akkor csináltam ilyesmit. És akkor elmész erre a filmvására, de ez olyan dolog, hogy összehozza a vásárlókat, meg az eladókat, a gyártókat, ugye? És ebből van mondjuk 40 darab, vagy 30 ember, ugye? És elmentek 3 napra. És ügyesen kitalálták, hogy nem csak az volt, hogy van egy vásár, és akkor most akkor ez ennyibe kerül, ez annyiba kerül, hanem csináltak programokat például. És akkor ez mondjuk egy üzleti út, mert elmész 3 napra.
4: Fogadjuk, hogy volt borkóstoló.
3: Persze. Hát,
4: jó.
3: De azért, tehát amikor megismersz egy partner.
4: Jó. És a százalékban vele... egyébként
3: igen?
4: Több volt a férfi, vagy több volt a nő?
3: A férfi.
4: Hát, na itt van.
3: De várjál!
4: És a nő meg de otthon várjál. Mit csinál? A nő az meg ledolgozza a munkaidejét.
3: Nem érti,
4: hazamegy, ebédet főz a gyerekének, kitakarítjázat, kimossa a te ruháidat, amit egész héten hordtál valami másik üzleti úton, amíg te borkóstolón vagy.
3: Na várjál, oké. igen, megfogadásokat.
4: Három napig.
3: De a lényeg az az, hogy amikor megkötsz egy üzletet, vagy csak ismerkedsz valami. De mikor van egy ilyen közös élmény, vagy egy közös bolkóstövel, bercsicsentetek, közösen, kész, olyan paktom jobb, erősebb, mint egy szerződés.
4: Jó, azt én tudom, az egy tisztában
3: ezért vagyok. Fontosak az üzleti utak.
4: Én azt érted, de hol hát vannak akkor a nők?
3: Hát nem tudom, miért nem csinálják ezt a nők. Hát miért nem mennek?
4: Mert nem hívják őket.
3: De én ismerek olyan nőket, akik voltak ott is éveken keresztül. Majd napig valakit ismerek.
4: Akkor jó.
3: Persze.
4: De több a férfi.
3: Csak keves. Szóval hát egy terség ki vagy ezeken a dolgokon akadva.
4: Ne, hülyék ezek a kérdések ebben a cikkben. Tehát az oké, hogy miért nem szeretnek vásárolni a férfiak. Oké, nem szeretnek, oké. Miért dolgoznak sokat a férfiak?
3: Igen, hát a munkahelyen.
4: A következő kérdés az lesz, hogy miért ülnek otthon a nők egész nap, és nem csinálnak semmit,
3: azt nem mondta senki, nem csinálnak semmit. A nők azok sok mindent csinálnak, ez egyértelmű.
4: Jól van.
3: Abszolút.
4: Akkor jó.
3: De nem úgy, mint te, hogy így dolgozik reggeltől estig, az ritka. Nehogy azt mondta, hogy az bevált. Bevált?
4: Szerintem sok nő csinálja azt.
3: Sokan csinálnak így?
4: Szerintem
3: igen. Tényleg, te néha este élsz haza.
4: Szerintem igen.
3: Igen? Uh-huh. Én nem szólok bele ebbe, én hagyom most, hogy erre válaszolj, mert én ezt őszintén nem látom. Annyira, őszintén nem is figyeltem nagyon sose, hogy általában nők azok mit szoktak csinálni. De igen. Hát gondolom, valaki elfoglalt, meg valaki nem. Frasz, ugye. Nyilván a férfiakra is igaz lehet. Csak mindig azt mondják, ebbe igaza, hogy a férfiak dolgoznak. Vagy ő rájuk jellemző az, hogy az,
4: azért, mert
3: képesek dolgozni.
4: Azért, lemaradtak
3: pár
4: évet. Hát most már azért... Érted, a nő is ugyanolyan pénzkereső, meg teljes része a társadalomnak.
3: Még kell így külön hangsúlyozni?
4: Hát mert hangsúlyozni kell, mert még ez mindig nem fogták fel.
3: Aztán van egy olyan pont, hogy itt a férfi... Hímes
4: fogiszta leszek itt a műsor.
3: Igen, ez hihetetlen. A férfiak ugye állandóan egy dologra gondolnak, egyszerűen azért, mert 10-20-szorosa a tesztoszteron szintjük a nőknél, nagyobb az agyalapi mirigyük, úgyhogy ennek következtében hát ez biológia, de hát ezt el kell fogadni.
4: Elfogadjuk.
3: Mindig készen állnak az akcióra. Ez most egy ilyen, szerintem ezt nem a reggeliben fogjuk most megbeszélni, ez egy olyan pont, hogy ezzel át is haladhatunk, és van egy olyan dolog, ezt meg én nem érzem át, de szerintem most már ilyen ritkább.
4: Jó, azt ma már egyre kevesebben érzik.
3: Hogy a férfiak miért váltogatják állandóan a TV csatornákat meg, mert hogy kell, így. Ez a nőknek a rémálma, de hogy állítólag azért, mert a férfi az adott információra kíváncsi, és akkor aztán megy tovább, a nő meg a történetre kíváncsi, és a történet végére. Na jó, ez most már azt is szerintem megváltozott. Ez egy kicsit tényleg
4: ilyen,
3: old school. Old school, mert manapság már űrlet, amikor mutkó Brasnyó mesélte erről, nézett egy interjút a Matt Damon-nak meg a Ben Affleck-kel, hogy csináltak egy új filmet, és most már számolnak azzal a filmkészítők is, főleg amikor ilyen online platformokra gyártanak, hogy ez biztos, hogy úgy fogják nézni az emberek, hogy közben mobiloznak. Ugye, hogy ez van?
4: Persze.
3: Tehát többet nincs majd, hogy leülsz és nézed a tévét, hogy csak úgy nézed a tévét, hanem hogy közben mobilozol. Főleg, hogyha magad vagy nem tudom, vagy végül is, ha már olyan valakivel vagy, akivel régóta együtt vagy, akkor ugyanúgy mobilozol. Csak amikor frissek vagytok, akkor nem mobiloztok, hanem akkor nézitek a tévét. Vagy mit tudom én. Na mindig ilyenek vannak. Te mobilozol ez közben?
4: Hát, nem tudom, mi nagyon sok sorozatot, meg filmet nézünk. Nem, olyan van, hogy esetleg rápillantok, ha látom, hogy világít, hogy most valami, nem tudom, fontos-e, de nem szoktam most ott úgy közben üzeneteket elolvasni, mondjuk, vagy ilyesmi. Tehát arra mondjuk úgy odafigyelünk. De erre tényleg oda kell figyelni, tehát hogy ez nem úgy van, hogy most, ja igen, hát alap, hogy nem nézem meg, vagy nem nyitom meg nem válaszolgatok, hanem oda kell koncentrálni arra, hogy nem, most tényleg elengedjük a mobilt, nem érdekel este, nem tudom, 10-kor ne írogasson senki.
3: Jó, hát ilyen antimobilosok vagytok, ugye?
4: Hát...
3: Mármint ilyen mobil free.
4: Írt a barátnőnk, akiknek a garázsát kifosztottuk, hazavittük a finomságokat,
3: ja,
4: és azt írja, hogy minden érdeklődött egy mai programmal kapcsolatban, és azt írja, hogy széles babám. Hát vigyálás.
3: Széles babám, igen. Hát fönn van a neten.
4: Ja, ott is fönt van.
3: Na, persze, igen. Különben nézzétek meg, Haláli, a Anettnek van egy nagyon jó komment, ilyen beszámolója. Hogy
4: nagyon
3: kisfia...
4: sokszor mondtam azt, hogy mondom.
3: Igen.
4: De
3: a
4: azért, mert
3: még
4: mindig
3: róla.
4: A beszólás hatás alatt vagyok nyilván. Na mindegy, visszatérve a mobilra, hát próbálunk, igen, nem mobilozni otthon. Egyébként.
3: Próbáltok, eszem a szívet.
4: Válaszolok üzenetekre.
3: Igen.
4: Ennyi.
3: A
4: és ignorálom,
3: végén...
4: tehát megvan, hogy most már ilyen konkrétan én is így meghatározok időpontokat, hogy nem tudom, most na, most a gyerekekkel játszom, akkor nem is nézek rá az alatt a mobilra például. Vagy ha elmegyek, nem tudom, futni, akkor az alatt abszolút nem nézek rá. Régen azt csináltam, hogy közben is így megnéztem, hogy jaj, úristen, most írt valaki, te jó ég, akkor azonnal válaszolnom kell. Nem kell.
3: Szóval miután, itt a végignézem a pontokat, tehát miután az Anett ledolgoz egy teljes napot, miközben ha vásárolni kell, akkor gyorsan vásárol, akkor hazamegy, és elkezdődik a sorozatot.
4: Van még pont, ami jellemző rám.
3: Ez,
4: és ami úgy jellemző rám, mint a férfi lennék.
3: Igen, szóval az azt jelenti, hogy te eléggé férfias vagy lettél. Nekem ez ma esetlen.
4: Lehet egyébként.
3: Csak bebújtál ez a kis, ezért festetted szőkére a hajad. És akkor amúgy, hogy el vagy, hogy ilyen kis cuki-muki-muki, amúgy meg tiszta férfi.
4: Hát ilyen kettő, férfinő.
3: Kettős vagy? Haláli, még ezzel zárom.
4: Van, aki nagyon csajos, meg van, aki nagyon férfias nő mondjuk, de mondjuk én nem vagyok férfias nő egyébként, csak ezekben a tulajdonságokban szerintem is inkább férfias vagyok.
3: Figyeld, ez elmúlik. Az egyik, tudjátok, hogy melyik az a ruha, amit a férfi meg a nő is föl tud húzni? Hogy hívják ezt? Ezt a ruhát?
4: Nem tudom.
3: Unisex, ugye?
4: Ja, hogy unisex. Úgy, ja igen. Igen,
3: ha
4: igen,
3: van
4: igen.
3: Egy barátom, próbált mondani nagyon. És mesélni, hogy most egy ilyen új ruha, nagyon jó néz ki. Tudod, ez az ilyen. De tudod, férfiak is, nőknek is. Tudod, ez az ilyen biszexuális ruha. Mondom, az nem az. Mondom, az nem az. De jó van, nem baj. Hát csak mindig én imádom, amikor emberek tudod, idegen kifejezéseket akarnak tudni használni.
4: Hát de te is ilyen volt. Istenem, nem tudom, láttatok-e a híradót vasárnap. Az egység szerveztek egy motoros, hát ilyen kivonulást.
3: Happeninget, igen.
4: Idénykezdést.
3: Igen.
4: És az egység nyilatkozott, és azt mondta, hogy a mi ilyen törvényen kívüliek vagyunk, de vannak, akik ilyen szerveződtek, ilyen szakszervezettek, ilyen, nem tudom.
3: Légió,
4: meg így megvan köztünk ez a beef, meg nem tudom, hogy nyomja így a dumát. Így,
3: és mi
4: nézem,
3: van?
4: Annyit nevettem ezen, hogy így.
3: Ez így van.
4: És tegnap bejövök, és mondom neki, Jézus Mária, mondom, itt van egy törvényen kívüli. És mondom, nem is tudtam, hogy neked nincs személyigazolványod, meg semmi. Aha, mondom, te aha. Ilyen bűnöző vagy, és aztán meg így eltelik negyed óra, és az egy ilyen pánikba. Úristen, ma megyek regisztrálni a motroma, te jó Isten, és így gondolkodtam magamba. Hát mondom, ez nem egy törvény kívüli ember.
3: Hát nem úgy, ember. Majd neked elmondom, a rádióban nem mondom.
4: De mondd, érdekel.
3: Nem
4: tudjátok be a szabályokat, mi?
3: Törvényen kívüli.
4: Igen, és így gondolom, tehát az ECI úgy elképzeli, hogy majd az FBI-t megjelenik miattuk szabad. Most ilyen gangster korszakát éli éppen.
3: Mikor jönnek a helikopterek?
4: Néhány hónapig, amíg ez érdekes, utána aztán meg majd nem tudom, kitalál valamit.
3: Én, de Anett legalább nem mondta, én nekem legalább, én mindig elszórakoztatom magam.
4: Te bennünket is elszórakoztatsz, mert igazából így kb. Ilyen 3 havonta teljes váltás történik nálad, és akkor mindig valami újabb mániát kell
3: ez
4: hallgatnunk.
3: Ez már 14 éve.
4: Igen, szóval, hogy folyamatosan megújulsz, és biztos, hogy kreatív vagy, mi már egy kicsit kezdünk elfáradni.
3: De, hát tessék felvenni a tempót.
4: Úgyhogy most az egy törvényen kívüli motoros, tehát hogy most ez törvényen a legújabb. Kívüli.
3: Igen, nem sokára.
4: Amióta 20 éves barátai.
3: Igen, és nem sokára kezdünk bűnözésbe vágunk meg ilyesmi, úgyhogy tök jó.
4: Hát, és abszolút, én abszolút el tudom rólad ezt képzelni, hogy így bekattansz, és most ez lesz a következő. Ez a level 174, gondolom nagyjából ennyinél tartunk itt a 14 év alatt. Na, most lemegy ez a gangster fázis az Vekának, és akkor majd ezt fogjuk hallgatni,
3: hogy
4: hát, hogy ő ilyen sugar daddy lett, és akkor így a nőjének az ilyen kis pici kis szoba kutyáját majd így fogja így a kezébe, és akkor is sétál, így majd követi a nőt, aki megy be vásáron, és ez csak így veszi ki a szarany bankkártyát így a zsebéből, így pittyengeti mindenhol, akkor nem már nem lesz bűnözés, nem lesz motorozás, semmi.
3: Platina.
4: Mert akkor majd...
3: Az jó. A menő, nem az arany.
4: Jó, mit tudom én?
3: Jaj, lehet, majd mondom én neked ezeket.
4: Úgyhogy ez lesz a következő fázis majd. De majd erről is részletesen beszámolunk itt a
3: rádióban. Majd elmesélem, persze.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
5: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
6: Jason.

0: Házben nem tudom, hogy mikor jönnek Szabadkára a robottaxik, valószínűleg, hogy annyira késő, hogy te már Tati leszel, mire ez ide bejön. Lehet, hogy megbúszott először az utolsó generáció, aki még taxizik, mármint így, hogy vezetsz, és mondod, hogy akkor indítom a taxi órát. Az, hogy a Belgrádban már van repülőtaxi, nem, de érkezik az is már, majd kelet-keletről. Szóval a lényeg az az, hogy most Amerikában kitalálták több tagállamba, hogy bevezették azt, hogy ha már úgyis robottaxik mennek, akkor mérjék már fel különben az utakat. Ez különben jogos. Uh-huh. És akkor, hogyha kátyú van, akkor jelzik.
1: Most zseniális.
0: Van egy rövid
1: de
0: kis...
1: Várjál, de
0: igen, mondjad csak.
1: De kinek jelzi? Bárkinek illetékesnek, aki... Aha, tehát akkor nem neked. Annyira jó lenne, hogy szonározni egy a vidéket, tudod? Egy ilyen, lenne egy ilyen...
0: Ilyen hangolű.
1: Úgyhiszem, mennyire szeretem azt a hangot, és tudok valakit, csak nem tudom, nem jut eszembe, hogy ki az, akinek így csörög a telefonja.
0: Á, komolyan.
1: És mondom, zseniális megoldás egyébként, komolyan. Amikor ezt a szonár hangot lehet hallani, amit igen. A tenger alatt járók bocsátanak ki.
0: Igen.
1: Na, mondjuk egy ilyen 100 méteres sugarú körben ő ellenőrizze, hogy van-e kátyú, nem? És hogyha van...
0: Hogyne.
1: De neked, érted, hogy nem egy
0: és
1: bele.
0: És akkor mi, hogy be kell, hogy nekem...
1: Igen, de magáról a rendszerről, nem a taxiról beszélek, tehát a taxi az visz nyilván, ugye most taxikról van szó, hanem egy rendszer, ami a te autód, és akkor így szóljon már, tudod. De ez, hogy kifelé is jelzi, hát ugye nálunk vannak ilyen oldalak a Facebookon, ezeket az ilyen történéseket, az ilyen úton történő bármilyen happeningeket, ezeket általában mindig ilyen kult szó alatt jelenítették meg, hogy Pistájka. Nagyon idegesített. Pistájka.
0: Az valamit biztos, hogy jelent.
1: Hát ilyen fütyülő.
0: Aha,
1: az ilyen pii, tudod, hogy figyelmeztetnek.
0: Achtung,
1: hogy...
0: Achtung.
1: így kellett volna inkább.
0: Igen.
1: Amúgy ez nagyon hasznos volt, és akkor tud bent valami történés, vagy nem tudom, nem működik ez a lámpa, amott útfelújítási munkálatok vannak, nem tudom, le van zárva, igen. Itt egy hatalmas, egy kátyú, vigyázzatok, vagy az egész utca rettenetes úgy, ahogy van. Tehát igazából tök hasznosak. Általában a kátyúkra mentekre volt egy ilyen időszak, igen. És amikor kitették, akkor nagyon-nagyon sok reakció érkezett rájuk, általában ilyen arcok. És
0: mérgecsek voltak, mérgecsek!
1: vagy az, a másik pedig, aki úgy állt hozzá, hogy tudod, így nevet. Az a nevet. Nekem mindig ez a fajta nevetés jut eszembe, csak ezért akartam imitálni, de haragudjatok. Tudom, hogy le kellett halkítani, most miattam a rádiót. De alapvetően működtek ezek az elképzelések, mert olyan mennyiségű reakciót váltottak ki, meg felháborodást, amikor volt egy kátyú, hogy igazából nagyon gyorsan kimentek, és pár nap alatt aztán helyrehozták.
0: Azért,
1: és azt is posztolták, tök korrektül egyébként, hogy na, helyrehozták minden,
0: oké? Okay? Igen, nekem tök érdekes, hogy a világon olyan sok országban van gond azzal, hogy a kátyúkat nem javítják meg időbe, hogy vannak országok, elkezdtek árulni kátyújavító szenteket, ezt láttátok? Zsákba lehet venni. Komoly.
1: Tényleg?
0: Aha. Igen. Olyan, mint hogy mi megveszünk a glettet, ami előre be van keverve, ez előre be van keverve. És akkor kibontod.
1: Beleplöttyented.
0: Beleplöttyented, szépen eltapsikolod, vagy paskolgatod, vagy hogy, csak aztán kész.
1: Annak van egy ilyen jó hangja. Nem ilyen. Hol lehet ezt imitálni? Melyik felületen?
0: Ez kicsit más, amit te most imitálsz, de mindegy.
1: Olyan puha.
0: Az Zolinak mindig csak ezzel jár az esze.
1: De nem ilyen hangja van. De hasonló nem igazából.
0: Nem ilyen hangja van.
1: Komolyra fordítva,
0: és akkor megfogod a kis zsákot, felvágod a scalperre, fuck! És akkor így, tudom, én mindig így adom a hangot, de rájöttem, és ez így nem jó.
1: Fuck!
0: Hogy kéne ezt?
1: Nem tudom. Nekem jó. Nálam átmegy.
0: Igen.
1: Jó, ezt hallgattam 15 éve, megszoktam már. Tudok az orosul, megtanultam igen, az orosul, és ahogy mondod, hogy fuck, mindig tudom egyébként, hogy milyen mit imitálsz éppen.
0: Ugye?
1: Hiába hangzik mindig ugyanúgy. Tudom hát az orosítani.
0: Szóval a lényeg az, és akkor betömöd otthon, érted magadnak. Érted,
1: és ahogy érteni
0: kell. Nem, most kézzed, hogy nézel ki az úton, és ott van mindig egy luk, érted? És akkor nézed, és ideges vagy, érted? És akkor fogod és betöbbet. Hát nálam volt...
1: Volt, aki egyszerűen tett bele halat, nem? Meg így körbe rajzolták, hogy csináltak ilyen fintákat. Egyébként az emberek halat. Ilyen külföldön ráadásul, hogy nem tudom, valami kátyú, és aztán nem tudom, ilyen emlékművé alakították. Hát volt valami ilyen sztori, mint nagyon régóta ott volt az a kátyú, ilyen több mint 10 éve, de ugyanott, tudod, mindig egy ilyen hatalmas egy kátyú, és akkor aztán annak kezdték így a gondját viselni.
0: Lehetséges.
1: Így ápolták. Víz került bele, akkor nem tudom, akkor ízítettek már ilyen kis kerti növényeket, tudod, ízik.
0: Olyat már láttam.
1: Azt hogy abból tettek halat is végül.
0: Vannak ezek a világon, vannak ezek az ilyen gerilla dolgok is, ilyen valami. hát nem biogerillának hívják őket, de valami ilyesminek, akik meg azt csinálják,

0: Elk, hogy fognak mindig virágot ültetnek az összes kátyúba, és akkor utána azt lefotózzák, és kiposztálják a netre. Szóval, hogy vannak azért, nagyon-nagyon sok helyen probléma ez. Ez is egy érdekes dolog különben, hogy és majd így előbb-utóbb fejleszteni kéne, mert értjük, hogy mi 100 évvel ezelőtt kitalálták, hogy aszfaltozzunk, de hogy még mindig itt tartunk, mert ez minden télen tönkre megy, aztán minden évben újra kell gyártani. És minden évben újra kell csinálni.
1: De biztos van rá egy jó módszer. Biztos van egy jó módszer, jó keverék, valami anyag, nem tudom, mi múlik, ki ért hozzá, mi múlik ez a történet.
0: Van útjavító, valami de hallgatunk.
1: Tényleg, mert tudom, hogy nyilván drága beruházás ez, de annyira, annyira sokat számít, annyira más egy országnak, meg egy környéknek a megítélés, hogyha jó az út. Most mit tudom, nekem ennyi elég volt, hogy ott Apatin környékén, amit meséltem itt az első megszólalásban, merre mentünk, tudod, ilyen töltés, Duna közel, nem tudom, végig jó az út, és nem egy ilyen hiper-szuper. Aztán mentünk olyanon is, hogy egyébként az ilyen frissen aszfalt, fantasztikus, tényleg nem tudom, elképesztő minőségű volt. Utána persze mindig gyorsan átment rosszba, hogy beértünk Apatinba.
0: Nem tudom, de az, hogy ki mit értékel, meg ki mit nem értékel. Ugye mi, akik folyamatosan egész életünkben rossz utakon nőttünk fel, nekünk ez egyszerűen fantasztikus, amikor van egy új út. És most én ehhez persze megint nem értek meg igazából, ennek itt megkérdezni, de hogy mondjuk az hogy történhetett meg, hogy Szabadka az Ludas és Kispiac között ilyen fantasztikus az
1: igen,
0: út.
1: Igen.
0: Most ha ott is sikerült megcsinálni, akkor még miért nem lehet máshol?
1: Most nem tudom, az mennyire tud tartós lenni, majd hosszú távon, hát reméljük. Mutatkozik.
0: Én használom, amíg még egybe van.
1: Tényleg az is annyira fantasztikus. Amit viszont én nem értek, most egy friss élmény, tuti, így beszéltünk már róla, nem is olyan régen, de becsefelé, gyerekek.
0: Szerint, én is mentem.
1: Ez mi?
0: Mentem párszor, és én konkrétan az autó, az első alkalom, amikor mentem, akkor meg kell, úgy adaptálódnom kellett hozzá. Ilyen volt, tudod, micsoda? És látod azt is, milyen gyönyörűen rendben hozták? Én rengeteget jártam, Zoli, Topolyáról Bácskos útfalvára. Rengeteget.
1: Igen, az is
0: az
1: jó.
0: Út, az tragédia volt. Meg van javítva. Most már jó ideje. Rendben van hozva, és most én egy ideje nem mentem rajta, mert ez még akkor volt, amikor még zenéltem a Béterben.
1: Mentem kiváló. Egyébként semmi gond nincs vele.
0: Nagyon-nagyon-nagyon sok-sok különben tényleg mostanában jó út, és akkor ez az egész világ, és akkor becsek kimaradt. És akkor én is gondolkoztam rajta, hogy basszus, én nekem, akinek ez a crossoverja van, nem bírtam így 90-nel jobban menni, még földes úton megyek ez az autóval különben. 70-nel. Hát, hogy bírja. Ezt az utat nem bírta. Hát szerintem úgy mentem vele egy 90-nel, aztán úgy fölöttem már tényleg rajta, hogy nincs értelme, szét fog esni az egész hét. Szóval tönkreteszem a saját autómat. És kicsit túlzok, de hogy ilyen, hogy ezt így, de várjatok ember, hát ez egy csomó ember él ott. Hát ez nem az van, hogy valami, nem tudom, ami elhagyatott kis valami, nem tudom, micsoda.
1: Becse?
0: Hát persze.
1: Nagyváros. Hát persze. Vajdasági viszonylatban.
0: Most így ilyen kis egyszerű emberként beszélek erről, mert nem néztem utána, nem beszéltem senkivel, fogalmam sincs ki, ez tartozik.
1: És úgy oldották meg, sincs, de hogy így... úgy oldották meg, most külön megfigyeltem, Topolyáról, mikor kiérsz, egy darabig mehetsz 80-nal, aztán jönnek már a korlátozások kicsit 50, mert ugye ott van leágazás, nem tudom, Gunaras felé, akkor egy-két település keresztül mész, és onnantól kezdve átmegy az út egy ilyen rettenetben, nekem én nem értem ezt a pirosas árnyalat, hát hogy ez mi?
0: Én sem
1: cseréptől merít, vagy mi az? És ki van tél, következetesen végig a 60-as tábla, akkor menj ennyivel.
0: Igen,
1: itt ennyivel
0: Most itt mondják, hogy Szabadka csantavé között katasztrófa. Ezt
1: ritkábban megyek, de lehet. Igen. Nem annyira megyek, részes, mint ezek, amiről beszélünk szerintem.
0: Az sehol sincs ahhoz képest, ami ne haragodtok. Szerintem ez az én felfedezésem, ez a Topolya Becse, ezt előbb-utóbb valakinek meg kell csinálnia. Nézzétek, ez
1: nem,
0: ez tényleg elképesztő. Tehát ez ilyen tényleg, de hát, és végig, tudjátok...
1: Végig, tehát nincs egy szület, érted?
0: Pont ezt akarom mondani, de van az, amikor elhahotázunk rajta, ha-ha-ha, jó van, lehetne jobb az út. Nem, ez most itt tényleg álljunk le, nem tudom, hogy tényleg kihez tartozik. Ez nem vicc. Tehát ez nem vicc kategória, tehát az utat meg kell csinálni.
1: Nagyon jó lenne.
0: Hát nem tudom, hogy kihez tartozik, de azután most össze kell gyűjteni egy kis pénzt, és azt meg kell csinálniuk, mert ez így tarthatatlan.
1: Örülnénk neki. Na, tehát ez sokan ez vannak így ezzel.
0: Fantasztikus lenne, az egy nagyon-nagyon nagy dolog
1: hallottam
0: lenne.
1: Ismerőstől, hogy nem tudom, Topolyáról bent Becsére, és akkor Zentán keresztül került, inkább nem bírtam el azt az utat, tudod, inkább én az emberek hozzáteznek ilyen plusz 60 kilométert, nem
0: inkább
1: tudom
0: mennek Adán keresztül. Komolyan.
1: Úgyhogy,
0: komoly, ez halál
1: hát nem
0: komoly.
1: Tudom, ez tényleg fura, tudod.
0: Hát, hogy értem én, hogy a megoldás az, hogy mindenki vegyen egy helikoptert, és akkor nem kell ezzel szórakozni többet, de talán inkább csináljuk meg az utat, nem? Tehát, hogy ennyi. Mert hogy Becsénél Tehát amikor például Csantavérre megyek, én Csantavérre simán elmegyek motorra. Simán. Na Becsére nem megyek el. Az biztos.
1: Igen, az kíméletlen. Nem kíméletlen. Annyi, hogy Becsén, én most már másodszor találtam rá egy útra, ami szintén egy ilyen nagyobb, magasabb beosztású vagy funkciójú út Becsén belül. Az milyen ijesztő. Tényleg ott így vannak ilyen részei, ahol szerintem már megkezdődtek valamilyen javítási munkálatok, aminek következtében felverték a beton, akkor az úgy maradt, akkor jött egy ilyen természetesen keletkezett kráter, akkor 3 folt, de az egész ilyen recés, itt mutkodik, és nem lehetett nagyon belátni igazából, és tehát hiába mész 40-50, nem mutkod, azt hiszem pont motorra, meg legutóbb kocsival szaladtam bele, hogy így mész, és akkor így, te fékezés, úgy mész át rajta, és egymás után rengeteg minden oldalról, ha kitérsz balra, akkor arról is van egy, de jobbról is van, kiméletlen, nem tudom, ennek az utcának hát, a nevét sajnos.
0: Én még csak azt is gondolkoztam, hogy tudod, az a topolya, olyan szinten katasztrófa, hogy ha valaki azt jó megmarketingeli, az, hogy ez ő áll a mögött, hogy ez végre meg lett oldva, szerintem annak imába fogják foglalni a nevét.
1: Igen.
0: Tehát ez így még nem tűnt föl senkinek, hogy legalább akkor legyen így, közelítsük meg így, hogy valaki 85 ezer piros pontot fog szerezni azzal, hogy azt megcsinálja. Csinálja meg!
1: Mihály írja, hogy ez az útvonal, ugye Becse Topolya között, ez olyan, ami jóta ő is az eszét tudja, régóta ilyen. Mondta, hogy volt olyan időszak, amikor ott a Fantaszt vagy Dungyerszki kastély környékén ott akkora lyukak voltak, hogy disznó simán belefekhetett úgy, hogy nem látszik ki.
0: Jó, az olyan durva. Van különben, ez nekem egy ilyen út, meg aztán ugye Magyarországon van egy út, ami rémisztő. Én eltévedtem ott egyszer, nem egyszer, kétszer. Ezt pedig tudjátok, amikor rossz helyen fordul. Ezt mindenki tudja, ugye? Amikor átmegyek Kelebiánál.
1: Ja, ez a magyarországi Kelebia felé?
0: Igen.
1: Tompáról mondjuk?
0: Igen,
1: ja, az...
0: és rossz felé az... fordulok.
1: Kultik.
0: És tudod, mit csináltam este? És az különben, tudod, ilyen félelmetes, olyankor bekapcsolom az összes lámpámat, ami van. Hát ez ugye csak a ködlámpa, meg a klasszik lámpának a hosszú fénye.
1: Előveszi egy zseblámpát, még azt kinyújtad.
0: Mindent így megvilágít az autó, és amint hogy mennék valamilyen, tényleg ilyen hangokat képzelek, hogy tudod, ilyeneket, bár lehetek elném az ablakot, lenne is ilyen hang. Igen? És egyszer jöttem este haza, emlékszem, egy ilyen igen, hogy csináltad ezt?
1: Nem bírom meg ismételni. Predátornak. Kifáradtam benne?
0: Predátornak. És szóval így jöttem este haza, nagyon messziről jöttünk, mert nem tudom, hogy hallgattam minket, akivel voltam, halál év, ott voltunk egy ilyen csillagvizsgálóba egyszer, de életem élménye tényleg. És jövünk haza, este van, este vannak a csillagok, ugye? Akkor látod. Na mindegy, szóval jövünk haza.
1: Nagyon durva megfigyeléseid vannak.
0: Ugye az? Figyelj, megpróbálom körülvénni. És így elrontom az utat, ne tudod, és sosem hol kell lefordulni. És így rámegyek arra az útra. És olyan volt, mint egy ilyen elvarázsolt világ. Esküszöm, figyeld ezt most így, csukd be a szemed, és próbáld elképzelni. Megyek úgy, hogy a hőmérséklet pont olyan, amikor tudod, az a kis köd képződik úgy, csak olyan 15 centire.
1: Igen,
0: ugye,
1: igen, ilyen fátyol.
0: Az aszfalt fölött, tudod. És mész azon az úton, és ott van az a kis fátyol cucc, és közben hogy világítok ezzel a lámpával, hogy minden világítson, tudod, és megyek át ez az erdős részen keresztül, az út is olyan, mit tudom, olyan, amilyen.
1: Az rendszeret. Ott az út az a... Igen,
0: tehát lehet rajta haladni.
1: Kultikus, a világ egyik legrosszabb útja.
0: És igazából nem tudom elteni, hogy varázslatos vagy félelmetes volt, de ennyi állatot még sose láttam az út szélén. Csak hogy álltak és néztek. Ilyen tudod, őzek, nyulak, meg minden, ők is néztük, ez a hülye, aki
1: eljön. Megint valaki rossz kiárata ment ki a körforgalomból, pont erről beszélhettek.
0: Tényleg, úgyhogy az egész elképesztő.
1: Szeretnél
0: volt.
1: Szeretnél ott kereket javítani?
0: Ezek gondolkoztam pont.
1: Ilyenkor mindig eszembe jut nekem is, egyébként az ilyen utakon nem.
0: Én nekem az jutott az eszembe, persze lehet. Most idézőjelben, hogyha ilyen helyen kéne este, mondjuk éjfél után, mint hogy ez is most volt, vagy éjfél környéke, így, hogy ilyen kötfátyol van, néznek a vadállatok, stb., és arra senki nem fog menni, csak te, mert te is azért mentél, be elrontottad. Ha ilyen helyen kéne megállni és kereket cserélni, akkor szerintem akkor többet ér, hogy nyakon szúrod magad, mint hogy...
1: Ezekkel a gondolatokkal játszatok, képzeljétek el, aztán írjátok meg, hogy érzitek. Mi búcsúzunk erre az órára, mert mindjárt jövünk hírekkel, aztán folytatjuk a következővel természetesen.
2: Az autóban
3: vagy bicajon
2: Pannon Rádió a legjobb utitárs.
4: Reklám.
2: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
3: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
7: Műsorajánló.
8: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
9: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
10: 8 óra van.
11: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
12: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
11: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Álláshirdetés.
13: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
7: Reklám.
14: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
15: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
7: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. Keramika Jovárovics.rs.

0: Pannon Presszó. Neked szól.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Remélem jól indult a napotok, és megvolt már az első kávé. Sajnos ma nem számíthatunk túl sok napsütésre, felhős, borús időre viszont igen, sőt, nem árt, ha magatokkal visztek esernyőt is, mert helyenként előfordulhatnak záporok és zivatarok. De a borongós idő ellenére is tartsatok velem és velünk, mert sok érdekes témát hoztam nektek is, lesz nyereményjáték is, valamint 7 nap horoszkóp is hamarosan. A mikrofonnál Szabó Reginát hallhatjátok, a jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid szolgáltatja nektek. Induljon is a nap Mikál Jojó dalával.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhangoló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyűzenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
0: Reklám.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a 7 napot.
10: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

aki szereti a Coca-Colát, figyeljen, 195 éve ezen a napon született Dr. John Stitt Pemberton, amerikai gyógyszerész, a Coca-Cola megalkotója. Kevesen tudják, hogy a világ egyik legismertebb üdítőitala eredetileg nem frissítőnek készült. Pemberton ugyanis 1885-ben fejfájás és gyomorpanaszok elleni szirupként alkotta meg a Coca-Colát. Az eredeti receptben még kokain is szerepelt, ezt azonban, hát sajnos vagy nem sajnos, 1906-ban kivonták belőle és koffeinnel helyettesítették. A Coca-Cola nevét és ikonikus logóját Pemberton könyvelője találta ki, ez is szerintem izgalmas info, az ital pedig kezdetben gyógyszertárakban, szódakutaknál kimérve fogyott, majd később vált a világ egyik legismertebb üdítőjévé. A Coca-Cola megalkotója 88-ban eladta a receptet és a forgalmazási jogokat is, a többi pedig sajnos már csak történelem.

Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: for you.
1: Görög nyelvlecke haladóknak. Tikkanis, hogy vagy? Boronakat kiszuelo? Ide ülhetek? Szagapó, szeretlek. Tudtad, hogy a horoszkóp görögül? Horoszkóposz? Ja, hogy mit mondanak a csillagok? Ez kiderül. Az asztrológiában a nap, a hold és ezek bolygóinak helyzete megmutatja, mire számíthatsz. Az asztrológus megmondja. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
2: Ahogy ígértem is, következzen a 7 nap horoszkópja. Nézzük, mit üzennek a csillagok nekünk július 8-ától 14-ig. Kos. Hivatás. Büszke lehet a kimagasló teljesítményére és az újabb sikereire, de ne bízza el magát. Szerelem. Ha valaki nagyon felkelti az érdeklődését, úgyhogy figyeljen, egészség, helytelen életmódot folytat. Változtasson, amíg nem késő. Ezt üzenik a csillagok a kosnak. Következzen a bika. Hivatás. Az otthoni teendők kerülnek előtérbe, de azért a munkáját sem hanyagolhatja el. Szerelem. A hét nem sok jót ígér, gyakran összezördülhetnek kedvesével. Egészség. Ne feledje, hogy a testi tüneteknek gyakran lelki eredetük van. Következzen az ikrek. Hivatás. Ne hagyja magát sürgetni, és koncentráljon azokra a feladatokra, amelyekkel későbbi lépéseket készíthet elő. Szerelem. Gondjaikra mielőbb találjanak megoldást párjával. Egészség. Óvatosan az edzésekkel ebben a nagy hőségben. Most következzen a rák, Tamara kedves kollégánk, jól figyeljen. Hivatás, ha lehetséges, a fontosabb feladatokat halassza a következő hétre. Szerelem, kihívásra, változatosságra van szüksége, de ezt nem játszhatja sokáig. Egészség, a bőre nagyon érzékeny. Ha napozik, használjon nagy faktorszámú naptejet. És most következzen az oroszlán, vajon nekik mit üzennek a csillagok, hivatás, ha teheti, ütemezze át a feladatait. Szerelem, párjával hűséges típusok, de ha mégis megtörténne a félrelépés, azt egyikük sem tudná megbocsátani a másiknak. Egészség, ereje teljében érzi magát, bármire képes lenne. Reméljük ez így is van. És akkor most Dávidhoz, itt a stúdióban szólok, illetve az összes szűzhöz, hivatás. Gazdálkodjon ügyesen az energiájával. Ne minden feladatra mondjon igent. Szerelem. Ideig, óráig elvakíthatja a szerelem, de hosszú távon sok feszültséget kell feloldania. És egészség? Fizikailag nincs csúcsformában. Hallod, Dávid? Erősödnie kellene. Ez volt a szűz.
3: Műsorajánló.
4: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
5: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
6: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
1: Folytatjuk a horoszkóposzt, azaz a horoszkópot. Jönnek a részletek itt és most a Pannon Rádióban.
2: Következzen a mérleg, hivatás. A

Fontosabb teendőivel végezzen. Az apró feladatok ráírnak még egy kicsit. Szerelem hihetetlen könnyedséggel tudja elbűvölni az ellenkező nem képviselőit. Egészség. Éjszaka rosszul alszik, ezért már kora reggel fáradtnak érzi magát. Skorpió. Hivatás. Amíg mások nyaralnak, addig ön kénytelen helytállni a munkahelyén, viszont így az előrelépésre is nagyobb az esély. Szerelem. Hatalmába keríti a féltékenység. Egészség. Minél kevesebb időt tartózkodjon a napon. Következzen a nyilas. Hivatás. Belefoghat valami újba, de az elején nehézségekbe ütközhet, ezért hamar elveszítheti a kedvét, lelkesedését. Szerelem. Sok öröm, de ugyanannyi bosszúság is érheti. Egészség. Nagyon ingerült, gyakran különösebb ok nélkül veszíti el a fejét. Bak. Hivatás, noha bőven van munkája, az lenne a legjobb, ha megpróbálna mindent egyedül megoldani. Szerelem. Mindig a saját érdekét tartja szem előtt, ezért a partnere kijöhet a béketűrésből. Egészség. Óvatosan barkácsoljon. Következzen a vízöntőn, na nézzük nekem, mit mondanak. Hivatás. Sokat kihozhat ebből a hétből. Szerelem. Megtörténhet, hogy olyan valakivel találkozik, aki miatt úgy érzi, a sors a tenyerén hordozza. Ez az érzés azonban megingathatja a meglévő viszonyát. Ó, rendben. Egészség. Kerülje az alkoholt. Köszönöm szépen. Jöjjön a halak. Hivatás. Lassan jön lendületben, nagy erőfeszítéssel tudja elintézni a nap feladatait. Szerelem. Kapcsolatában nagy változás állhat be. És egészség. Testileg, lelkileg fáradtnak érzi magát, érdemes lenne kivennie egy-két nap szabadságot.

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kara György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény- és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Panorádió, a te hangod.
7: Éjjel, nappal, 91,5.
9: A zene Pannon tengere.
8: Panorádió, a te hangod.
0: Társadalmi célú felhívás.
10: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
12: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
13: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
14: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
15: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
14: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
15: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontora Prémium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Műsorajánló.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
3: Erős csalsz.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panon Rádióban.
1: Reklám.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Itt a Pannon Rádió.

0: l'ultima che ci saccava i mali. Poi non presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: A 12. Kulturális Filmek Fesztiváljára kollégáim is neveztek egy különleges kisfilmmel. Egy portréfilmet készítettek, amely a helyi magyar kultúra és a hagyományőrzés világába enged betekintést, miközben egy gyönyörű, mára egyre ritkább mesterséget is bemutat. Hogy miről szól a Tudom, de nem bírom című kisfilm, és ki a főszereplője, arról most mesélnek nekem Rózsa Edina és Masa Attila. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
2: Szia, és köszöntjük a kedves hallgatóinkat. Szia, is.
3: Hello.
1: Edina, hozzád fordulok most az első kérdéssel, hogy hogyan találtatok rá a főszereplőre, akit majd mindjárt elmondasz, hogy ki, és miért pont ő lett a választás?
2: Gór Sándor bácsiról van szó, ő egy Péter Révei, vagy ahogy nagyon sokan ismerik a települést, Pecellói bácsi, aki ugye kosárfonó. És ugye itt mi a Pannon RTV-ben szeretünk mesterségeket bemutatni, vagy olyan személyeket, akik már bizonyos mesterségnek ténylegesen az őrzői, mert teszem azt, kis közösség, vagy kis település, magyar lakta település, és olyan dolgot csinálnak, amit kevés ember, vagy már legalábbis véleményem szerint a mai fiatalság nem feltétlen foglalkozna vele, vagy készítene dolgokat, és szerintem a kosárfonás is egy ilyen. És a Közügyek című hírháttér műsorunkban volt egy összefoglaló a bácsival, és amint megjelent a Kulturális Filmek Fesztiváljának a felhívása, akkor nekem jött az ötlet, így fejben az elgondolás, hogy miért ne? Mert ugye megvolt a téma, ami a helyi magyar kultúra témakörben kellett a kultfilmre készíteni valamit, és összekapcsoltam, hogy miért ne foglalkozzunk akkor ezzel, miért nem mutassuk be a bácsit, Sándor bácsit, aki egyébként Pecelló és környékének utolsó kosárfonója, ezt szerintem kijelenthettük és jelenthetjük, és tudni kell azt is egyébként, hogy a családjában ez öröklődő, tehát az ő édesapja, a nagyapja mind kosárfonók voltak, és szerintem, hogyha ami nekem egyébként különösen személyes kapcsolatom, vagy kapcsolódásom az egész kisfilmmel, meg magával a témával, a kosárfonás. Falusi lány vagyok, és gyerekkoromban a górézás, tehát, hogy még volt mit górézni.
1: Hát igen.
2: És rengetegszer, Istenem, hányszor kellett ott állnom, és mennyit dühöngtem, amikor anyu és apu azt mondták, hogy de segíteni kell, és górézás, és alsós iskolásként, és mentem, és dobáltuk a kukoricát. Tehát, hogy a mai napig egyébként fonott kosárral járok a piacra és a boltba.
1: Tényleg?
2: Úgyhogy ez igen, úgyhogy nekem ez a mi kötődésem van a témához, és nekem, amikor forgattunk és beszélgettünk Sándor bácsival, akkor pont ezek az emlékek jöttek vissza. Akkor nyilván dühös voltam, hogy menni kellett górizni, de most már azért egy csomószor így mosolyogva gondolok vissza, és ezért is örülök, hogy elkészült a kisfilm is, hogy Attila és Szalai Adriának egyébként az operatőrünk, és meg kell őt is említeni, ő is igent mondtak, és ők is tényleg nagy elánnal vágtak ebbe bele.
1: Azt gondolom, hogy sokak számára ismerős ez az emlék, amikor gyerekkorunkban, igen, vagy fiatalkorunkban górézunk. Neked, Attila, ismerős?
3: Igen.
1: Te is dobáltad a kukoricát.
3: Nem, nekünk másképp volt. Ugye van az a gazdasági kosár, amit Sándor bácsi csinál, az sok, igen, helyen, sok háztartásban megtalálható volt. Nekem nagyapa az, ő fajsztergályos volt, és nekünk ilyen kosarunk volt, amiben hordtuk a gombokat, amiket csináltuk a szekrényünkbe, úgyhogy én abba cipeltem át, tehát ez hasonló a történet, úgyhogy a kötődés megvan itt is.
1: És te nem először veszel részt, Attila, már ilyen versenyeken. Miért vágsz bele újra és újra?
3: Kihívás. Egész más az a foglal, ugye keveset, mint vágóként, ugye itt úgy vagyok jelen, vágóként keveset vagyunk terepen. És néha-néha sikerül nekünk is az operatőrrel és a szerkesztővel együtt, vagy rendezővel együtt kimenni, és az egy egész más élmény. Másképp is rakjuk össze az egész történetet, mert több ötlet van. Volt egy fotó, egy pillanat, a kép az egész kisfilmben, az Edina szólt az operatőrnek, hogy a cica megy a bácsi mögött.
2: Igen, erre itt emlékszem.
3: És spoiler alert, ugye?
1: Nézzétek a cicát, hol van.
3: Rögtön szóltunk Adriának, az még mindjárt átfordított a kamerát, úgyhogy megvan, igen, a közös munka, meg az összehangolódás az ilyen történetre. Igen, nem az első, már a sokadik, és nagyon jó ilyen apró kis etüdöket csinálni. Amilyen könnyűnek tűnik, olyan nehéz is, mert egy életutat kell 4 percben összefoglalni. és az nagyon nehéz.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy hogy lehet 4 percben? Tehát tényleg lehetetlen, hát, de mi a fő szempont, vagy mikre figyeltetek?
3: Úgy, hogy Edinával beszélgettünk erről, hogy húzunk meg egy vonalat, hogy mit akarunk, vagy mit szeretnénk megmutatni a bácsiból. Tehát mi legyen a vezérfonal, és azt köré építeni, mert nem lehet... ugye 20 évente változik az embernek a dolgai, nem lehet bemutatni. Tehát nem, és hogyha menjünk a fő vezérfonalon, akkor hát mink is ütünk egy 3-4 óra hosszát, mire összeraktuk a 4 perces igen. szövegrészt, mert ez a mondat is értékes, ez a szó is értékes. Hogy tegyük össze, hogy a kettő jó legyen? Tehát, hogy mit tegyünk ki, mit hagyjunk bent, mire... tehát ez...
1: Igen, ez nehéz munka, nem?
2: Nagyon-nagyon, és tényleg én ugye először veszek részt ezen a kultfilmen, és nagyon sokszor kérdeztem a fiúkat, hogy szóljanak rám, ha túltolom, mert nyilván magamnak is csinálok gondot, ha mindent is felvetetek, vagy sokat beszéltettem a bácsit, mert akkor nehéz munkám lesz, ha túl sok jót mond, mert 4 percben nagyon kevés dolog fér bele.
3: De így is összeraktuk azt a történetet, igen. hogy mindannyiunknak volt egy kis ötlete, azt bedobtuk egy kalapba, és megbeszéltük.
1: Igen.
3: És
1: na, sokszor... ez az alkotás.
3: Nem, ez így működik, mert ugye más az én értékrendem, más az Adrián értékrendje, más az Edinája, és össze tudtuk hozni a hármat egy kalapban,
2: igen.
3: és abból alakult ki ez a kis 3-4 perces etűd, ami tényleg magáért beszél. Úgyhogy ajánlom, mindenki nézze meg.
1: Igen, erről majd még beszélünk sokat.
2: Aki megtalálja, az majd kommentbe írja be, hogy megvan a cica.
1: Én kicsit spoilerezek, nekem van egy kedvenc részem benne,
2: nos.
1: Hogy említi a bácsi, akit bácsinak nevezünk, de Gól Sándor,
2: igen.
1: hogy hát őt nem biztos, hogy a nevéről ismerik, de arról, hogy ő kosárfonó, igen. arról biztos. És ez annyira szép szerintem, hogy nem feltétlen itt a neve a lényeg, hanem az, hogy ő milyen gyönyörű életutat vagy mesterséget igen. választott, és azt csinálja még mindig, pedig 84 éves.
2: Igen, ez szerintem megint csak az, hogy az emberek, és most megint nem azt mondom, hogy a városon nincs, teszem azt, górézás, meg nem járnak a városi emberek fonott kis kosárra a piacra, mert ez nem így van, mert nyilván van, de hogy nyilván a falusiak azok, akiknál ez a tevékenység van, ott ugye a nagyobb a mezőgazdasági terület, és nyilván főleg Pecellón és környékén ott mindenki ismeri. És ez is az érdekes, hogy amikor belementem direkt a Péter Révei csoportba, és próbáltam utána nézni még a forgatás előtt, a helyszíni munka előtt pár infónak. Ténylegesen nagyon sok helyen odaírták a bácsinak a nevét, hogy ő kicsoda, hol van, és nagyon sok szerintem, ami az egészen dob, mármint a kosár fonáson, ezen a mesterségen, hogy a vásárok. És nyilván oda, és mondta is Sándor bácsi, hogy mennek Csantavér, Kispiac, Topolya, évek óta. Tehát ő gyermekkora óta már a nagytatájával, anyukájával mentek, és vásárok, és még említette, hogy Szabadkára is jöttek, ha jól tudom.
3: Igen.
2: Pecellóról, Szabadkára.
3: Annak idején.
2: Lovaskocsival. Igen, tehát nem autókkal.
3: Mi kocsival mentünk le, és az sem volt rövid út.
2: Igen, tehát akkor gondolják el a hallgatók, hogy onnan lovaskocsival. Igen. Tehát, hogy hihetetlen, és nyilván innen is ismerik Sándor bácsit, és tényleg le a kalappal előtte. És ami egy picit talán szomorú a történetben, hogy ő nyilván a családban az utolsó, aki ezzel foglalkozik, és ezt ő is elmondja a kisfilmben is, hogy nincs sajnos, akinek továbbadja a családban, és hogy ebből a szempontból, az ő nézetükből ez egy kihaló mesterség igen. lesz.
1: És pont valószínűleg erre utal a cím is, hogy tudom, de nem bírom, sőt a korára, hogy ő már
3: mondja és említ az egyik pillanatban, hogy 20 évet, és az éveiből kellene eladnia.
2: Igen.
3: Ez is egy nagyon-nagyon-nagyon frappáns.
1: Egyem is meg, igen. Na de meséljetek egy kicsit, hogy milyen volt a forgatási nap. Mi volt a kedvenc részetek, vicces pillanatok, jó pillanatok?
3: Igazság szerint nagyon szép környezet jött össze, mert ilyen csepergélős esőben érkeztünk meg, ami ad egy alaphangulatot az egésznek. Egy Baromfi udvar mellett van.
1: Meg a tyúkok.
3: Igen. Baromfi udvar mellett, ugye az eső a Baromfi udvar, adta magát a hely. Adriánnal ott kerestük egy jó, hát talán 20 perc, fél órát a kamera beállítási szöget, hogy hova álljunk, hogy mi lenne az ideális. Hogy visszaadja a hangulatot, visszaadja a bácsit, visszaadja a környezetet, és egy nagyon, egy hát, hogy is mondtam, egy jó idős diófa alatt
2: igen.
3: ott ül,
2: igen.
3: és ott fonja a kis kosarat, csinálja a történeteket, és nagyon, maga az egész olyan nyugodt.
2: Igen, és fontos, oké, nyilván tényleg volt olyan pillanat, amikor nagyon durván esett az eső, de hogy Attila is mondta, hogy ez megadta az egésznek a szépségét. Tényleg,
1: persze, tehát
2: annyira jobb, így utólag visszagondolva, jobb nem is lehetett volna. Tehát nem kellett külön hangot alá szerkeszteni, nem kellett kakaskukorékolást keresni, igen. Mert ott volt, adott volt, és tényleg annyira át tudtuk adni, legalábbis szerintem az egésznek a hangulatát, hogy mi megkockáztatom, hogy ettől jobb nem lehetett volna.
3: Mert ugye nagyon vendégszeretőek voltak, felesége is főzött nekünk egy-egy kávét, és házi megyszokkal megkínált, úgyhogy tényleg az le a kalappal. Tehát nagyon-nagyon-nagyon. Sándor bácsi is nagyon kedves volt, meg együttműködő, ami igen. Nagyon fontos szintén, mert az mondta, hogy volt már nála nem egy stáb forgatni, de azt mondja, hogy azért maguk ennyi mindent hoztak ide, tehát ugye fények stb. Igen. És mondtuk, hogy muszáj jó legyen, mert
1: persze.
2: Igen, és tényleg fontos, hogy nagyon nyitott volt, tényleg, nagyon. Úgyhogy le a kalappal előtte, hogy még tényleg 84 évesen is ennyire tényleg szívvel és szeretettel készít, és az, ahogy ő vezetett minket az udvarban, és mutogatta, hogy hány kosara van még, hányat készített, hogy, és mondta, és közben azt tényleg fontos, hogy még mi ott voltunk, két kosarat ő megcsinált.
3: Igen, mondtuk neki, hogy legyen szíves lassítson, vagy várni picit, hogy sétáljon egyet, mert még beállunk a kamerákkal, ő megcsinálta a kosarat.
1: Igen, túl gyors.
3: És amúgy meg elkezdeni, meg macera, mert nincsen neki alkatrésze, tehát nincs előkészítve a kosárhoz, a következő kosárhoz, csak ehhez a kettőhöz. És mondtuk, hogy álljon le egy pillanatra, de azt mondja, megszárad a vesző. Mondom, nagy, de jó.
2: Úgyhogy minden tiszteletem, tényleg emelem kalapomat Sándor bácsi előtt, hogy tényleg, és akkor a precizitással, hogy szerintem mi csak néztük, hogy csinálja, és fonja.
3: Olyan
2: és
3: könnyedének néz ki, de azt mondja, mondta és említi is, hogy igen. Jönnek a fiatalok, hogy nézik, hogy jaj, de könnyű, uh-huh. Aztán, amikor neki fognak, nem olyan könnyű.
2: Persze, igen, mert hogy nyilván hát a kezek, tehát azok nagyon.
1: Adriana, azért neki a kezei szerintem sok mindent csináltak ebben
3: sok
1: az életben.
3: Sok veszőt lefont, igen. Adriana, szaladgáltunk utána, mert hopp, fölkelt, elment a következő vesző túráé, hopp, már megcsinált 4 sort, érted már. Tehát egyszerűen muszáj volt a folyamatot lekövetnünk, kapkodva úgymond, mert olyan fülge ujjakkal font a kosarat, hogy az valami csoda. Tehát tényleg
1: elképesztő.
3: A rutin is az évek.
1: Igen, akkor nagyon szép élmény volt ez nektek, ez a forgatás. Igen. Utána az utómunka, az hosszadalmasabb volt?
2: Hát
3: én szoktam csinálni azt, hogy ajánlom mindig a szerkesztőnek, mondom, ott már csak ketten vagyunk, ugye az operatőr nem feltétlen van mindig ott jelen, mert őnek is indult a másik műsor, amit kellett felvételeznie, és hogy vágjuk meg, csináljuk meg az alapot, és hagyjuk pihentetni 1-2 napot.
1: Jó,
3: azért,
1: jó.
3: Hogy egy kicsit érjen bennünk, ha akarunk változtatni rajta, ha van valami, ami jobban. És Edina erre nagyon hajlandó volt, és végighallgatta, és tényleg úgy csináltuk meg, hogy csináltunk egy alapot, azt hagytuk, és 2-3 nap múlva visszatértünk rá, és akkor fejeztük be.
2: Nekem, ami egy picit nehezebb volt, ugye én megszoktam azt, hogy hogyan kell a híradós anyagokat elkészíteni, egy közügyekes anyagot elkészíteni, és mivel hogy én tényleg nem vettem még részt ilyen
3: szabályrendszerben.
2: Igen, hogy egy picit engedjem el magamat, és ne az a kötött vágás bizony legyen, meg szabad rárakni, megengedélyezett egy-két ilyen más, szebb dolog, amit bele lehet vinni vágás szempontjából, tehát nekem ebből kellett egy picit így leereszteni, és ezért volt, hogy ott volt Attila, aki egy picit elmagyarázta, és igen, hogy most nyugi, állj le, ezt lehet. Tehát, hogy
1: így van, ez egy szép
3: csapatmunka. Mondtam Edilának többször, nincs megkötve a kezünk, és sokkal több a szabad lehetőség.
1: És milyen jó,
3: igen.
1: Ez, nem?
3: Igen.
1: Hát szuper, no, de hol lehet ezt megtekinteni, és meddig, és hogy, mint?
2: Augusztus 1-ig lehet lájkolni, és akkor arra is kérjük.
3: A YouTube-on.
2: Igen, ez nagyon fontos. A YouTube-on, igen. Hogyha esetleg valaki a YouTube-on direkt rá akar keresni, akkor be kell írni, hogy tudom, de nem bírom, vagy pedig a Kulturális Filmek Fesztiválján, és ez a 12., ugye, te is említetted, és ott megkeresni a mi kis videónkat, de igazából a
1: Facebook
2: saját profilomon.
1: Facebook posztban is meg fogjátok találni.
2: Igen, ami ugye nyilvános, tehát ott is mindenki megtalálja, és nagyon-nagyon fontos, hogy nem a bejegyzést kell a Facebook bejegyzni, jegyzést lájkolni, hanem a YouTube videót kell belájkolni, a YouTube videót kell megtekinteni, és a YouTube videót kell megosztani. Tehát ez a nagyon fontos, mert nyilván ezzel tudunk bejutni a döntőbe, és nyilván majd a hallgatók megtalálják a Presszó Facebook oldalán is, úgyhogy tényleg mindenkit nagyon-nagyon-nagyon szeretnénk arra megkérni, hogy segítse a munkánkat, nem is feltétlen azért, és én ezt egyébként mondtam ismerősöknek, barátoknak, nem azért feltétlen első körben nyilván jó lenne, hogy mi nyerjünk. De nyilván persze ezért nevez valaki a versenybe, hogy elvigye a fődíjat, vagy ha nem is a fődíjat, de benne legyen az első háromba. Hanem tényleg az, hogy valaki 84 évesen ezt csinálja, kosarat fon. Úgy mondom ezt, hogy mondom, én is használom a kosarat, a kis bolti kosarat, amit botba vagy piacra viszek. Tehát, hogy lássák az emberek, ismerjék meg Sándor bácsit, akár menjenek és vásároljanak a kosarakat. Tehát, hogy
3: hát meg egy rövid kisfilm, egy életút a jövő generáció számára, mert ki tudja, meddig van velünk Sándor Bá is. Akár ő, akár bárki más, aki hasonlóan foglalkozik ilyesmivel, és kapott egy kis figyelmet ilyen úton. Ez is egy örökség, úgymond a jövő nemzedék számára szerintem.
2: Úgyhogy nagyon-nagyon szépen megköszönjük a lájkokat, megosztásokat, megtekintéseket.
1: Akkor hallottátok, lájkoljatok és kövessétek a Facebook oldalunkat, mert hamarosan ki fogom rakni, és lehet a Tudom, de nem bírom című kisfilmet lájkolni. Nagyon köszönöm, hogy bejöttetek hozzám.
3: Köszönjük a lehetőséget.
0: Ez a Pannon Rádió.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

friss, közérdekű információkkal jöttem nektek. Rendőrök állítgatnak ugyanis Szabadkán, a Partizán bázis utcában és Bajmokon is. Jelenleg Szabadkán és környékén 23 fok van, borús az idő, úgyhogy érdemes esernyőt vinni magatokkal. És nézzük, mi a helyzet a határokon. Szerbiából Magyarország felé Bácski és Ásotthalomnál 23 percet kell várakozni, azt írják a Border Watcher alkalmazáson, illetve Horgos 2, Röszke 2-nél 31 percet írnak, Horgos 1-nél pedig 23 percet, és visszafelé, tehát Magyarországról Szerbiába, Röszke 1, Horgos 1-nél 18 perc a várakozási idő, a többinél pedig 15 percnél kevesebb, úgyhogy nem kell annyit várakozni a határokon, de nem is a legjobb, és nézzük, most mi lesz a mai folytatásban. Ugyanis szó lesz az idei Malom Fesztiválról, úgyhogy aki szereti a fesztiválokat, az füleljen nagyon. Szerda Zsófival beszélgetek majd a Malomról. Aztán beharangozzuk a nyárhangolót is, a palicsi nyárhangolót, és utána egy programról is részletesen beszélünk majd, és a nyári körömtrendekről is szó lesz, valamint hamarosan elindítom a nyereményjátékot. 7 nap, fél éves előfizetést lehet majd nyerni, úgyhogy füleljetek!

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tópartján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tópartján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávia Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovic. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri? Korog a gyomra? Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
4: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tesztherma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a tesztherma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tesztherma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája. A NATO alapelve egyszerű, a szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat, mondta Alexandra Sofronievics, aki kedden olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb meghapassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievics. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és a munkaszervezés miatt. Július 20-án 6 óra 30 perctől augusztus 3-án 6 óra 30 percig tájékoztatja az intézmény a lakosságot Facebook bejegyzésében. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás Topolyán. Korábban június 8-a és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben. Akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségével indokolta az intézkedést. Tegnap este 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása. A csatorna elsőként a Tanú című filmet tűzte műsorára, Bacsó Péter kultikus alkotását. A szimbolikus időpontban kezdődő vetítés egy átmeneti filmekre épülő műsorrend nyitánya volt. A mai napon is a magyar filmtörténet meghatározó alkotásai kerülnek képernyőre. 9.40-től már látható a Lilion film, amelyet Mag Károly rendezett. Ez 11.30-től az 1943-as Egy szoknya, egy nadrág követi Hamza D. Ákos rendezésében. 12.55-kor ismét műsorra kerül a Tanú, majd 14.50-től Gotár Péter ikonikus alkotása Megáll az idő következik. A délutáni programban 16.30-tól Bergendi Péter thrillerje a Vizsga szerepel műsoron, míg 18.10-től Mészáros Márta Kámban is díjazott filmje a Napló gyermekeimnek zárja a nap kiemelt kínálatát. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér majd vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallgathatók. A júniusinál még nagyobb hőség érkezhet Európába az Atlanti-óceán felett kialakuló újabb hőhullám miatt, erre figyelmeztet az Egészségügyi Világszervezet. A WHO ezért arra szólítja fel az államokat, hogy fejlesszék a lakosság szélsőséges hőmérséklettel szembeni védelmét szolgáló terveiket. Szakértők szerint az Európát június 20-a és 28-a között sújtó hőhullám az eddigi legintenzívebb volt a kontinensen, ami fennakadásokat okozott az áramtermelésben, károkat okozott az infrastruktúrában, és rendkívüli módon megterhelte az egészségügyi rendszereket. Európa egyes részein a hőmérséklet elérte a 40 fokot, és a következő napokban Portugáliában és Spanyolország déli részén újra kánikula lesz, akár 43 fok is lehet.
5: Sport.
8: Argentina és Svájc is negyeddöntős a labdarúgó világbajnokságon. Drámai mérkőzésekkel zárult a labdarúgó VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményével mentette meg a mérkőzést, miután ellenfele a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-a döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt sem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyed döntőben. A következő körben Argentina és Svájc egymással mérkőzik meg a 4 közé jutásért.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, ma borús felhős, helyenként csapadékos időben lesz részünk, a csúcshőmérséklet pedig 28 fok körül alakul.
4: Velünk a zene, mindig veled van! Panorádió, a te hangod.
5: Reklám.
0: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válassz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
4: Új CT-szkenner a Szabadkai Kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdrávja.
9: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: Műsorajánló.
11: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
12: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
13: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: A Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Panorádió. Neked szól.
1: Holnap kezdődik a nyárhangoló Palicson. Hogy milyen programokkal kedveskednek a kilátogatóknak a szervezők, arról beszélgetünk most a stúdióban. Csizmár Rita és Baranyi Dolores van itt, a Szekeres László Alapítvány munkatársai. Sziasztok, köszöntelek titeket!
2: Szia, köszönjük
1: a meghívást! Na meséljetek, várjátok-e már a holnapi napot? Mekkora készülődés a láz?
2: Hát azt elmondhatom mindkettőnk nevében, hogy izgulunk, és rendkívül várjuk már nem csak a holnapi napot, hanem az egész fesztivált, hiszen nagyon régóta készülünk már, és nagyon, nagyon várjuk azt, hogy már benne legyünk a sűrejébe, és hogy elinduljon ez a folyamat.
1: Az az izgalmasabb, amikor már ott tartotok, hogy elindul az első nap, nem a szervezés része? Melyik számotokra jobb?
2: Mindkettő tartogat izgalmakat igazából. Én akkor már megnyugszom, amikor már elindul maga a fesztivál, mert hogy annyira sodrudunk ott az eseményekkel, annyira zajlanak a különböző programok, hogy igazából nincs sok időnk azon gondolkodni, hogy izgulunk-e vagy sem.
1: Hát igen, túl nagy a pörgés.
2: Pörgés van, igen.
1: Dolores, te is várod?
3: Én is nagyon várom, igen. És hát én is osztozom Rita véleményén, tehát izgalmas a szervezés része is, de az, amikor már elindul a fesztivál, talán azt élvezem a legjobban.
1: Ez ugye az 5. nyár hangoló. Milyenek voltak az előző évek? Mi a tapasztalat? Szeretik az emberek? Kijárnak sokan?
3: Abszolút. És a tavalyi fesztivál volt talán eddig a legjobb, vagyis ezt mondták, ugye ez volt a visszajelzés, hogy nagyon élvezték a programokat, úgyhogy próbáltuk idén is úgy alakítani, hogy a tavalyi sémára próbáltuk ráhúzni, és akkor így a program kínálatot is úgy alakítottuk. Visszajelzések alapján ugye lesz idén is operett, lesz nagy koncert, tehát azok, amikre valóban nagyon sok volt a látogató, azokat mindenképp ugye beleraktuk az idei program kínálatunkba.
1: És megtartottátok. De hát itt azért rengeteg programmal készültetek, és készül a nyárhangoló. Most nézzük is át egy picit, hogy hogyan is néznek ki majd a napok, ugye? Június 9-től 12-ig tart a nyárhangoló, és akkor nézzük át, hogy mi mindennel készültetek. Azért ez egy nagyon családbarát fesztivál, nem?
2: Abszolút. Elsődleges célunk mindig is az, hogy minden korosztályt megszólítsuk. Azt hiszem, hogy ez azért jól működik. A tapasztalatok ezt mutatják. Mondanám akkor a 0. napot. Ez egy ilyen ráhangoló nap igazából számunkra is, és a közönség számára is. Három kiállítás megnyitóval készülünk az érdeklődők számára. Három vajdasági nagyszerű alkotónak a kiállítás megnyitója kerül megrendezésre. Nagy Perge Lászlót kell először, hogy megemlítsem, mert hogy beleindulunk az ő kiállításával. Felszín alatt című tárlata a magyar nemzeti grafikákat tartalmazza, és Szabadka ihletésű alkotásai kerülnek kiállításra. Ez egy rendkívül érdekes anyag, és ezt is el kell, hogy mondjam még ezt kapcsán, hogy első alkalommal kerül itt a Vajdaságban bemutatásra, úgyhogy ez mindenképpen érdemes lesz kilátogatni és megtekinteni.
1: Igen, és utána majd jön az péntek, tehát július 10-e, mi várható aznap?
3: Ugye július 10-én lesz a fesztivál megnyitott, az ünnepélyes megnyitó 16 órakor, amikor is a Timi és Dani akusztik duó fog fellépni, tehát az ő kis koncertjükkel fog kezdődni a fesztivál, utána pedig ugye lesznek az ünnepi nyitóbeszédek, és hát ugye a pénteki napon is sok izgalmas programmal készültünk közönségünknek. Pénteken indul a játéksorok. Ugye Rita említette, hogy abszolút vannak családorientált programjaink, és ugye a játéksorokban ott a kicsik és a kicsit nagyobbak is meg tudják találni a nekik való foglalkozást, tehát lesznek családi workshopok, kézműves foglalkozások, gyermekelőadások, illetve ugye pénteken lesz még a stand-up estünk is. Ugye Stefanovics Angéla a Duma Színház társulatából érkezik hozzánk, aki egy fergeteges önálló estet fog tartani.
1: Mennyire népszerű itt most a stand-up est? Mit gondoltok erről? Szeretik az emberek a stand-upot?
2: Nagyon szeretik, igen. Erre azt látjuk, van. Hogy egyre népszerűbb itt a Vajdaságban, igen, és hogy várják is, tehát hogy kérdezték is, hogy ugye stand-up lesz idén is, mint az előző években. Amit fontosnak tartottunk a stand-up előadó kapcsán, hogy olyan előadót szerettünk volna hívni, aki még nem járt itt a Vajdaságban, mert ugye azért sokan megfordultak itt nálunk az elmúlt időszakban, úgyhogy így esett a választásunk Stefanovics Angélára. Ők biztosan, amikor az emberek meg fogják látni, akkor rájönnek, hogy nagyon is jól ismerik, mert hogy igen, rengeteg reklámfilmben szerepelt már a hölgy. És igen, igen, nagyon ügyes a szakmájában, elismert.
1: Tehát azért nevetésre kell számítani, és mindenképpen is a nyárhangolón. Na de hát a gyerekprogramokra itt most én is megragadnám itt az alkalmat, mi is kint leszünk majd a mesélő hangokkal. Meg azt hiszem, hogy ott a gyerekprogramok azért nagyon népszerűek, nem?
2: Rendkívül, hát, igen.
1: Hogy akkor itt tényleg gyerekzsivaj, és sok gyerek ott játszik, szaladgál, ez azért jellemző, nem?
2: Jellemző, meg azt látjuk, és azt tapasztaljuk, hogy a szülők azt rendkívül szeretik, hogy ott a gyereksarok, ott a gyermeke jól érzi magát, a felnőttek egy picikét arrébb sétálnak, és akkor tudnak választani egy finom vajdasági bort idén, azt el tudják fogyasztani, közben egy koncertet is meg tudnak hallgatni.
1: Igen,
2: tehát hogy és akkor mindenki közben egy rakáson van, tehát hogy azért a szemmel le lehet kísérni, hogy a gyerek is jól van-e, és jól érzi-e magát. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez így nagyon komplex, és mindenki számára rendkívül kedvező ez a kínálat, amit mi felkínálunk.
1: Igen, és közben mindenki ki tud kapcsolódni. És akkor nézzük a következő napot, tehát szombaton. Szintén lesz ugye játéksarok, na de a gyerekeknek van egy nagyon izgalmas, szerintem nagyon izgalmas program, ez ugye a Varródan is. Na, erről mit kell tudni?
2: Hát Bíró Eszter már járt nálunk korábban itt a Vajdaságban, és egy nagyszerű gyerekkoncertet tartott a gyerekek számára, és arra gondoltunk, hogy ez már sok-sok évvel ezelőtt történt, tehát hogy itt az ideje, hogy őt visszahívjuk, mert hogy azok a gyerekek már nem is annyira aprócskák, akik őt meghallgatták. Hát nem feltétlenül felnőttek, de hogy most van egy generáció szintén, akit az Eszter meg tud szólítani. Varódani pedig szerintem nem kell különösebben bemutatni, úgyhogy ez a formáció szerintem, amivel ők most készülnek, ez sikerre van igazából
1: ítélve,
2: igen, mert hogy mindketten nagyon-nagyon jók, és együtt szerintem pedig meg remekül fognak a színpadon működni.
1: Igen, és lesz Marica grófnő.
3: Így van, az elmaradhatatlan, ugye az operettet nagyon kedveli a közönségünk, ugye nem csak az idősebbek, hanem akár a fiatalabbak, vagy a középkorosztály is. Úgyhogy idén elhoztuk Kálmán Imrének az egyik leghíresebb operettjét, a Marica grófnőt. Ez szombaton 19 órakor fog kezdődni a nyári színpadon, és ugye a Magyar Zenés Színházat hoztuk el idén, vagyis hát az ő művészeik fogják bemutatni ezt az operettet, úgyhogy most is elmondanám, bár ez ugye fent van mindenhol az oldalunkon, hogy minden program díjmentes, és nem kell regisztrálni,
1: ez
3: tehát
1: fontos,
3: nagyon sokan,
1: van,
3: igen, nagyon sokan telefonálnak, hogy akkor hol lehet jegyet szerezni. Igen, úgyhogy most ezt így még nyomatékosítanám, hogy nem kell regisztrálni, és csak annyi a dolgok, hogy megjelenjenek.
1: Csak ki kell menni, és élvezni a programokat. És hát említettétek itt nekem, hogy a Válmár is nagyon-nagyon sokan érdeklődtek. Hát ez tényleg ennyire népszerű.
2: Igen, szerencsére szuper. Úgy tűnik, hogy jó választásnak igen. bizonyult. Rengeteg megkeresést kapunk.
1: Ezt
2: nagyon
1: elhiszem.
2: Sokan szeretnének találkozni az előadókkal, nagyon sokan szeretnének fényképezkedni.
1: Lesz ilyenre lehetőség? Csak hogy itt tudják a hallgatók?
3: Hát az a művészektől
1: ez majd
3: függ.
1: Tőlük.
2: Igen.
1: Ez abszolút hát szerintem függ. Majd túl kedvesek vagyunk ahhoz, hogy ne menjenek bele.
2: Nem tudnak nekünk nemet mondani, ugye? Hát reméljük, hogy ez így fog történni, igen.
1: Szuper, és mikor hallható ez?
2: A Valmar koncertet gondolsz körülbelül?
3: Július 12, ez vasárnap. Igen. Ez lesz az árueseményünk 21 órakor a nagy színpadon.
1: Igen, tehát mindenki készüljön.
3: Így van.
1: De előtte is lesz például, én ismerem pont a Mozaik Party Bandet is, úgyhogy egy csomó-csomó koncert, kiállítás, gyerekelőadások, tehát tényleg nagy a felhozata. A tavalyi évről az a visszajelzés, hogy ezek a most úgymond a menők, vagy az ilyenféle programok bővítettetek a tavalyhoz képest valami mással, vagy maradtak ugyanezek a közkedvelt programok?
2: Hát azt láttuk, hogy a tavalyi nagyon jól működött, úgyhogy ahogyan Dolores is említett, hogy a sémát azt meghagytuk. Igazából készülünk újdonságokkal természetesen, mert azt gondolom, hogy mindig meg kell újulni, minden évről évre,
1: de
2: alapvetően ami működik, azt pedig meg kell, hogy tartsuk, igen.
1: Szuper, nagyon jó. Akkor a nyárhangoló holnap indul, tehát mindenki, aki szeretne egy kicsit kikapcsolódni, és akár gyerekekkel, akár maga, akár baráti társaságban, azt látogasson ki holnaptól Palicsra. Nagyon így szépen jó. Köszönöm, hogy bejöttetek hozzám.
2: Köszönjük a meghívást.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika. Szabadka.
4: Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashouse-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashouse 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogy hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája, a NATO alapelve egyszerű, a szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. A Richter skála szerinti 3,4-es erősségű földrengés rázta meg ma reggel Bosznia-Hercegovinát, közölte az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ. A földmozgás 5 óra 57 perckor történt. Az epicentrum Banja Lukától mintegy 64 kilométerre délre, Mrkonyi-Gráttól pedig 27 kilométerre délnyugatra volt. A rengés körülbelül 10 kilométeres mélységben történt, ezért a környező településeken is érezni lehetett. Az első jelentések szerint a földrengés néhány másodpercig tart. A lakosok több helyről is a talaj enyhe remegéséről számoltak be, ugyanakkor komolyabb következményekről egyelőre nem érkezett hír. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig sem anyagi károkról, sem sérültekről nem érkezett jelentés. Az illetékes szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le két férfit Indián. A rendőrség a gyanúsítottak által használt lakások átkutatása során mintegy 88 g kokaint, egy digitális precíziós mérleget, 718 ezer dinárt és 16.290 eurót, továbbá három mobiltelefont is lefoglalt. A 31 éves VM-et és a 27 éves SM-et 48 órás őrizetbe vették, majd az illetékes ügyészség elé állítják őket. Tegnap este 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása. A csatorna elsőként a Tanú című filmet tűzte műsorára, Bacsó Péter kultikus alkotását. A szimbolikus időpontban kezdődő vetítés egy átmeneti filmekre épülő műsorrend nyitánya volt. A mai napon is a magyar filmtörténet meghatározó alkotásai kerülnek képernyőre, 9.40-től a Lilionfi volt látható, amelyet ma Károly rendezett, ez 11.35-től az 1943-as Egy szoknya, egy nadrág követi, 12.55-kor ismét műsorra kerül a Tanú, majd 14.50-től Godár Péter ikonikus alkotása Megáll az idő következik. A délutáni programban 16.30-tól Bergendi Péter trilleri a Vizsga szerepel műsoron, míg 18.10-től Mészáros Márta Cannes-ban is díjazott filmje A napló gyermekeimnek zárja a nap kiemelt kínálatát. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók.
5: Sport.
6: A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyed döntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Félix Auger-Aliassime kanadai teniszezőt Londonban. Újabb emlékezetes mérkőzést játszott Djokovic a Wimbledoni teniszbajnokságon. Az 5 óra 15 percen át tartó párharc végeredménye 6-7-6-3-3-6-7-6-6-7 lett. A negyeddöntő rendkívül kiegyenlített csatát hozott, Djokovic ugyan közel állt ahhoz, hogy 4 szedben lezárja a találkozót, ellenfel azonban fordítani tudott a negyedik játszmában, így döntő szetre került sor. A mindent eldöntő játszmában egyik teniszező sem tudta megtörni a másik adagolását, ezért tiebreak döntött a továbbjutásról, amelyben a 7-szeres Wimbledoni bajnok bizonyult jobbnak. A szerb teniszező eddig 7 alkalommal nyerte meg a Wimbledoni tornát, most pedig lehetősége nyílik arra, hogy 8. győzelmével utolérje Roger Federert az Open érában szerzett férfi Wimbledoni bajnoki címek számában. Djokovic elődöntős ellenfel az olasz Jannik Sinner lesz.
0: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, a nap további részében borús felhős időre számíthatunk, a délutáni órákban számíthatunk majd elszórtan csapadékra, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Reklám.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
7: Megnyílt a Rea Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.

0: Műsorajánló.
1: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Újfél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
0: Pannon Rádió. A te hangod.

0: neon, matt, esetleg a klasszikus francia? Nyáron a körmök terén is felpörögnek az események. Hogy pontosan mi számít most a legmenőbbnek, az kiderül a következő percekben. Szlacki Csilla kolléganőnk beszélgetett Erdélyi Angélával, műköröm építővel. Ezt hallhatjátok most.
1: A nyár beköszöntével előkerültek a papucsok és a szandálok, viszont a nyár a csodás napsütés és a strandolás mellett komoly kihívások elé állítja nem csak a bőrünket, hanem körmeinket is. Mai témánk tehát a köröm és bőrápolás, és a körömépítési trendeket is körbejárjuk. Szakértővel beszélgetek, Erdélyi Angélával, okleveles körömépítő, manikűrös és pedikűrössel, akit a szalonjába látogattam meg. Szia Angi, és köszi, hogy fogadtál!
2: Szia Csilla, és üdvözlöm szeretettel a rádió hallgatóit!
1: Nos, hát akkor kezdjük rögtön azzal, hogy melyek a nyári időszak legnagyobb kihívásai a köröm és bőrápolás szempontjából?
2: Először is a kézre, a bőrünkre, a körmeinkre az a vízfogyasztás elsősorban, hogy minél több vizet igyunk.
1: Valóban gyorsabban nő a köröm nyáron, vagy ez csak egy városi legenda?
2: Nem, ez nem városi legenda, ez bizony igaz, hogy a körmeink hidegben sokkal lassabban, míg melegben sokkal gyorsabban nőnek. Ez teljesen igaz.
1: A sós tengerparti nyaralás vagy a medencék klóros víz a nagyobb ellenség. Hogyan hatnak ezek a körmökre és a gélezett lakokra?
2: Mindenkinek azt tanácsolom, hogy akár medence vize, vagy pedig akár tengervize, az a legjobb, hogyha pancsolás után ugye lefürdünk és megszabadulunk ezektől a vízrétegektől. Ugye a sós víz, azt tudjuk, hogy sokkal egészségesebb persze, mint a klórozott víz, mert ugye az egyik az természetes, a másik pedig mesterséges, de viszont mind a kettőnek a tulajdonsága az, hogy szárítsa egy szinten a bőrünket, de akár hogyha bemegyünk a vízbe is, ugye, mert a vízbe ugye az UV-sugárzás megnövekedik többszörösére, ezért nagyon fontos, hogy magas faktorú naptejjel bekenjük magunkat, és hogy vigyázzunk, hogy ne égjünk meg, mert nagyon nagy vonzása van annak, hogy amikor meleg van, akkor szeretünk benne lenni ugye a vízbe, de viszont ez sokkal veszélyesebb, mint hogyha csak kevesebb napsütésben vagyunk a vízbe.
1: Milyen gyakran érdemes szakemberhez fordulni pedikűre ebben a szezonban? Tehát itt főleg az érdekelne, hogy úgymond a szezon előtt és a szezon után is, vagy csak az egyik, ami a lényegesebb?
2: Nagyon sokan csodát várnak, hogy eljönnek a tenger előtt egy héttel, hogy csináljuk meg neki az esztétikai pedikűrt. Most az nagyon fontos, hogy az emberek megértsék, hogy lehet lábra műkörmöt rakni, hogy direkt az építőanyagot, de nagyon veszélyes, és nem ajánlott. Tehát én megerősített géllak formájába alkalmazom eztet, és ugye ez azt jelenti, hogy a természetes körmöt formázzuk. És nagyon fontos az, hogy már egy kicsikét előtte eljöjjön a vendég, legalább egy 6 héttel előtte, hogy a saját körme megnőjön, hogy azt a szakember tudja formázni.
1: Létezik olyan, hogy valaki például körömépítést kér a lábkörmére? Hát nekem ez egy annyira hihetetlen.
2: Tőlem is sokszor kérik. Én nem mondom, hogy nem létezik körömprotézis, az már a gyógypedinek a része, de ők teljesen más szakirányban vannak, én esztétikai pedizek, úgyhogy én nem csinálok körömprotézist, kivéve tényleg csak kis hiányt szoktam pótolni, de nem ajánlom, mert ugye azért a láb az sokkal veszélyesebb, ha sérülés éri, mint a kéz.
1: A fokozott UV-sugárzás és a naptej használata mennyire fontos a kéz- és lábápolásnál?
2: Nagyon fontos, hogyha megfigyeljük, akkor a kezünkön és a lábfejünkön, tehát a kézfej és a lábfejnél is sokkal vékonyabb a bőrünk, igaz? Hogyha megnézzük, akkor már látszódnak az erezeteink. Tehát, hogy mivel hogy vékonyabb, ezért sokkal gyorsabban tud felégni, sokkal gyorsabban elveszíti a természetes nedvességét, és ezért sokkal gyorsabban ég le a napon. Tehát nagyon fontos figyelnünk arra, és ügyelni arra, hogy nagyon szépen egyenletesen kenjünk be akár a naptejjel, vagy akár hidratáló krémekkel. Ha megfigyeljük, a kezünkön látszódik, ugye 40 fölött. Igen, szoktam mondani, hogy ezeket a jó tanácsokat elsőnek nekem is be kéne tartani, ugye, hogy nagyon fontos, hogy hidratáljuk, mert tényleg sokkal gyorsabban öregszik a kézfejünkön a bőr.
1: Sokan szenvednek nyáron a sarok kirepedezésétől. Mi a legjobb otthoni gyorsegély, és mit ne csináljunk otthon semmiképpen? Tehát mi az, amit még meg lehet csinálni otthon, és mi az, amihez már a szakember segítsége szükséges?
2: Pengés bőreltávolítást azt nem ajánlom senkinek se, hogy egyedül csinálja. Biztos, hogy vannak olyanok, akik mondják, hogy ők csinálják. Mindenkinek ez a saját döntése. Én úgy gondolom, hogy azt is egy szakember kell, hogy csinálja. Ugye én gyümölcssavas hámlasztást alkalmazok. Még ugye van a pengés része. Én azt mondom, hogy ha valaki bármilyen bőreltávolítást végez, főleg így strandolás előtt, azt ne nappal csinálja, hanem lefekvés előtt. Tehát, hogy akár, hogyha egy sarokkővel ugye megreszeli a sarkát, azt is inkább este tegye, mint nappal, egyhogy ugye leszedi azokat a rétegeket, a friss bőrnek, az új bőrnek, esnek is alkalmazkodnia kell. Nyaralás előtt legalább egy héttel, és ne egy nappal előtte csináljuk.
1: Milyen veszélyei vannak annak, ha valaki otthon nem megfelelő eszközökkel, például az említett pengékkel esik neki a bőrkeményedéseknek?
2: Vérmérgezést is tudunk okozni, hogyha nem steril környezetben, nem megfelelő eszközökkel. Más egyéb kisebb gyulladást is okozhatunk. De szerintem a legveszélyesebb akár egy vérmérgezés is, hogyha túl mélyre bevágja. Azért gondoljon mindenki arra, hogy szakembernek is, hogy meg kell valamiből élnie, meg hogy azért a lábaink is maradjanak meg, hogy tényleg ne legyen semmi gond.
1: És akkor térjünk át a körömtrendekre, melyek a 2026-os nyár sláger színei és formái idén is a neon hódít, vagy inkább a Natur Clean Girl hatású körmök mennek?
2: Valójában a szépségiparban, akár a smink, akár a pillák, meg a körmök is, nagyon rámegyünk erre a természetes vonalra. Régen nagyon bedurvult azért ez az egész, hogy ilyen nagyon látványos, ilyen szinte drámai körmök is, színek is. Most egy kicsikét szolidabbak leszünk. Próbálja az ember valahogy visszarántani magát ebből a túlzott dolgokból, és rámenni a természetes vonalra. Akár a körmöknél is régen ugye sokkal nagyobb, vastagabb körmöket építettünk. Most már ugye rámegyünk arra, hogy minél vékonyabb, minél természetesebb hatásúak. Ugyanúgy a színvilág is. Persze ugye mindig vannak kivételek, akik nyáron neonszíneket használnak, télen pedig szokásos pirost. Nagyon sok emberre hat, hogy mi a divat, ami a formákat illeti. Ugye itt is beszéltünk a természetes vonalról, tehát magába a slim körmök jöttek föl most nagy divatba. A minták terén pedig, ez is korosztály megosztó, nagyon nagy divat a 15 és a 18 éveseknél a 3D virágok. Én is kipróbáltam, megmondom az igazat, én is nagyon szerettem. És a vastag francia. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy mik volt a klasszikus francia, akkor ugye azt vastagnak találták az emberek, meg így a divat, akkor azt teljesen levékonyították egy ilyen nagyon vékony franciára, és most ilyen a drámai nagy vastag franciák a divatok.
1: Mit ajánlasz, milyen típusú köröm technika a legtartósabb a nyaralás alatt?
2: Valójában mindegyik technika tartós, az a kérdés, hogy a mi körmünknek mi az, ami alkalmas. A mai modern géllak már teljesen mást jelent, mint régen. Régen csak egy réteg alapbázist raktak rá, és két réteg szint, utána pedig a fényzselét. A mai modern géllak meg már teljesen 4-5 hétig hordható, és teljesen biztonságosan, egy bizonyos hosszig. Tehát, hogy egy rövidebb emmesig elmehetünk, de attól már tovább nem szabad elmenni, mert ugye az már a műköröm kategória építőzselével kell, vagy akrilgéllel kell, hogy azt megcsináljuk. De mindegyik tartós a maga módján, a szakembernek kell tudnia, hogy melyik az, amelyik vendég számára tökéletes.
1: Milyen alapvető napi vagy heti rutint javasolsz otthonra a két szalon látogatás között, például körömágy, bőrolajozás, hidratálás?
2: Nagyon sokan azt gondolják, hogyha minden nap körömágyolajt használnak, az jó és hasznos. Egyáltalán nem így van, mert pont az ellenkezőit érjük el. Tehát én azt mondom, hogy heti egyszer-kétszer, ha alkalmazzuk a kutikola olajat, akkor az untig elég. Tehát nem kell túlzásba vinni, mert pont az ellentétét érjük el.
1: Mit gondolsz a drogériákban kapható hámlasztó zoknikról? Biztonságosak nyáron, vagy inkább kerüljük őket?
2: Teljesen biztonságosak, mivel ugye ők teljes mértékben a házi alkalmazásra lettek készítve. Úgyhogy bátran ajánlom, nyugodtan használják, csak arra kérek mindenkit, hogy tényleg ne nappal, lefekvés előtt, és ne akkor, amikor ilyen nagy útra készülnek, hanem azért egy héttel előtte.
1: És végezetül, ha csak egyetlen egy dolgot tanácsolnál a hallgatóknak, amit mától be kellene vezetniük a nyári kéz- és lábápolásokba, akkor mi lenne az?
2: Talán a több víz fogyasztása, és ez most így magamban nézve azt mondom, hogy igen, Angi, te neked is több vizet kéne inni, és a minőségi krémek. Tehát, hogy ne azt nézzük, hogy 120 dinárért tudunk venni 300 g kézkrémet, vagy testápolót, hanem tényleg nézzük meg azt, hogy mit tartalmaz, nézzük azt, hogy természetes alapanyagokból készülnek, sőt, itten azt mondom, hogy próbáljunk olyan készítésű krémeket venni, amik direkt kézműves krémek.
1: Mielőtt nyaralni megyünk, szükségesen ápoljuk körmeinket, és látogassuk meg a manikűrösünket, Erdélyi Angélának, műköröm és kézápolónak. Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek csodás, szép napot kívánok.
3: Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
0: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
0: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: A jó választás.

egy érdekességgel jöttem nektek. Lehet, hogy rossz helyre fújod a parfümöd, és ezért tűnik el olyan gyorsan az illata. Nyáron ez különösen feltűnő lehet, és szerintem sokak számára ismerős, hogy nem érzed annyira a jó illatodat, amit ráfújtál, magadra fújtál. Nem mindig a parfümmel van a baj. Sokat számít, hogy hová kerül, milyen a bőröd állapota, és hol tárolod az üveget. A legjobb helyek, azt írják, a pulzuspontok, például a csukló, a nyak vagy a fül mögötti rész, és azt tanácsolják, hogy ne dörzsöljük össze a csuklónkat, mert ezzel megváltozhat az illat kibontakozása. Száraz bőrön pedig hamarabb elillan, ezért egy kis illatmentes hidratáló segíthet, ezt tanácsolják nekünk. És még egy fontos dolog. A fürdőszoba nem a legjobb hely a parfümnek. A pára és a hő ugyanis ronthat az illaton. Tartsd inkább hűvös, sötét helyen, így tovább megőrizheti az illatát a finom parfüm.

0: támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll. Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
0: Pannon Rádió.
5: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.

0: A fekete rúst hallhattátok az elmúlt percekben, 11 óra 46 perc van, és továbbra is 23 fok van Szabadkán is környékén, és sajnos borús az idő, de remélem a hangulatotok nem. Egy kis közérdekű információval jöttem újra, ugyanis radaroznak a rendőrök Szabadkán a Matijevicnél, ezt írják az Enoszó Viber csoportban, de ha bármilyen új infótok van, és láttok valahol rendőröket, akkor írjátok meg nekem SMS-ben vagy Viberen a 063-621-605-ös telefonszámon. És most nézzük is a határokat egy picit újra, hamarosan dél van, és egyre jobb a határhelyzet, ugyanis Szerbiából Magyarország felé nem sok a várakozás, kivéve Horgos 2 Röszkeket, ahogy azt már megszokhattuk, ott 18 percet írnak jelenleg, és Horgos 1-nél pedig 23 perc a várakozási idő, a többinél kevesebb, mint 15 perc, és visszafelé, tehát Magyarországból Szerbiába, Röszke 1 és Horgos 1-en 21 percet ír, illetve Röszke 2-nél 15 perc, a többinél pedig kevesebb, mint 15 percet kell várakozni, úgyhogy aki át szeretne menni Magyarországra, az most megteheti, mert most elég jók a határok.
1: Az autóban
2: vagy bicajon
1: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: Álláshirdetés. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069 524 09 60-as telefonszámon. 069 524 09 60.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Az EU-hoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciát tartották tegnap Belgrádban. Visszaállíthatják a Belgrád-Triest vasútvonalat. Mi történt a szerb parlament rendkívüli ülésén, erről is beszámolunk, és zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Alexander Vučić szerint a Nyugat-Balkán eddig nem ismerte fel kellőképpen az egymás közötti együttműködés fontosságát. A szerb elnök Belgrádban az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó tagjelölt országok parlamenti elnökeinek konferenciáján vett részt. Hangsúlyozta, hogy értelmetlen lenne, ha Szerbia uniós taggá válna, miközben Észak-Macedónia vagy Bosznia-Hercegovina nem lenne a közösség része. Pető Attila és Dudás Dániel összeállítása.
2: A kétnapos konferencián az uniós tagjelölt országok legmagasabb rangú parlamenti tisztségviselői vesznek részt. Anna Brnabić, a szerb parlament elnöke a konferencia megnyitóján hangsúlyozta, hogy az esemény egy új együttműködési forma alapjait teremtheti meg az Európai Unió tagjelölt országainak parlamentjei között. Úgy vélem, ez rendkívül erős üzenete a politikai érettségnek, a felelősségvállalásnak és annak a készségnek, hogy természetesen saját országaink reformjait is szem előtt tartva partnerséget építsünk egymással. Ez a konferencia nem véletlenül jött létre, hanem egy hosszú távú párbeszéd és megfontolás eredménye. Ruszlán Sztefáncsuk, Ukrajna legfelsőbb tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy ez az ukrán parlament elnökének első szerbiai látogatása az elmúlt 15 évben. A konferencia résztvevőihez szólva megköszönte a támogatást, amelyet Ukrajna szabadságáért és függetlenségéért folytatott küzdelméhez nyújtanak, majd hozzátette, hogy véleménye szerint a Szovjetunió és Oroszország mindig az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazta. Ellenségeskedés szítottak és szítanak továbbra is az államok és a népek között. Ennek az ára pedig mérhetetlen emberi szenvedésben mérhető. Ezért ma Belgrádban egyértelműen szeretném kijelenteni, hogy a szerbek nem kis oroszok, az ukránok nem kis oroszok. A moldovaiak és a grúzok soha nem voltak és soha nem is lesznek az oroszok kisebb testvérei. Elég volt a megaláztatásokból. Független államok vagyunk, amelyeket európai népek laknak. Egy napon mindannyian biztosan az Európai Unió tagjai leszünk. Alexander Vučić szerint a régióban továbbra sem valósult meg a személyek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása. A szerb elnök hangsúlyozta, hogy a Nyugat-Balkán országai szorosan összekapcsolódnak. A térség nagy része korábban közös államban élt. Ugyanakkor még mindig nem sikerült teljesen túllépni a 90-es évek különbségein és konfliktusain. Kiemelte, hogy fontos az európai úton haladó országokkal való mindenre kiterjedő együttműködés kialakítása. Nem gondolom, hogy az Európai Unió következő néhány évben, talán egy kivétellel, talán anélkül képes lesz bővítési döntéseket hozni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nekünk ne kellene felgyorsítanunk az európai útunkat, és folytatnunk a fontos reformok végrehajtását. Ugyanakkor azt is át kell gondolnunk, milyen előnyöket jelenthet számunkra az európai integrációs folyamat, illetve milyen előnyökkel járhat Európa számára is, ha mi megfelelően végezzük a feladatainkat. A belgrádi konferencia, amely a szerb parlament és Ukrajna legfelsőbb tanácsa közös kezdeményezéseként valósul meg, kiváló lehetőséget nyújt az egyes országok európai útjuk során szerzett tapasztalatainak megosztására, ugyanakkor alkalmat teremt a közös és összehangolt fellépése is a tagság felé vezető úton. Hangzott el az eseményen.
1: Szerbia Olaszországgal közösen visszaállítja a Belgrád-Triest vasútvonalat. Ezt mondta Alexandra Sofronievic, aki olasz kollégáját Matteo Salvinit fogadta kedden Belgrádban. A szerb építésügyi, közlekedési és infrastrukturális miniszter kiemelte továbbá, hogy a vasútfejlesztés mellett azon is dolgoznak, hogy a szerbiai hivatásos sofőrök minél előbb megkaphassák a D-típusú vízumot, amely lehetővé tenni a számukra a hosszú távú beutazást és tartózkodást az európai országokban. Salvini energiáját és kitartását ismerve nagyon jó, illetve nagyon hamar jó hírekkel szolgálhatnak majd a sofőröknek, hangsúlyozta Sofronievic. Folytatódott tegnap a rendkívüli ülés a szerb parlamentben, 18 napirendi pontot vitattak meg a képviselők, a napirenden egyebek mellett a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, valamint a szülők gondozó jogállásáról szóló törvényjavaslat szerepel, és az elektronikus médiáról szóló törvény is. Rózsa Krisztina összeállítása.
3: A
0: Az ülés nem volt mentes a már megszokott adókapoktól. Az ellenzéki képviselők a padsorokat ütögetve és zajongva próbálták megzavarni Milica Gyurjevic-Tamenkovszki szociális ügyi miniszter felszólalását, amelyben a szülőgondozó jogállásáról szóló törvényjavaslatról beszélt. A vita akkor éleződött ki, amikor a miniszter Dragán Gyilásznak válaszolt a törvényjavaslatról szóló korábbi felszólalása kapcsán. Az ellenzéki képviselők szerint a miniszter megsértette őket, ezért próbálták megzavarni a beszédét. Ahogy látják, a koncentrációmat nem sikerült megzavarniuk, mert pontosan tudom, miért vagyok ma itt. Ma szociális ügyi miniszterként vagyok itt, hogy megvédjem a szülők és a gondozók számára fontos törvényt minden képviselő előtt, megkülönböztetés nélkül. Hiszem, hogy 13 évnyi egyeztetés után eljött az idő, hogy ne csak beszéljünk róla tovább. Amikor önök politikai döntéshozó pozícióban voltak, erről még csak szó sem esett, hanem ténylegesen dolgozzunk is rajta. Környezetvédelmi kérdések is napirendre kerültek az ülésen. A Szabad Polgárok Mozgalmának képviselője Minella Kalender szerint a környezetszennyezés megelőzéséről szóló törvényjavaslat több eleme megfelelő, de kérdéses annak gyakorlati alkalmazása. Hozzátette, hogy Novi Pazarban és Tutinban továbbra sincs megoldva a hulladékkezelés. Ezért ma nagyon világosan ki kell mondanunk valamit, nem csak európai büntetésekre, hanem európai szabványokra is van szükség. Az európai standardokhoz európai infrastruktúra is tartozik. Nem lehet Belgrádban előírni kötelezettségeket, meghatározni büntetési rendelkezéseket, majd azt mondani a helyi önkormányzatoknak, oldjátok meg magatok. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője Báigy Boris szerint a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításai erősítik a választási folyamatba vetett bizalmat és növelik az átláthatóságot. Ezért úgy véljük, hogy a ma előttünk álló módosítások jelentősek. Céljuk, hogy tovább erősítsék a polgárok választási folyamatba vetett bizalmát, növeljék a politikai tevékenységek finanszírozásának átláthatóságát és világosabb szabályokat állapítsanak meg, amelyek egyformán érvényesek lesznek a politikai élet minden részvevőjére. Ezek a törvényi megoldások az EBSZ demokratikus intézmények és emberi jogok hivatalának ajánlásai eredményeként jöttek létre. Az ODIHR ajánlásairól gyakran beszélnek, azonban sokkal fontosabb, hogy ezeket valóban végrehajtsák, mert ez korábban nem mindig így történt. A Szerbia Centrum nevű ellenzéki szervezet képviselője, Verica Milanović a politikai finanszírozásról szóló törvény módosításait bírálta, és az újvidéki vasútállomás előtetőjének összeomlásával kapcsolatos ügy állásáról kérdezte az igazságügyi minisztert. Nenád Vujić azt mondta, hogy miniszterként nem kommentálhat bírósági döntéseket.
1: Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani, írta Orbán Anita a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája. A NATO alapelve egyszerű. A szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. Ideiglenesen szünetel a szülészeti ellátás a Topolyai dr. Hadzsi János egészségügyi központ szülészeti osztályán a dolgozók tervezett szabadságolása és munkaszervezés miatt július 20-án 6 óra 30 perctől augusztus 3-án 6 óra 30 percig. Erről tájékoztatja az intézmény a lakosságot egy Facebook bejegyzésben. Az érintett időszakban a kórházi ellátásra vagy szülésre jelentkező várandós nőket a Szabadkai Közkórházba irányítják. Nem ez az első alkalom, hogy átmenetileg szünetel a szülészeti ellátás Topolyán. Korábban június 8-a és 15-e között sem vezettek le szüléseket az intézményben, akkor az egészségügyi központ a dolgozók időszakos munkaképtelenségével indokolta az intézkedést.
3: Sport.
1: Argentina és Svájc is negyeddöntős a labdarúgó világbajnokságon, drámai mérkőzésekkel zárult a labdarúgó VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményével mentette meg a mérkőzést, miután ellenfele a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt nem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyed döntőben. A következő körben Argentina és Svájc egymással mérkőzik meg a 4 közé jutásért. A wimbledoni tenisztorna történetének leghosszabb negyed döntőjében győzte le a szerb Novák Djokovic Félix Auger Aliassime kanadai teniszező tegnap Londonban. Újabb emlékezetes mérkőzést játszott Djokovic a wimbledoni teniszbajnokságon. Az 5 óra 15 percen át tartó párharc végeredménye 6-7, 6-3, 3-6, 7-6, 6-7 lett. A negyed döntő rendkívül kiegyenlített csatát hozott. Djokovic ugyan közel állt ahhoz, hogy 4-szetben lezárja a találkozót. Ellenfele azonban fordítani tudott a negyedik játszmában, így döntő szetre került sor. A mindent eldöntő játszmában egyik teniszező sem tudta megtörni a másik adogatását, ezért tiebreak döntött a továbbjutásról, amelyben a 7-szeres wimbledoni bajnok bizonyult jobbnak. A szerb teniszező eddig 7 alkalommal nyerte meg a wimbledoni tornát, most pedig lehetősége nyílik arra, hogy 8. győzelmével utolérje Roger Federert az Open érában szerzett férfi wimbledoni bajnoki címek számában. Djokovic elődöntős ellenfel az olasz Jannik Sinner lesz. A pontos idő 12 óra 11 perc.
3: Időjárás.
4: A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul Szabadkán és környékén. Borús, felhős időre van kilátás a nap további részében is, az esernyőket pedig érdemes magunknál tartani.
3: Reklám.
5: Önnek is van takargatni valója?
6: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
5: Bármilyen van, befedjük.
6: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
5: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
7: Bővebb információ
6: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
6: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs. Oh, oh, nothing much left to say. Cuts deep as if it was yesterday.

0: programajánló.
1: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
2: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
1: A 4 napos rendezvény sorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
2: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
1: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
2: A programokon való részvétel ingyenes.
1: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
3: Média támogató a Pannon RTV.
4: Reklám.
5: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 0638-483-070.
6: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
7: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk zentán!
5: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
8: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

12 óra 31 perc, és ne feledjétek, érvényben van még a nyereményjátékunk, ugyanis a Presszó utolsó órájában fogom kisorsolni azt az egy szerencsés nyertest, aki 7 nap fél éves előfizetést fog nyerni, és úgy látom a Facebook oldalunkon, hogy nagyon-nagyon sokan reagáltatok már arra a kérdésre, hogy mióta olvassátok a 7 napot, úgyhogy aki még nem tette, az kérlek tegye meg, és játsszon ő is, és nagyon-nagyon sokan írjátok, hogy régóta olvassátok a 7 napot, amióta gyerekkorom óta, amióta tudom az eszem, ilyen válaszok is érkeztek, 30 éve körülbelül, tehát nagyon-nagyon izgalmas, hogy 40 éve ráadásul gyerekkorom óta, kezdetektől fogva, ezeket mind nagyon jó olvasni, úgyhogy aki még nem játszott, azt tegye meg, és most ennek apropójaként olvasok nektek egy érdekességet a 7 napból. Veterán mérnököket hívtak vissza a Ford autógyártó céghez, mert a mesterséges intelligencia nem tudta megfelelően elvégezni a feladatokat. A cég vezetői belátták, jóval nagyobb figyelmet kell szentelniük a tapasztalt mérnökök tudásának, mert több millió dolláros kiadásokat takarítanak meg a vállalatnak. Úgyhogy ez nagyon izgalmas, hogy nem mindent tud lecserélni és kicserélni a mesterséges intelligencia. Szóval a lényeg az, hogy a nyereményjátékunk még mindig van, és írjátok meg kommentben, hogy mióta olvassátok a 7 napot.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: folytatjuk is a nyár hangoló fesztivállal, ugyanis pénteken 10-én lesznek 19 órától a Vigyázz, kész, játsz Sarnyai Mónikával és Sutus Ágotával, most pedig Sutus Ágotát köszöntöm a vonalban. Szia!
1: Szia, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: A játéksarokban fogtok majd a Vigyázz, kész, játsz címmel szerepelni, úgymond, vagy így foglalkozni a gyerekekkel. Mesélj nekünk erről!
1: Hát most már ugye negyedik-ötödik alkalommal vagyunk mi is kint a nyárhangoló fesztiválon, és igazából az a célunk, hogy képességfejlesztő játékokat mutassunk be az arra látogatóknak, akik kilátogatnak a nyárhangoló fesztiválra, mert hogy hisszük azt, hogy minden játék fejlesztő, és hogyha játszanak ott kint vele, akkor akár a szülőknek is tudunk ötletet adni, illetve hát ugye a játéknak az egy nagy kincse, hogy láthatatlanul is fejleszti a képességeket.
0: Ez nagyon jól hangzik. Mesélsz nekünk egy képességfejlesztő játékról, ami például te nagyon szeretsz?
1: Hú, ez egy jó kérdés, mert ugye nagyon sok van, illetve próbálok ugye mindig olyan játékokat készíteni a gyerekeknek, amik komplexek, tehát egyszerre fejlesztenek több területet is. Ugye, amit általában megcélzünk, az a figyelem, a gondolkodás, a mozgás, a beszéd. Hát, hogy ne lőjem le a poént, hogy most mivel készülünk péntekre, de most főleg a finom motorikát célozzuk meg, és a figyelmet, és ilyen nagyon érdekes kalapácsokat készítettünk a kolléganőmmel, Sarnyai Mónikával, és azokat visszük ki, meg különböző labdákat és poharakat, amikkel készülünk.
0: Ez nagyon jól hangzik. Hogy veszed észre, a gyerekek mennyire aktívak, mennyire vonhatóak be ilyenekbe, szeretnek játszani?
1: Most így a fesztivál keretein belül, vagy pedig úgy általában?
0: Úgy általánosságban.
1: Igen, tehát hogy a gyerekek, akkor jó egy játék, hogyha a gyermek nem érzi azt, hogy feladat az, amit csinál, ugye, hanem hogy meg kell oldania egy feladatot, hanem az, hogy játszik, és igen, tehát a gyerekeknek az egy alapvető funkciójuk, hogy játszunk, és mindent a játékon keresztül érjük el. Ugye mi a kézen fogva fejlesztő kuckót vezetjük, négyen egyébként, és ott is mindig ez a tapasztalatunk, meg ugye a mindennapokban, hiszen gyerekekkel dolgozunk. Meg hát a saját gyerekeinkkel is, úgyhogy a válasz az egy nagy igen, mert a gyerekeknek az alap léte az, hogy játszanak, játékon keresztül látják a világot.
0: És milyenek voltak az elmúlt évek tapasztalatai a nyárhangolón? Hányan voltak így a gyerekek összességében, vagy sokan-sokan kilátogatnak?
1: Igen, világot.
0: És milyenek voltak az elmúlt évek tapasztalatai a nyárhangolón? Hányan voltak így a gyerekek összességében, vagy sokan-sokan kilátogatnak?
1: Igen, nagyon sokan kilátogattak, és azt éreztük, hogy mindig tele van az

0: nekem ez a tapasztalatom a zsongásból, várják, és hogy már úgy tudják, hogy kik azok, akik ott lesznek, és így megtervezik, hogy kikhez és hogyan mennek körbe, és így hozzánk is. Illetve hát ugye gyógypedagógus lennék, minden gyermeket nagy szeretettel várunk, és vannak olyan gyerkőcök, akik ugye sajátos nevelési igényűek, és ők is megfordulnak az asztalainknál.
1: Logopédusként mit veszel észre, mik a jelenlegi gyerekeknek a legnagyobb problémáik, akár ami a beszédet illeti, vagy bármi mást?
0: Hát most a legkisebb felmérésem, mert ugye az iskola előkészítéseket mindig tesztelem a munkakörömön belül, és az pedig egy egész községet ölel fel. Nagyon-nagyon sok a beszéd problémával küzdő gyermek, 73%-uk az, akinek valamilyen jellegű beszéd problémája van, tehát nem csak a beszéd hangoknak a kiejtése tartozik ide, de az körülbelül 60%, úgyhogy nagyon-nagyon nagy százaléknak van gondja a beszéddel, a figyelemmel és a mozgással. Ez pedig, ez a három, ennek a háromnak az együttese, pedig a tanulási képességeknek az alapja.
1: Ezek kicsit riasztó számok. Hogyan lehet például szülőként ezen otthon változtatni a prólépésekben?
0: Hát úgy, hogy amikor már megszületik a baba, akkor már tudom, hogy felelős szülő vagyok, és egy kicsit rá keresek, meg megfelelő könyveket olvasok, megfelelő szakembereknek az instruálását hallgatom meg a téren, hogy mi az, amit beengedek a négy fal közé, és mi az, amit nem, milyen programokkal veszek részt, és milyeneken nem. És ez ilyen nagyon egyszerűen hangzik, de a mai világban ez iszonyatosan nehéz, mert hogy dől ránk minden honnan a digitális tartalom. Például teszem azt, az óvodában is már nincs olyan óvodai szobaszinte, ahol ne lenne tévém, ami véleményem szerint nem helyes, de hogy mégis a négy falon belül, meg amikor mi vagyunk a gyermekünkkel, akkor az viszont teljes mértékben rajtunk múlik, hogy amikor már megszületik a baba, mennyit van a mobileszköz, a digitális eszköz az anyuka kezében, az apuka kezében, ezt ugye a gyermek látja is, érzékeli is, de maguk ezek a hálózatok a 4G hat az idegrendszernek a fejlődésére, és utána őt mennyit engedem képernyőtartalom elé, vagy mennyit engedem ki az udvarra játszani, vagy a játszótérre elmenni vele, vagy csak egyszerűen sétálni, mennyit beszélgetek vele, mert folyamatosan narrálnia kell egy szülőnek azt, ami történik, mert ha én narrálom, akkor a gyermek is előbb-utóbb azt, ami történik, azt ő szavakba fogja tudni önteni. De ha én nem narrálom azt az egyszerű dolgot, hogy ezt most felveszem, vagy a krumpli a kezemben van, megpucolom, akkor neki ahhoz például nem lesznek szavai. Egyszerű mondókák, tehát hogy minden itt van a kincsestárunkban, de hogy nagyon tudatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit beengedek, mi az, amit csinálok, és valóban ez sokkal fárasztóbb, mint bekapcsolni egy mesét. Azonban ma már tényleg valid kutatásaink vannak, 10 évvel ezelőtt még csak tudtuk, de nem voltak rá ugye kutatások, hogy milyen nagy mértékben alakítja át az idegrendszernek a fejlődését a digitális tartalom, vagy pedig a mozgásnak a hiánya.
1: És ha már mese, akkor hogyha leülnek és néznek mesét a gyermekek, akkor mit ajánlasz, hogy mit nézzenek inkább?
0: Hát először is itt korosztályfüggő, tehát a napi 20 perc az a maximum még egy 5 éves gyereknek is, vagy pedig bontásban 2x10-12 perc, az lenne a legjobb, mert hogy olyan hatás éri az idegrendszert, hogy meg kell bontani, hogyha azt szeretném, hogy megpihenjen, és ne lépjünk át bizonyos szinteket, ami már hat az idegrendszerre, a neurotranszmitterekre, a hormonoknak, a hormonokra, és akkor itt ugye megint csak meg kell nézni az ajánlásokat, hogy lassú képek legyenek, lassúbb váltások legyenek, és hát a szülőnek ott kéne igazából ülni a gyerek mellett, és utána vagy közben átbeszélni, hogy mi az, ami történt. Mert a gyerek megint csak nem tudja, hogy mi az, amit lát, még mindig nem tudja úgy értelmezni, ahogy a felnőtt agya értelmezi a gyors képkockáknak a váltását, vagy azokat a szimbólumokat, amik ott megjelennek.
1: És ehhez nagyon jó alapot fogtok majd biztosítani, egy jó foglalkozást a gyerekeknek a nyárhangolón, úgyhogy gyerekek, felnőttek, figyelem, mert péntek

0: Igen, 19 órától a Nyárhangoló Fesztiválon lesznek majd Ágotáék. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is, és sok szeretettel várunk mindenkit. Remélem, hogy jó időnk lesz.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a plusz 36 30 730 16 75-ös telefonszámon, vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. Plusz 36 30 730 16 75.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas és elromlott háztartási gépek vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Az ankarai NATO csúcs egyik fő kérdése az lesz, hogy hogyan lehet a korábban vállalt nagyobb védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook oldalán. A magyar külügyminiszter úgy fogalmazott, erősebb védelemre, működőképes képességekre, korszerű technológiára és erősebb védelmi ipari együttműködésre van szükség. A NATO, vagyis az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete Magyarország biztonságának egyik legfontosabb garanciája, a NATO alapelve egyszerű, a szövetségesek közösen gondoskodnak egymás védelméről, és ha egy tagállamot támadás ér, az az egész szövetséget érinti, írta. A Richter skála szerinti 3,4-es erősségű földrengés rázta meg ma reggel Bosznia-Hercegovinát, közölte az Európai Mediterrán Szeizmológiai Központ. A földmozgás 5 óra 57 perckor történt. Az epicentrum Banja Lukától mintegy 64 kilométerre délre, Mrkonyi-Gráttól pedig 27 kilométerre délnyugatra volt. A rengés körülbelül 10 kilométeres mélységben történt, ezért a környező településeken is érezni lehetett. Az első jelentések szerint a földrengés néhány másodpercig tartott. A lakosok több helyről is a talaj enyhe remegéséről számoltak be, ugyanakkor komolyabb következményekről egyelőre nem érkezett hír. A hatóságok tájékoztatása szerint eddig sem anyagi károkról, sem sérültekről nem érkezett jelentés. Az illetékes szolgálatok továbbra is figyelemmel kísérik a helyzetet. Kábítószer kereskedelem gyanúja miatt tartóztattak le két férfit Indián. A rendőrség a gyanúsítottak által használt lakások átkutatása során mintegy 88 g kokaint, egy digitális precíziós mérleget, 718 ezer dinárt és 16.290 eurót, továbbá három mobiltelefont is lefoglalt. A 31 éves VM-et és a 27 éves SM-et 48 órás őrizetbe vették, majd az illetékes ügyészség elé állítják őket. Tegnap este 19 óra 56 perckor indult újra az M1 adása. A csatorna elsőként a Tanú című filmet tűzte műsorára, Bacsó Péter kultikus alkotását. A szimbolikus időpontban kezdődő vetítés egy átmeneti filmekre épülő műsorrend nyitánya volt. A mai napon is a magyar filmtörténet meghatározó alkotásai kerülnek képernyőre, 9.40-től a Lilionfi volt látható, amelyet ma Károly rendezett, ez 11.35-től az 1943-as Egy szoknya, egy nadrág követi. 12.55-kor ismét műsorra kerül a Tanú, majd 14.50-től Godard Péter ikonikus alkotása Megáll az idő következik. A délutáni programban 16.30-tól Bergendi Péter thrilleri A vizsga szerepel műsoron, míg 18.10-től Mészáros Márta Cannes-ban is díjazott filmje, A napló gyermekeimnek zárja a nap kiemelt kínálatát. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rend szerint, a Kossuth Rádió helyén pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, a nap további részében borús felhős időre számíthatunk, a délutáni órákban számíthatunk majd elszórtan csapadékra, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

13 óra 14 perc van, és Szabadkán jelenleg 24 fok van, és csepereg, avagy csöpörög az eső. És hát lezárult a nyereményjátékunk, azaz most zártam le a nyereményjátékot. Az volt ma a kérdésünk, hogy mióta olvassátok a Hét napot, és erre kaptam nagyon-nagyon sok választ, méghozzá 159 hozzászólás érkezett a Facebook oldalunkra. Számomra nagyon izgalmas, hogy nagyon sokan írtátok azt, hogy gyerekkorotok óta olvassátok, vagy nagyon régóta. Volt, aki azt írta, hogy 40 éve, szülők, nagyszülők vették, és gyerekkora óta olvassa, régebben rendszeresen, de ma már alkalmanként, volt ilyen is. És tényleg nagyon sokan írtátok oda, hogy gyerekkorotok óta, sőt, volt egy ilyen is, hogy középiskolás kora óta olvasta, valamint kb. 5-6 éve, 35 éve, 10 éve, tehát ezeket nagyon jó látni és olvasni, hogy ennyien szeretitek a Hét napot, mivel mi ma kisorsolunk egy szerencsés nyertest, aki 7 nap fél éves előfizetést fog nyerni. Social Winner alkalmazáson fogom ezt én kisorsolni ebben a pillanatban, úgyhogy nézzük is, hogy kit fog nekem mutatni ez az alkalmazás, minden hozzászólót fog értékelni, és a nyertesünk, aki 7 nap fél éves előfizetést nyert, Sipos Zoltán és Mónika. Gratulálunk nektek! Remélem, hogy nagyon sokat fogjátok olvasni. Ti azt írtátok, hogy kb. 30 éve vásároljátok a Hét napot. Hát nagyon gratulálunk, és majd felvesszük veletek a kapcsolatot.

0: A Pannon Press szót támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Teszterma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, peletre vagy szénre, miközben az elektromos energiafelhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a teszterma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Teszterma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
3: Miközben a fociláz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv.
4: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
5: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az Ásotthalmi és a Röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
6: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
7: Bomax. Panorádió. A te rádiód. A te hangod.

A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: van egy hely, ahol néhány napra lelassul az idő, ahol nappal műhelyek, beszélgetések és közösségi élmények várnak, estére pedig életre kelnek a színpadok. Hamarosan újra benépesül az oromi Malom környéke, hiszen augusztusban kezdődik a Malom Fesztivál. Idén olyan fellépők érkeznek, mint a Várkonyi Csibészek, a szerb underground ikonikus zenekara, a Repetitor, vagy az amerikai Liturgy, de a programból a Cigánydal napja sem marad ki. Hogy mivel készülnek idén a szervezők, arról Szerda Zsófi mesél. Idén lesz a 12. Malom Fesztivál. Ennek hagyománya van, és nagyon-nagyon sok minden épült, szépült azóta. Hát hogy indult el ez az egész anno?
1: Hát ez úgy indult, hogy néhányan, mi így barátok ott voltunk Oromon, a baráti társaságnak egyik része az oromi fiúkból állt, az Asztalos Kristóf, Asztalos Erik, és ott ültünk a Malom mellett, erre emlékszem, és valamit tudom, mi már akkor szerveztünk, összejöttünk, valaki ott muzsikálgatott, de ez egy ilyen nagyon pici dolog volt, és akkor azt mondtuk, hogy itt annyira nagyon jók az energiák, jó a tér, tehát hogy az adottságai tényleg megfelelőek lennének egy kisebb, vagy akár nagyobb fesztiválnak, és akkor nagyon sokunknak már volt tapasztalat a fesztivál szervezésben, ugye Tamás, én is az Entei nyári játékokon szerveztünk pár évig, Olá Dóri, Unya Olá Dóri is rögtön rákapott, és ugye tudjuk, hogy nagyon jó szeme van, nagyon jó tervező ő, és akkor a kezdetektől ő alakította igazából a vizuális kinézetét az egész fesztiválnak, plakátok, minden, ami ugye látványt illeti. És akkor elkezdtük először nagyon piciben, egy kicsi színpadunk volt, egy kicsi épített színpad néhány zenekarral, az még, ha jól emlékszek, egynapos volt, és akkor az így lassan kezdte kinőni magát. Volt Windmill a neve a legelején, és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen ez egy kicsit nagyobb. Azt rögtön eldöntöttük az elején, hogy ebből nem akarunk egy ilyen grandiózus, óriási fesztivált kihozni, mert mi se szeretjük ezeket a, nem tudom én, 15 ezres embertömegeket. Igen, mert akkor az embernek nincs meg ez a családias érzése, úgyhogy maradtunk ennél a, hát nem annyira kicsin, azt mondom, hogy egy ilyen közepes méretű fesztiválnál. De nem is olyan fellépőket hívunk, ami nem tudom én tényleg ilyen óriás tömegeket mozgatna, azért picit maradunk ez a alternatívabb, népzenésebb vonalon, és olyan fellépőket szoktunk hívni, akit lehet, hogy nem ismer mindenki, de amikor meghallgatja őket, akkor azt mondja, hogy úristen, van egy új kedvenc zenekarom, vagy úristen, miért nem hallottam ezekről korábban. Hát is így indult valahogy, aztán persze cserélődtek itt a szervezőgárdából, jöttek, mentek az emberek ki ilyen okokból, ki olyan okokból, és most van egy ilyen erős mag, most már néhány éve, akikkel visszük ezt így tovább.
0: És idén mennyire lesz más, mint az előző években? Ugye nem lesz nagy színpad, ha jól tudom.
1: Így van.
0: Miért?
1: Így van, hát egy picit így back to the roots, visszamegyünk így a, hát nem a kezdetekhez, mert azért az nagyon kicsi lenne. Hát ennek több oka is van. Nyilván természetesen az első ok az, hogy nem kaptunk most akkora támogatást, illetve bizonytalan néhány olyan pályázat, amit beadtunk, hogy mikor lesz eredmény, meg lesz-e, előnyünkre döntenek-e. Van egy valamennyi pénzösszeg, és azért nagyon hálásak is vagyunk az NK-nak és a MOL Új Európa Alapítványnak. Viszont úgy döntöttünk, hogy jó, ha elengedjük a nagy színpadot, azzal annyira nem fogja a fesztiválozó közönség megérezni azt, hogy kisebb lett, viszont nekünk óriási segítség. És igazából vannak olyan visszajelzések is most, hogy ezt így ugye nyilvánosságra hoztuk, hogy nem lesz Bitang Stage, nagy színpad, hogy csomóan írják, hogy nem is fog hiányozni, bőven van elég zenei kínálat és színpad így is. Úgyhogy azt érezzük, hogy ezzel talán így gondolkodtunk igazából azon, aki figyeli az oldalunkat, a Facebook oldalunkat, az látta, hogy semmi hír, nem áruljuk a jegyeket, tehát ugye óriási nagy a csönd a Malom Fesztivál háza táján, ez egy kicsit azért is volt, mert tényleg gondolkoztunk azon, hogy lemondjuk-e, hogy érdemes-e így csinálni, nehogy mínuszba jöjjünk mi is ki, mert ugye mi szervezők ezt önkéntes alapon csináljuk, senkinek nem jön be ebből egy fizetése, se havi, se semmilyen. Szerelemből csináljuk, igen, mert úgy vagyunk, hogy inkább az a kis pénz, ami nekünk jönne, az akkor legyen még egy zenekar, szóval na, mániákus emberekről van szó, vagy fanatikusokról. De aztán azt beszéltük meg, vagy abban egyeztünk ki, hogy ne mondjuk le, mert most, ha egy év kimarad, az nem egy olyan jó, nem is reklám, mert ez nem reklám, a negatív reklám is lehet reklám, csak az egy ilyen rossz ómen, hogy akkor vagy szüntessük meg, vagy akkor valamilyen formában, de szervezzük meg, és akkor hosszas gondolkodás, beszélgetés, meetingek után úgy döntöttünk, hogy mégis legyen egy picit kisebb változatban.
0: Hát meg sokan imádják, azt hiszem, a Malom Fesztivált, én is közéjük tartozom most itt, de én emlékszem arra, amikor még nem volt nagy színpad, és valóban, szóval nekem se hiányozna, mert ugyanolyan jó hangulatot teremt a sok kicsi színpad, mert ugye nagyon sok kis színpadotok van. Aki nem volt még, igen, milyen színpadok vannak?
1: Hát van az Ethnocamp színpad, itt főleg népzenei, világzenei koncertek vannak, van az akácos színpadunk, itt egy picit teret kapnak a kísérletezőbb jellegű, rockosabb hangzások, underground zenei koncertek, van két elektronikus színpadunk, van a Bazen Stage, ugye itt DJ-k, de a Bazennél ott is arra figyelünk azért, hogy mit tudom én, ilyen vinil DJ-k legyenek, ilyen kellemes, medencézős zenéket toljanak a DJ-ek, ne egy ilyen veretős technót.
0: Igazi tudsz.
1: Ilyen nagyon laza chill zenéket szoktak ott engedni. Van a No Chill, ahol aztán egy keményebb hajnalig tartó DJ-szettek várják az embereket. Hát és nagyon sok nappali programunk van, igazából most arra próbáltunk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogyha már kiesik egy nagy színpad, ugye nyilván kicsit kevesebb pénzből meg lehet oldani, sokkal több nappali programot is, hogy az minél színesebb legyen. Már eddig is, ugye most pár éve erre nagyon ráfeküdtünk, hogy ne unatkozzanak a fesztiválozók.
0: És gondolom nem unatkoznak,
1: és nem fognak unatkozni, mert tényleg rengeteg Anna Maris Gergő felelősek a nappali programokért, és rengeteg minden lesz, gyerekeknek is, felnőtteknek is. Most picit arra is figyelünk, hogy a szerbnyelvű közönség is találjon olyan nappali programot, ami akár kétnyelvű vagy angol nyelven követhető számukra is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem fognak az emberek azért unatkozni.
0: De jó.
1: Most sem.
0: Meg ugye ez egy családbarát fesztivál, ezt mindig kihangsúlyozzátok, hogy ide azért, és tényleg rengeteg kisgyerek is ott van, nappal szaladgálnak körülöttünk, sőt, még szerintem este is, de hogy nagyon-nagyon család közeli, és mindenki jár oda, és nem csak Vajdaságból, ugye?
1: Nem csak Vajdaságból, hát rendszeresen, sőt, elég nagy a magyarországi látogatottság. Most néhány éve az önkéntes gárda is bővült egy nemzetközi önkéntes csapattal, mert benne vagyunk egy nagyobb rendszerben, és akkor a szerbiai nemzetközi valamilyen önkéntes szervezetők kiközvetítenek, vagy ajánlják az ő önkénteseiknek, úgyhogy tényleg Chilétől kezdve Görögországon keresztül mindenhonnan érkeztek már tavaly is önkéntesek. Nagyon-nagyon sokan vannak, nélkülük nem is tudna működni, mármint az hazai Magyarország és mindenhonnan jövő önkéntesek nélkül ez nem tudna működni, mert azért mi kevesen vagyunk, hogy mindent lefedjünk. És azért ez úgy színesíti, tényleg megadja ezt a kis fesztivál, hogy úgy ott van valaki, akiről látod, hogy nem egy helyi arc, le tudsz vele ülni, beszélgetni, ismerkedni, ők egymás között is, úgyhogy ez egy
0: multikulti.
1: Egy abszolút multikulti fesztivál lett. A gyerekprogramok, vagyis az, hogy sokan vannak kint a gyerekek, most a nagyon picik, ők el vannak egy szalmabálával szerintem.
0: Igen.
1: Ott egy óriási szalmaguriga.
0: Porba, mindent. Porba, szerintem azért Malom Fesztivál egyenlő, igen, a porral, az és biztos. A jó értelemben.
1: Igen,
0: szóval,
1: igen. Úgyhogy igen, ez, hát amikor elkezdtük, a legelején még azt, ha jól emlékszem, nem volt ilyen sok gyerekprogram, hát ki lehetett jönni gyerekkel, nem, nincs 18 pluszos karika ugye a fesztiválon, de azóta az oromiak is besegítenek a gyerekprogramokba, különböző ilyen, most például a pogácsasütő workshopot találtak ki, szóval, hogy tényleg
0: ez nagyon jó.
1: Nagyon, hát ez fontos azért, mert a mi generációnk most már nem is az a generáció, de amikor ott elkezdtük, azért mindenki kicsit ilyen családalapítás környékén, közelében, vagy éppen benne volt, és akkor ők alapjáraton ugye gyerekekkel érkeztek ki, szervezők is, barátok is, és azóta viszont rengetegen vannak, tényleg nagyon-nagyon sok a gyerek, aminek én nagyon örülök, mert ad egy ilyen olyan zsizseg az egész fesztivál, igen, már délután, nem az árnyékban pihenő fesztiválozókat látjuk, hanem ezt az rengeteg gyereket is még pluszban.
0: És beszéltünk, vagy említetted ugye az önkénteseket, hát a Malom az tényleg a központja szerintem az önkéntességnek. Hogy lehet erre jelentkezni? Lehet-e még? Hogy működik ez?
1: Hát, ha jól tudom, még lehet jelentkezni önkéntesnek az építő-szépítő táborban, mert az is önkéntes alapon működik. Oda már azt hiszem, hogy lezárták a jelentkezéseket, viszont önkéntesnek még lehet jönni. Hát ez úgy működik, hogy már a fesztivált megelőző néhány napon ők megérkeznek, hogy picit megismerjék a terepet, megismerkedjenek a koordinátorokkal, az önkéntes koordinátorokkal, Hubai Dávid és a csapata viszik ezt, és akkor ilyen, azt hiszem, hogy most nehogy ne hazudjon, de ilyen pár órás váltásokban dolgoznak, tehát ez nem egy ilyen reggeltől estig kemény robot munkát végeznek a fesztiválnak ingyen, és akkor este egy koncertre eljutnak, hanem
0: ez
1: ők ezt maguk között lebeszélik, hogy most 4 óráig, nem tudom én, szemetet szedsz, de 4 óráig kint vagy a parkolóban, kicsit koordinálod, irányítod az autósokat, és aztán valaki szól, hogy ha szeretné megnézni 8-kor azt a zenekart, akkor nyilván megnézheti. Van, aki a jegyárusító pultban van, vagy az infópultban, szóval ilyen megbeszélés alapján, de hogy mindenkinek jó legyen. És hát tudod, akinek most, tudom, fiatalok, nincsen olyan nagyon sok zseppénze, neki azért könnyebb úgy fesztiválozni, ahogy nem is unatkozik, ismerkedik, kicsit dolgozik, azért ezek nem nagy munkák, tehát inkább ott kell lenni, és hogy tudjuk, hogy valaki ott van, koordinálja, a szemetet se nagyon kell szedni, mert tényleg nagyon imádjuk a fesztiválozóinkat, hogy erre odafigyelnek ők is. Nincs egy ilyen szemét halom, nem dobálják el a csikkeket, ez egy tök jó dolog szerintem. Sikerült ezt az üzenetet is átnyomni nekik, hogy azért őrizzük meg azt a helyet olyannak, amilyen a fesztivál előtt volt.
0: És akkor táborok, építő-szépítő tábor és színésztábor. Uh-huh. Ki vezeti, mikor lesz ez?
1: Hát a színésztábort Mészáros Gábor vezeti idén. Az építő-szépítő tábor az egy kicsit korábban kezdődik, már ott július 6-7-én, mert elő kell készíteni a terepet. A színész tábor az a fesztivált megelőző hétvégén indul. Még lehet jelentkezni július 15-ig, úgyhogy a fiatal színészeket várjuk. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez a legjobb része a fesztiválnak, amikor még nincs fesztivál, de már kint vagyunk egy ilyen 80-an, 100-an körülbelül. Én például konyházni fogok idén a fesztivált megelőző egy hétben, a vacsorát fogom nem én készíteni, de hát az segítettem. Esti vacsora csapatban fogok én vagdosti dolgokat kevergetni, amit mondanak, úgyhogy én is egy kicsit önkénteskedek a konyhán. És ez, próbálunk oda is most még néhány ilyen esti programot szervezni, lesznek filmvetítések, beszélgetések, még az is lehet, hogy egy kis koncert is becsúszik, nyilván egy ilyen kisebb formátumot kell elképzelni, mert csak az akácost lehet erre használni akkor még. Úgyhogy én ajánlom, hogy jelentkezzenek erre is, mert az építők ugye nyilván ők az infrastruktúra, hozzák a kis házakat, össze kell őket szerelni, meg kell javítani, mi egy év alatt egy kicsit leamortizálódott, a szépítős lányok, fiúk pedig varogatnak, festegetnek, díszítik a színpadokat, díszítik a helyszínt, úgyhogy ezt is mind ilyen újrahasznosított anyagból, tehát nem vásárolunk új dolgokat, szoktunk kapni szőnyeget, ilyen anyag, olyan anyag emberektől, és akkor ők abból a kis kreatív agyukból kipattanó ötletek alapján ők összehozzák ezt a látványt, amit aztán a fesztiválozók élveznek.
0: Igen, ez szerintem nagyon fontos a Malom Fesztiválnál, hogy a látványvilág az gyönyörű és nagyon különleges, mert minden ilyen anyagokból van. Tehát ha szétnézünk, akkor tényleg egy ilyen, nekem mindig hippi stílus jut eszembe, vagy egy ilyen nagyon szabad elvű, nagyon szép, és tényleg nagyon stílusosan csinálják meg. Meg egyre több mindent díszítenek föl, és egyre sokkal igen. szebb a Malom Fesztivál. Szóval ez nekik
1: köszönjük, és a nevükben is köszönöm szépen.
0: Ez nekik az érdemük. Igen. Na de én épp említetted ezt a Facebook posztokat, olvasgatjuk-e, és pont találtam egy ilyet, hogy a Malom legfontosabb alapanyaga az emberek. Ez szerintem egy gyönyörű kifejezés, és nagyon szépen leírja, hogy mennyire fontosak a Malmon azok, akik oda kimennek, és a fesztiválozók maguk.
1: Igen, hát ez valahogy egy ilyen filozófiánk is, hogy csak úgy is el lehet oda jönni, és nem nézni akár egy koncertet se, csak leülni egy bálára, és körülötted jönnek-mennek az emberek, és valaki odaül, valaki elmegy, valaki odaül, valaki elmegy, hogy egy ilyen közösség részének érezzék magukat azok, akik oda kijönnek, legyen ez egy fix nyári program, egy nap, két nap, mind a három nap, vagy még plusz a nulladik, az már igazából tök mindegy. Mert nekünk is ez a fiatalkorunkból, ez megvolt az Enta játékokkal, hogy az Enta játékokra mész, az alap nem hagyom ki, hát ott találkozok mindenkivel, és hogy egy kicsit ezt a Malom Fesztivál tudja szintén biztosítani a mostani új generációknak és a régieknek is, hogy az legyen egy ilyen biztos találkozási pont, hogy oda jó legyen kijönni, hogy hideg legyen a fröccs, és nem tudom én, meleg és jó sós a lángos, most itt mondok ilyen nagy szavak, kis szavakat, de hogy igen, és azt is érzem, hogy mivel nem olyan óriási, az emberek összemosolyognak, otthon ismerik érzik ott egymást. Magukat, ismerik egymást, de ha nem, megismerkednek egymással, és erre is rengeteg példa volt, hogy például egy ilyen, szerintem nagyon cuki dolog, hogy Temesvárról két színész eljött x évvel ezelőtt, és azóta folyamatosan egyre több embert hoznak magukkal, idén már 15-en jönnek, baráti körük, mert hogy ők hát így igen. beleszerettek az első alkalommal, visszajöttek a másodikra, a következőre még csak ketten, aztán már öten, aztán heten, mert ők ugye ezt elmennek, ott mindenkinek elmesélik, hogy ez milyen jó, úristen, mennyire jól érzi itt magát az ember, és ez ezért működik szerintem.
0: És akkor a legnagyobb kérdés az mindig minden évben számomra legalábbis az, hogy mi lesz a poháron, és mi lesz ugye a malom plakátokon és mindenhol.
1: Hát idén egy halacskát tervezett a Dóri, úgyhogy ugye ezt az állatmotívum, Freud, az állatmotívumot azt ő végigviszi a kezdetek óta, amikor egy csibe volt, aztán bálna, aztán nagyon sok minden, darvak, kecske, macska, minden volt, és most egy halacskát talált ki nekünk, úgyhogy most ez lesz mindenre poháron, a plakátokon, és ő lesz a kabala állatunk.
0: Jaj, nagyon szuper, én kívánom, hogy egy nagyon-nagyon szép malomfesztivál jöjjön létre idén is, és 6-tól 8-ig augusztusban. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
2: Hegyezd a füled, mert nincs itt semmi látnivaló.
3: Hannon Rádió.
4: A te hangod.
3: A te hangod. A te hangod.

0: van Nompresszó. Pörgesd fel a napod.
1: Ennyi volt már a Pannonpresszó, remélem eddig kellemesen telt a napotok, és a borús, esős idő ellenére is jó a kedvetek. Holnap Zeci vár titeket majd itt, engem pedig legközelebb jövő kedden hallhattok. Szabó Reginát hallhattátok, a jó zenéket pedig Nagyhegyesi Dávid szolgáltatta nektek. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!
2: Napjaink és a közelmúlt slágerei nálunk szólnak.

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Égséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
5: 14 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Kártérítést ítélt meg a bíróság az újvidéki vasútállomáson történt előtetőomlás egyik áldozatának családtagja számára. A bíróság első fokú ítéletében kötelezte a szerbiai vasúti infrastruktúra részvénytársaságot és a szerb köztársaságot, hogy fizessenek ki összesen 10,5 millió dinár nem vagyoni kártérítést entjének, aki az újvidéki vasútállomás előtetőjének leomlásában életét vesztett egyik személy családtagja. Az összeget a közeli hozzátartozó halála miatt elszenvedett lelki fájdalmak és megért félelem miatt ítélték meg. Az előtető leomlásával kapcsolatban több polgári per is folyamatban van, míg néhány ügyben már jogerős döntés született. Az újvidéki vasútállomás előtetője 2024. november 1-én omlott le, 16 ember életét vesztette, egy személy pedig súlyosan megsérült. Beköszöntött a dinnye szezon Szabadkán és környékén, a piacokon és az utak menti árusoknál is bőséges a kínálat. Palicson már görög és sárga dinnye is nagy mennyiségben kapható, a vásárlók pedig az ár mellett a minőséget is figyelik. A görög dinnye idény elejé ára 120 dináról, már a 60-80 dinára csökkent kilogramonként. A sárga dinnye jelenleg átlagosan 90 dinárba kerül, miután korábban még 185 dinárért árulták. Az eladók szerint a hazai termés megjelenésével a következő hetekben tovább mérséklődhetnek az árak. Az idei kajszibarack termés Észak-Bácskában meglehetősen változatos képet mutat, míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a terméstől, addig máshol csupán néhány szem gyümölcs fejlődött ki. A termelők szerint a hozamok közötti jelentős különbségek elsősorban a fajták adottságaival, valamint a tavaszi időjárási viszonyokkal magyarázhatók. A szegedi mamut és a rózsakajszi barack különösen jól szerepelt. Ezek a fajták sok helyen bőséges terméssel hálálták meg a gondos ápolást, így a termelők elégedettek lehetnek az idei hozamukkal. A piaci kínálat jelenleg folyamatos, a helyi piacokon és árusoknál már nagyobb mennyiségben is elérhető a friss sárga barack. A vásárlók kilogramonként 100 és 150 dinár közötti áron juthatnak hozzá a gyümölcshöz. Zajlik a kerékpárút aszfaltozása Királyhalmon. A tervek szerint a munkálatok során egy 1757 méter hosszú új szakasz kap modern burkolatot a korábban képített úttól egészen a Belgrád utcáig. A kerékpárút építés az OptiBike 3 projekt része. Az illetékesek a környéken közlekedőktől fokozott figyelmet és türelmet kérnek. Az OptiBike 3 projekt keretében 4,2 km kerékpárút épül, ebből 2,8 km Királyhalmon, 1,4 km pedig Palicson, valamint egy kerékpáros híd is elkészült már Hajdújárás és Királyhalom között. A határon átnyúló együttműködés részeként a magyarországi Tompán 1500 méter kerékpárút épül. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat, a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgiai Góli Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező Ondrassek Péter, az előadás során hallható zenéért pedig Mezei Szilárd felel. A rendező munkatársa Puskás Zoltán. A teljes útvonal honlapunkon is megtalálható.
5: Sport.
8: Argentina és Svájc is negyeddöntős a labdarúgó VB-n drámai mérkőzésekkel zárult a VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re győzte le Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményében mentette meg a mérkőzést, miután ellenfele a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt nem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobbnak, ezzel ők is biztosították helyüket a negyed döntőben. A következő körben Argentina és Svájc egymással mérkőzik meg a négy közé jutásért. Ma este egyébként nem lesz meccs a VB-n, holnap azonban Franciaország Marokkóval mérkőzik, pénteken pedig Spanyolország Belgiummal.
5: Időjárás.
8: 24 fok van Szabadkán és környékén, a nap további részében felhős, borús időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet 27 fok körül alakul a legfrissebb előrejelzések szerint, csapadékra elszórtan lehet számítani. Holnap is változzon, felhős időnk lesz majd napi 27 fokos csúcshőmérséklettel.
5: Reklám.
0: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
9: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
10: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15 vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
11: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
12: Editor's Choice.
3: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Műsorajánló.
1: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112. www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
5: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: programajánló.
1: Ökokemp a Topolyai tó partján. Az Árkusz Környezetvédő Egyesület természettudományos ismeretterjesztő, környezet és természetvédelmi oktatótábora. Július 19-e és 26-a között a Topolyai tó partján. Érdekelnek a természet titkai és környezetünk élő világa? Jelentkezz és gyarapítsd a tudásod! A részvételi díj 60 euró dinár ellenértéke. Alsó korhatár 10 év. Jelentkezési határidő július 15-e. Bővebb információ a 064 948 65 85-ös és a 064 306 36 28-as telefonszámokon. A jókedv és a szórakozás garantált.
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Editor's Choice. A szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060-099-1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060-099-1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
3: Bomax.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Álláshirdetés.
6: A Palicsi Villa Ancora idősek otthona ápoló és ápoló nő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
7: 15 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. A szerb-magyar határon a szerb rendőrség őrizetbe vett két feltételezett orosz ügynököt, akik feltehetően szabotás cselekményt terveztek végrehajtani Németországban, írja a Bild. A német lap úgy tudja, hogy a két őrizetbe vett ember célpontja egy Ukrajna támogatásában közreműködő német védelmi ipari létesítmény lehetett. A páros csomagjában robbanóeszközt is találtak. A szerb rendőrök még június elején csaptak le a párosra a német hírszerzés jelzése alapján. A Welt beszámolója szerint június közepén Alexander Dobrindt német belügyminiszter arról beszélt, hogy sikerült megakadályozni egy Bajorországban az orosz szolgálatok által végrehajtani tervezett merényletet. Ennél többet azonban nem volt hajlandó sem Dobrindt, sem a tárcája elárulni. Az Alkotmányvédelmi Szövetségi Hivatal 2025-ös jelentése szerint Németország rendszeres célpontja az orosz hibrid támadásoknak. Tanulságos előadásokon, izgalmas műhelymunkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők a 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a kisegyesi Kátai Tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén szerdán a hivatalos megnyitót követően egy panel beszélgetéssel várták a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. A 23. Vajdasági Szabad Egyetem hivatalos megnyitóján Pap Izolda, a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében a közös gondolkodás, a párbeszéd és ismerkedés fontosságát hangsúlyozta. A megnyitón dr. Pásztor Bálint is szólt a fiatalokhoz, aki a kapcsolatépítés fontosságát helyezte előtérbe, valamint kiemelte a közélet utánpótlásának kialakítását is. Ezt követően kezdődött a panelbeszélgetés, melynek résztvevői dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke, valamint Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke. Elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit mit jelent ma a külhoni magyar érdekképviselet? Milyen kihívásokkal néznek szembe a vajdasági, a muravidéki és a horvátországi magyar közösségek, illetve milyen jövőképet fogalmaznak meg saját közösségük számára a képviselők? Beköszöntött a dinnye szezon Szabadkán és környékén. A piacokon és az utak menti árusoknál is bőséges már a kínálat. Palicson már görög és sárga dinnye is nagy mennyiségben kapható, a vásárlók pedig az ár mellett a minőséget is figyelik. A görög dinnye idény elejé ára 120 dinárról 60-80 dinára csökkent kilogramonként. A sárga dinnye jelenleg átlagosan 90 dinárba kerül, miután korábban még 185 dinárért árulták. Az eladók szerint a hazai termés megjelenésével a következő hetekben tovább mérséklődhetnek az árak. Július 20-án Szent Tamásról indul útjára a Tanya Színház, és 25 vajdasági településre viszik el előadásukat a Csongor és Tündét. Az idei produkció rendezője Mezei Kinga, dramaturgia Góli Kornélia és Bagdal Zoltán, a díszlet és jelmeztervező pedig Ondracsek Péter, az előadás során hallható zenéért Mezei Szilárd felel. A rendező munkatársa Puskás Zoltán, a teljes útvonal hollapunkon található meg.
5: Időjárás.
10: 24 fok van Szabadkán és környékén, borús felhős idő lesz a nap további részében is. Ami a holnapi időjárást illeti, a holnapi csúcshőmérséklet már 27 fok körül alakul, holnap is változóan felhős időnk lesz majd.
0: Készen állsz?
3: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
3: Nóta!

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Megnyílt a Rea Csokrit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka a legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Rea Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
4: Programajánló.
5: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
6: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
5: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsidó partjára látogatóknak.
6: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
5: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
6: A programokon való részvétel ingyenes.
5: Részletes információkért látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
7: Média támogató a Pannon RTV.
8: 16 óra van.
9: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
9: Önökkel, önökért Címgáz.
11: Híradó.
12: Elkezdődött a 23. Vajdasági Szabad Egyetem. Az Európai Unió nem mond le az új biometrikus belépési és kilépési rendszerről. Harmadik napja tart a szerb parlament rendkívüli ülése, és beköszöntött a dínye szezon, olcsóbb lett a dínye. Jó napot kívánok a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Tanulságos előadásokon, izgalmas műhelymunkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők. A 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a Kishegyesi Kátai tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén a hivatalos megnyitót követően egy panelbeszélgetéssel várták ma a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. Dudás Dániel riportja.
13: A 23. Vajdasági Szabad Egyetem hivatalos megnyitóján Pap Izolda, a Vajdasági Ifjúsági Fórum elnöke köszöntötte a résztvevőket, aki beszédében a közös gondolkodás, a párbeszéd és az ismerkedés fontosságát hangsúlyozta. A megnyitón dr. Pásztor Bálint is szólt a fiatalokhoz, aki a kapcsolatépítés fontosságát helyezte előtérbe, valamint kiemelte a közélet utánpótlásának kialakítását is. Ezt követően kezdődött a panelbeszélgetés, melynek résztvevői elsősorban arra a kérdésre keresték a választ, hogy mit jelent ma a külhoni magyar érdekképviselet, milyen kihívásokkal néznek szembe a vajdasági, a muravidéki és a horvátországi magyar közösségek, illetve milyen jövőképet fogalmaznak meg saját közösségük számára a képviselők. A beszélgetés elején a résztvevők azzal kapcsolatban fejtették ki véleményüket, hogy miként változott meg a külhoni magyar érdekképviselet az elmúlt 3 évtizedben, és milyen új szerepet kapott a közösségi média. Bogár Patrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke.
14: Óriási szerepe van a közösségi médiának is. Ugye azt kell tudni, hogy ma már nem elég jó döntéseket hozni, hanem az is fontos, hogy hogyan van ez az egész kommunikálva. Ugye végül is azok vannak, az megy ki a néphez, ahogyan az egész kommunikálva van, de Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az online tér önmagában nem elég, és szerintem a közössége továbbra is személyes találkozások és rendezvények, illetve ifjúsági programok.
13: A panel résztvevői saját politikai pályájukra is visszatekintettek. Beszéltek a legfontosabb sikereikről, a hibáikról és azokról a döntésekről, amelyeket ma már másként hoznának meg. Ezen felül szóba került a korábbi és a jelenlegi magyar kormányhoz való viszonyulás. Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok demokratikus közössége elnöke.
0: Amire a Fidesz kormányok megszoktatta bennünket, az, hogy nem Budapesten mondják meg a prioritásainkat. És arra szoktatott bennünket meg, hogy van tisztelet. Tehát azok az emberek, akik nemzeti kisebbségként élve, idejüket föláldozva, tulajdonképpen áldozatot vállalva azért, hogy a közösségük megmaradjon, azok megérdemlik a tiszteletet az adott ország részéről, tehát Magyarország részéről. Én ebben a tiszteletben bízom a jövőben is. Mi elfogadjuk azt, hogy Magyarországon Magyar Péter a miniszterelnök, mert a Magyarországon élő választók ezt így döntötték el. Tehát elfogadjuk a legitimitás tényét. Ugyanezt várjuk vissza.
13: Szó esett a politika iránti bizalom átalakulásáról is, különösen azzal kapcsolatban, hogy miként változott a fiatalok érdeklődése a közélet és a politika iránt. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
4: Divat azt gondolni, hogy nem hisznek benne, meg nem érdekli a fiatalokat a politika, de ez egészen egyszerűen nem igaz. Azért nem igaz, és azért nem volt igaz korábban sem, mert ha ez igaz lenne, akkor mi most nem ülnénk itt, és akkor a Vajdasági Ifjúsági Fórum nem érte volna meg a 30. életévét, meg a Vajdasági Szabad Egyetem nem 23-szor kerülne megrendezésre, mert hogy ezt mindig a mindenkori fiatalok szervezték, és azt követően pedig azok, akik valamikor a WIFO-ban vagy valamely más ifjúsági szervezetben elindították a szárnybontogatásokat, utána valahogy a közélet területén találták magukat, és mondom még egyszer, a közélet az szélesebb fogalom, mint a politika, nem feltétlenül kell mindenkinek pártpolitikusnak lenni, meg főállású politikusnak.
13: A panelbeszélgetés végén a közönség is lehetőséget kapott, hogy feltegyék kérdéseiket. Az egyetemisták közül többen is megfogalmaztak kritikus hangvételű meglátásokat. Szóba került a külhoni magyarság megfogyatkozása, a politikai kommunikáció stílusa, valamint a politikai hatalmak melletti elköteleződés.
12: Az Európai Unió nem mond le az új biometrikus belépési és kilépési rendszerről. Annak ellenére sem függesztik fel az EES-t, hogy több repülőtéren és határátkelőn hosszabb várakozási idők alakultak ki. Alexander Senicic, a Szerbiai Utazási Irodák Nemzeti Szövetségének igazgatója, a Szerbiai RTV műsorában kiemelte. A rendszer felfüggesztése nincs napirenden, valamint arra is kitért, hogy a legnagyobb torlódások továbbra is a Görögország, Horvátország és más népszerű nyaralóhelyek felé vezető határátkelőknél alakulnak ki. Ugyanakkor szerinte a görög szárazföldi átkelőnél a helyzet már kedvezőbb, mint tavaly. A repülőterek esetében azonban bonyolultabb a helyzet a munkaerőhiány és a technikai felszereltség hiányosságai miatt. Hozzátette, hogy Görögország egyes esetekben átmenetileg felfüggeszti a rendszer alkalmazását, ha túl nagy torlódások alakulnak ki. Az utazóknak azt tanácsolja, hogy lehetőség szerint alternatív határátkelőket válasszanak és kerüljék a legforgalmasabb időszakokat.
8: A legnagyobb probléma a technikával van. A legnagyobb gond az, hogy az Európai Unió nem készítette elő megfelelően ennek a rendszernek a bevezetését. 7 éven át készítették elő, de a végén mégis elsiették. A technikai megoldás meglehetősen rossz. A személyzet nincs megfelelően kiképezve, a határátkelő helyeken pedig hiányzik a szükséges technológia. Ami pedig talán a legfontosabb, amikor a repülőtéri határátkelőkről, vagyis olyan repülőterekről beszélünk, amelyeken nagyon sok utas fordul meg, azok egyszerűen egy másfajta, korszerűbb rendszert igényelnek. Olyan rendszereket, amelyeket Ázsiában vagy Amerikában már láthattunk.
12: Harmadik napja tart a szerb parlament rendkívüli ülése. Napirenden szerepel többek között a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, a szülő-gondozói státuszról szóló törvényjavaslat, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény rendelkezésének hiteles értelmezése. A képviselők emellett igazságügyi, környezetvédelmi és sporttal kapcsolatos jogszabályokról is tárgyalnak. Rózsa Krisztina beszámolója.
5: A szerdai ülésen az igazságszolgáltatás nemzeti arányos képviselete váltotta ki a vitát. Edin Gyerlek, az Igazság és Megbékélés párt képviselője, azt kifogásolta, hogy a bosnyákok nincsenek megfelelő arányban jelen a bírósági és ügyészi rendszerben az általuk lakott térségekben. Nenad Vujic, igazságügyi miniszter szerint a bírák és az ügyészek kiválasztása nem a kormány vagy a parlament hatásköre. Ami nagyon világos, hogy a szerb köztársaság alkotmánya szerint a bírák és ügyészek kiválasztására illetékes szerv a bírósági főtanács és a legfelsőbb ügyészi tanács. Továbbá a jogi norma is egyértelmű, hogy ezek a szervek a kiválasztás során figyelembe fogják venni a nemzeti összetételt. Alekszandár Jovanovics, az ökológiai felkelés képviselője bírálta a kormány környezetvédelmi politikáját, kiemelve az ivóvízhiányt, az illegális hulladéklerakókat és a folyók szennyezését. Szerbia szomjas marad, és már most is szomjas. Látni fogják ezen a nyáron, hogy mennyi embernek lesz problémája, mennyi polgárnak lesz problémája a tiszta, iható vízzel. Ebben a pillanatban 1 millió szerbiai polgárnak nincs hozzáférése tiszta ivóvízhez. Az ülésen a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló javaslatról is szó esett. Újhelyi Ákos, a VMS képviselője jelezte, hogy támogatják a módosításokat, amelyek célja a választási folyamat átláthatóbbá tétele, a kampányfinanszírozás szabályozása és az egyenlőbb választási feltételek megteremtése. A Vajdasági Magyar Szövetség számára, mint a szerb köztársaság legnagyobb nemzeti kisebbségi pártja számára, az egyenlő választási feltételek, a jogbiztonság és a megszerzett kisebbségi jogok megőrzése létfontosságú jelentőségű. Amikor a választási jogszabályok reformjáról és a politikai szereplők finanszírozásáról beszélünk, figyelembe kell vennünk a több nemzetiségű környezet sajátosságainak tágabb összefüggéseit, különösen Vajdaság autonóm tartományban. A nemzeti kisebbségi pártok természetüknél fogva nincsenek egyenlő kiinduló helyzetben a többségi politikai szervezetekkel szemben. A szerb parlament ülésén a sporttal kapcsolatos törvényjavaslatok is napirendre kerültek. Zorán Gajic, sportminiszter szerint a beterjesztett módosítások összhangban vannak Szerbia 2026-2035 közötti sportfejlesztési stratégiájával.
12: Azok a gazdák, akik június 28-a és július 12-e között adják át az üzemanyag után járó jövedéki adó visszatérítésére vonatkozó kérelmet, 53 dinár 93 parát kapnak vissza, jelentette ki Tóbiás József. A VMS köztársasági parlamenti képviselője kérdésünkre reagált azokra a felmerülő kritikákra, miszerint az április 10-e és június 28-a között benyújtott kérelmekre az ígéretekkel ellentétben csak 39 dinár 12 parát hagytak jóvá. Tóbiás József ezt azzal magyarázta, hogy a bel- és külkereskedelmi minisztérium az adott periódusban a piacon történő árnövekedés következtében csökkentette a jövedéki adót, ezért akik ebben a periódusban adták át a kérelmet, csak 39 dinárt tudnak visszakapni. A jövedéki adó visszatérítése literenként jár a mezőgazdasági célra felhasznált üzemanyag után. Ez azt jelenti, hogy ha egy gazda például 100 liter gázolaj után igényel visszatérítést, akkor a június 28-a és július 12-e között benyújtott kérelem esetén 5393 dinárt, míg az április 10-e és június 28-a között benyújtott kérelem esetén 3912 dinárt kap vissza.
11: Arra szeretném ugye az embereknek a figyelmét felhívni, hogy akik most ebben a periódusban még átadják a kérelmeket, azok mindannyian 53 dinár 93 parát, tehát még az 50 dináros elsődleges összegtől is nagyobb összeget várhatnak, illetve 12-e után, július 12-e után időben fogjuk tájékoztatni úgy a falugazdászon, mint a médián keresztül a gazdákat arról, hogy történt-e változás, és ha igen, akkor az milyen irányban.
12: Beköszöntött a dinnye szezon, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja a vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kereskedőknél is megtalálható. Bár az árak még kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. Mecseri Kanita riportja.
15: Görög és sárga dinnyét roskadoznak a piaci standok palicson. A nyári szezon egyik legkedveltebb gyümölcse már egyre több helyen megtalálható. A vásárlók ilyenkor nem csak az ára, hanem a minőségre is figyelnek. Fontos, hogy érett, ízletes és zamatos dinnyét válasszanak. Habi Magdolna, Palics.
16: Sárga legyen, még hát ha az illatán érzek valamit, akkor azt úgy meg lehet állapítani, de hát mondjuk az kevésbé érződik, de ezek mindig nagyon finomak, ezek az apró rapacsosak.
15: Az árusok többségénél még a behozatali áru dominál, de a hazai dinnye is egyre nagyobb mennyiségben van jelen. Görög dinnyét jelenleg 60-tól 80 dináros kilogrammonkinti áron, míg sárga dinnyét átlagosan 90 dinárért vásárolhatunk. Kovácsev Eszter, palicsi eladó.
17: 120 dinárról indult a görög dinnye, most jelen pillanatban 70 dinár. A sárga dinnye 185 dinárról indult, jelen pillanatban 90 dinár. De most ez a sárga dinnye, mivel megjelent a hazai, ez a 90 dinárról még lejjebb fog menni. Napi szinten, mert elkezd érni, na, és akkor megjelenik a piacon, akkor több van, és akkor mindig az megy le az ára. A görög dinnyéről azt tudom mondani, hogy körülbelül még egy hétig tartja ezt az árat, ezt a 70, én úgy gondolom, 70 dinárt, de viszont mi a jövő hét végén, ha megjelenik a hazai, az is úgy szintén csökkenni fog.
15: Nyáron megszokott látvány környékünkön, hogy a görög és sárga dinnyét nem csak a piacokon, hanem az utakmenti standokon és a teherautókról is árusítják. Sasa Zenkovics kínálatában már a hazai termés is helyet kapott hajdújáráson, amely az eladók szerint minden szempontból megállja a helyét, édes, lédús és kiváló minőségű.
18: Domácie lubenice, svežaje.
15: Hazai görög dinnye, friss és édes, szerémségből érkezik. Ezek a legjobb görög dinnyék Vajdaságban, később már közelebbről is lesz. Jelenleg 70 dinár az ára, de majd meglátjuk, hogyan alakul. Az árak minden nap csökkennek. A jó görög dinnyét többféle jel alapján is felismerhetjük. Ha a kopogtatáskor kongó hangot ad, illetve színen megfelelő, avagy éling zöld, akkor valószínű érett gyümölcsről van szó. A legbiztosabb pont viszont a talajfolt színe lehet. A szakemberek szerint, ha határozottan sárga, már-már narancssárga színű, akkor valószínű megfelelő az érettségi szintje. A legtöbb helyen viszont felvágják, meglékelik, ez lett a legbiztosabb választás.
12: Változó képet mutat az idei kajszibarack termés Észak-Bácskában. Míg egyes ültetvényeken és házi kertekben roskadoznak a fák a gyümölcstől, addig máshol a tavaszi fagyok miatt alig maradt termés. A gazdák szerint a hozamot idén elsősorban az időjárás és a termesztett fajta rezisztenciája határozta meg. Korom Sarolta riportja.
19: Nagyban zajlik a kajszibarack szüret Magyarkanizsán. A Haterem városrészben szinte minden gyümölcsösben található barackfa. A termelők szerint a szegedi mamut és a rózsa kajszibarack az idén különösen jól teljesített. Ezek a fajták több helyen bőséges termést produkáltak. Bánszky Ferenc.
20: A barack az lett, amennyi lett. A zajján az elfogyott a virágzás, a legfőjebb a hegyi maradt, ott pedig annyi van, hogy szinte töredeznek az ágak le. Most egyenlőre befőtnek szedem, de válogatom ki, mert a legtetején érett a barackot, már inkább lekvárnak való. Meg hát a cefrének szedem össze.
19: Néhány méterrel odébb azonban már egészen más a helyzet. Krisztin Attila ültetvényében a virágzás idején bekövetkezett fagyok jelentős károkat okoztak, ezért az idei termés messze elmaradt a vártól.
21: Az idei évben a termés kilátások azok nagyon jók voltak a virágzásban. Utána viszont jöttek ott a május elsői ünnepek előtt azok a fagyok. Ezt a parcellát azt nagyon kegyetlenül megviselte, úgyhogy a termés az jóformán csak a családnak lesz elég, úgyhogy eladásra most nem maradt semmi se.
19: A helyi piacokon ennek ellenére folyamatos a kínálat, hiszen több termelőnél jó hozamot eredményezett az idei szezon. A friss kajszibarack jelenleg kilogrammonként 100 és 150 dinár közötti áron vásárolható meg. A gyümölcs iránt továbbra is élénk a kereslet, sokan ilyenkor készítik el a házi lekvárokat, befűtteket és más hagyományos finomságokat.
22: Sport.
12: argentinai és svájci negyeddöntős a labdarúgó világbajnokságon drámai mérkőzésekkel zárult a labdarúgó VB 8-ad döntője. Argentina két gólos hátrányból fordítva 3-2-re győzte le Egyiptomot, így bejutott a legjobb 8 közé. A címvédő a hajrában mutatott remek teljesítményével mentette meg a mérkőzést, miután ellenfel a 79. percig 2-0-ra vezetett. A másik keddi 8-ad döntőben Svájc és Kolumbia 120 perc alatt nem bírt egymással, így 11-es párbaj döntött. A svájciak 4-3-ra bizonyultak jobb, ezzel ők is biztosították helyüket a negyeddöntőben. A következő körben Argentína és Svájc egymással mérkőzik meg a 4 közéjutásért. A pontos idő 16 óra 17 perc.
1: Időjárás.
2: A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul Szabadkán és környékén. Borús, felhős időre van kilátás a nap további részében is. Az esernyőket pedig érdemes magunknál tartani.
22: Az autóban
23: vagy bicajon
22: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.
1: Reklám.
24: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
25: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
24: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
25: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024-561-112. www.nordend.rs.
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
24: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
28: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás.
29: Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig.
28: A Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
2: Reklám.
3: Best of Csillaghullás a Panno Rádióban.
4: Hi, this is Sia.
5: Hey, this is Kylie.
6: This is my new hit.
7: I just wanna dance alone.
8: Go on, turn it up.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Várja önöket a Dávodi strandfürdő a Herceg-Szántói határátkelőtől mindössze 10 kilométerre. Gyógyvízű medencék, élmény és kalandmedence csúszdákkal, úszómedence, büfé hideg italokkal és melegételekkel, valamint különböző rendezvények várják önt és családját. Július 18-án, 25-én és augusztus 1-én éjszakai fürdővel várjuk önöket, ahol a jókedvről DJ gondoskodik. Programokról, nyitvatartásról és árainkról érdeklődjenek a +36 30 730 16 75-ös telefonszámon. Vagy kövessék Facebook oldalunkat Dávodi strandfürdő néven. +36 30 730 16 75.
3: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
4: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
5: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.
8: Ó, és stressz.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.
1: Hi, my name is Alessio.
2: Hi, my name is

0: Reklám.
1: Nyári barangolás Erdélyben és Székelyföldön. Még nem döntötted el, hogy hol töltsd a nyári vakációt? Választ Székelyföldet, és élj át egy felejthetetlen utazást. Varázslatos tájak, zord havasok, rohanó patakok és kristálytiszta hegyi levegő vár. Fedezd fel a békásszoros lélegzetelállító szépségét, fürdőzz a sósvízű medvetóban, és hódítsd meg a madarasi Hargita csúcsát. Részletek és jelentkezés a 0638-483-070-es telefonszámon. Székelyföld, ahol a természet és a lélek is hazatalál. 063-8-483-070.
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év mindennapján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Otthonába gyűlik a felesleges ócskavas, és elromlott háztartási gépek, vagy esetleg a réz, a toll? Mi megszabadítjuk tőlük, és még pénzt is kap értük. Hűtőszekrény, tűzhely, fürdőkád, kazán, mosógép, mezőgazdasági gépek. Mindent felvásárolunk. Lakások ürítését is vállaljuk. Érdeklődni most a 061 664 20 81-es telefonszámon. Ne habozzon! Hívjon minket, és mi házhoz megyünk. 061 664 20 81.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkből.tv.
4: Nincs akadály a nyári élmények előtt. Az ásotthalmi és a röszkei határátkelő már napi 24 órában nyitva tart, a Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdőben pedig kitört a nyár. 31-34 fokos kánikula, kültéri medencék, csúszdák, élményelemek és egésznapos kikapcsolódás vár. Mindez egyetlen belépővel, korlátozás nélkül. Szent Erzsébet-Mórahalmi gyógyfürdő. Feltöltődés határok nélkül.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.

0: Reklám.
1: Ha szeretnél magyar nyelven tanulni, érdekel a kertészet, a mezőgazdaság, az állattenyésztés és a vidékfejlesztés, akkor téged is vár a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Zentai Konzultációs Központja. Hogy miből válogathatsz? Kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakok, valamint kertészmérnöki és vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzések. Tanulj nálunk Zentán személyesen és online. A Magyarország által támogatott képzésekre még van idő jelentkezni július 31-ig. Érdeklődni e-mailben a htlt.zenta@gmail.com címen, telefonon a 060 099 1401-es számon, vagy pedig személyesen az Ősz utca 18-as szám alatt lehet. 060 099 1401. Válasz egy versenyképes szakmát, válaszd a jövőt, tanulj nálunk Zentán!
2: Magasak a fűtésszámlák, itt az ideje a változtatásnak. A Tester ma a fűtés új generációját hozza el. Akár 80%-kal csökkentheti a költségeket a hagyományos rendszerekhez képest. Nincs szükség fára, pelletre vagy szénre, miközben az elektromos energia felhasználása maximális hatékonyságú. Látogasson el a testerma.rs weboldalra, vagy személyesen a Szabadka Strossmayer utca 4-es szám alatti címre. Tester ma, a takarékos melegségért. A takarékos melegségért.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.

0: Best of Csillagullás, a legnagyobb kedvencekkel egészen 20 óráig a 95.5 Pannon Rádióban.
1: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok. Fogadjátok szeretettel a Szembeszél című dalomat.

0: álláshirdetés.
1: A Palicsi Villa Ankóra Idősek Otthona ápoló és ápolónő munkakörbe keres munkatársakat állandó, bejelentett munkaviszonyba. Amit kínálunk, kiemelkedő munkabeosztás, biztosított étkezés és úti költségtérítés. Jelentkezni telefonon, SMS-ben, illetve Viberen elküldött rövid fényképes önéletrajzzal lehet a 069-524-0960-as telefonszámon. 069-524-0960.
0: 18 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
3: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért, Címgáz.
4: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most, egészen 20 óráig a 91.5-ön.
5: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye mi?

Bár a csillagok most pihennek, de a Csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
3: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Megnyílt a Real Csoklit üzlete Szabadkán. A város történelmi központjában a Városháza alatt nyitotta meg kapuit Szabadka legújabb ékszerdoboza. Kézműves fagylaltok, különleges csokoládék, minőségi borok és az Entai Csokoládé Manufaktúra legfinomabb alkotásai várnak. Real Csoklit, a csokoládé új otthona Szabadka szívében.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.

A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szárítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedélye rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedélye rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.

0: A legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás, itt és most.
1: Programajánló.
2: Élmény, amely gazdagít 2026-ban is.
3: Július 9-e és 12-e között vár az 5. nyárhanguló fesztivál.
2: A 4 napos rendezvénysorozat keretében színvonalas programokkal készülünk a Palicsitó partjára látogatóknak.
3: Alkalmi kiállítások, családi programok, operett és színházi előadás.
2: Bűvészshow, könnyű zenei koncertek, vajdasági kézműves termékek, minőségi borok és gasztrokiállítók egy helyen.
3: A programokon való részvétel ingyenes.
2: Részletes információkért látogatók. Látogassanak el a Szekeres László Alapítvány Facebook oldalára.
4: Média támogató a Pannon RTV.
1: 19 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Best of Csillaghullás a Pannon Rádióban.

0: Bár a csillagok most pihennek, de a csillaghullás legjobb zenéi ma is veled vannak, egészen 20 óráig.
1: Hi, this is Alan Walker, and now you can listen to my brand new single with Iman Beck, Sweet Dreams on
2: Csillaghullás.

a legnagyobb kedvencek szövegmentesen. Best of Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A Pannon Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Tanulságos előadásokon, izgalmas műhelymunkákon, jó hangulatú csapatjátékokon és különféle esti programokon is részt vehetnek az érdeklődők a 23. Vajdasági Szabad Egyetemen az elkövetkező napokban a Kishegyesi Kátai tanyán. A Vajdasági Ifjúsági Fórum rendezvényén szerdán a hivatalos megnyitót követően egy panelbeszélgetéssel várták a fiatalokat, amelyen a horvátországi, a muravidéki és a vajdasági magyarság képviselői vitatták meg a külhoni magyarságot érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. Harmadik napja tart a szerb parlament rendkívüli ülése. Napirenden szerepel többek között a politikai tevékenységek finanszírozásáról szóló törvény módosítása, a szülői gondozói státuszról szóló törvényjavaslat, valamint az elektronikus médiáról szóló törvény rendelkezésének hiteles értelmezése. A képviselők emellett igazságügyi, környezetvédelmi és sporttal kapcsolatos jogszabályokról is tárgyalnak. Beköszöntött a dinnye szezon, Szabadkán és környékén már bőséges kínálat várja vásárlókat. A görög és sárga dinnye a piacokon a helyi termelőknél, valamint kiskereskedőknél is megtalálható. Bár az árak már kedvezőbbek, mint az idény legelején, a következő hetekben további árcsökkenésre számíthatnak a vásárlók. A szünidőben sem állt meg az élet a muzsjai Emmaus kollégiumban. 60 általános iskolás és 20 animátor részvételével zajlik a héten a nyári oratórium. Az esemény legfontosabb célja a hitre való nevelés és a közösségépítés.
4: Rock Night! Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Nyárhó, illetve Áldás havának 8. napja van, a mai nap neve szerda, és ne lepődjön már meg senki, mert a kis ördög újból eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült, de az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és mielőbb viszi el a táncos lábú leánykákat a tátogóásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti
1: Rock India.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Még akár közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rock Idillben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát, és egy ideig átállunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Most viszont elmondom, hogy régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki nagy-nagy örömére. Engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rock zenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba induló zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
2: Rock Idill
0: kukac.pannonrtv.com, tehát
2: Rock Idill,
0: vagyis Rock Idill két állal, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idill csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül, még egyszer el kell mondanom azt a hangsúlyos információt, hogy Nyárhó, azaz Áldás havának 15. napján, este 10-től a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán.
3: Hövölj a szíven ádresz, hövölj a...
0: A Rock Idillben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek. Vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1946-ban született Penty Whitey Glenn, aki Alice Cooper zenekarának dobosa volt. 1949-ben jött a világra Colin Walker, aki az Electric Light Orchestra csellósa volt. 1951-ben született meg Greg T. Walker, a Lynyrd Skynyrd és a Blackfoot csapatok basszusgitárosa. 1957-ben látta meg a napvilágot Carlos Cavazzo, a Red és a Quiet Riot bandák gitárosa. 1975-ben született Elias E. Will Viljanen, a Sonata Arctica formáció gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1985-ben jött a világra Jamie Cook, az Arctic Monkeys együttes gitárosa. Most a ma 41 éves Jamie Cook és az Arctic Monkeys együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját...

0: a tegnap klasszikusai.
1: Rock Idil.
0: A ma leghallgatottabb dalai.
1: Rock Idil.
0: A holnap reménységei.
1: Rock Idil.

Az Igor zenekar Amen című nagylemeze 2025. szeptember 19-én jelent meg. Ma este először ezt hallgatjuk meg teljes egészében, majd utána az a Dead Cross együttes jön, melynek többek között Mike Patton énekes és Dave Lombardo dobosa tagjai. Második albumuk 2022. október 28-án jött ki, és természetesen ezt is elejétől a végéig füleljük meg, végül pedig a Di Virgilio Morse and Jennings Trio Sophomore című anyaga kerül sorra, melyet 2023. november 10-én jelentettek meg, és persze ez is teljes egészében hangzik el itt a Rockidillben.

Ez volt az Igor zenekar Amen című nagylemeze, amely 2025. szeptember 19-én jelent meg. Most az a Dead Cross együttes jön, melynek többek között Mike Patton énekes és Dave Lombardo dobos a tagjai. Második albumuk 2022. október 28-án jött ki, és természetesen ezt is elejétől a végéig füleljük meg, majd utána a Di Virgilio Morse and Jennings Trio Sophomore című anyaga kerül sorra, melyet 2023. november 10-én jelentettek meg, és persze ez is teljes egészében hangzik el itt a Rockidillben.

Ez volt a Dead Cross együttes, melynek többek között Mike Patton énekes és Dave Lombardo dobos a tagjai, és második albumukat hallgattuk meg elejétől a végéig, amely 2022. október 28-án jött ki. Most a Di Virgilio Morse and Jennings Trio Sophomore című anyaga kerül sorra, melyet 2023. november 10-én jelentettek meg, és persze ez is teljes egészében hangzik el itt a Rocky Dillben.

Feel good, don't it? Yeah.

0: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány minutum múlva már holnap lesz. Vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy végre? Sajnos. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a... Mára, és ezennel zárul Skoffi rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára visszavárhatsz, egészen pontosan nyárhó, azaz áldás havának 15. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Addig viszont írtóra, sőt, irdatlanul várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
1: rockitil@panonrtv.com,
0: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
1: rockitil.
0: Vagyis rockitil, két ellel, mint egy szó kukac@panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék. Visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éj szagát. Skoffit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a hangsúlyos információt, hogy nyárhó, illetve áldás havának 15. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átállunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívnádrez, hövölj a...
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

What?

Érezd a zenét. Érezd a pillanatot. Panorádió. A te hangod.